Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert 2 óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki melózik kitartást, én továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely közül pedig most egy olyan kedvenc, amit Rádió egy DJ Cookie készített, hétvégén újra jön live mixel és kívánság műsorral is, most viszont maradok azért a Rádió egy DJ vonalon, aktuálisan az egyik legnagyobb kedvenc, Regál Lili és a Heal Me, az igazi mai slágerek között, ez jön már is.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy olyan dalt hozok, amit nagyon rég vártam már, hogy lejátszassak. Egy Grammy-re jelölt DJ Robin Schulz jön a Better Times-el egy újdonság a rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hogy bírjuk az éjszakát? Meló? Utazás? Kitartást? A legnagyobb kedvencek jönnek a következő órában, például Lói és a Swiss Disco újdonságát is hozom, de jön majd Aaron Csupa, Taylor Swift, a kezdésben pedig Kamrád. Az igazi mai sláger a Be Mine, ami a következő zenei órákat indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az az énekesnő, aki frissen belépett a milliárdosok klubjába? Jennifer Lopez, nem pénzügyileg, hanem lejátszásilag, több dalával is pénzügyileg, ez igazából

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És milyen jó ez is, Lloyd David Puentes és a Golden Summer, és milyen jó az a ír is, hogy hamarosan újra Rádió 1 konténer giga nyereményekért. Csak itt a

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy, az előző dal is mutatja, hogy milyen jó a nagy előadók összeállnak. Na de hát, ez elmondható arra is, amit most hozok, az igazi mai slágerek között. A Swish Disco, Rehab-bel, Sam Feld-el, egy igazi kollab és egy igazi mai sláger az aktuális kedvencek között. A Sleep Tonight, ez jön a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig jönnek Balázsék, hát nem azt mondom, hogy akik, de aki már, hogy Balázs. Tegnap duplázott és csinált egy 4 órás élő kívánság műsort adás után. Valami szenzációs volt. És szenzációs lesz a mai műsor is, 6-tól addig viszont jönnek az igazi mai slágerek. Tóth Abigail, Exet, Sugar Daddy a következő óra elejére, ezt választottam a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, hát szépen lassan ez már hajnal is, ez már szeptember közben. Ma indul a suli, és hát indul egy újabb hónap, egy újabb évszak, és továbbra is nálunk szólnak az igazi mai slágerek, ez nem változik, sőt, most egy nagyon jó újdonságot választottam, Martin Garrix-től, Ed Sheerantől, Repeat It, ezt érítom a Rádió 1-en. Stay.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a kor

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és lábakelt 50 ezer dobos sörnek Kaliforniában, az nem olyan kevés. A megkárosítsz a cég ultimátumot adott a tolvajnak, a feltételezett tettesek egyébként egy elosztóközpontból vihették el a két szállítmányt, összesen 50 ezer dobos sört. Drága, olyan nagyobb 22 millió forintnak megfelelő összeg. Valósítmet az egyébként, hogy a bűncselekmény akkor történt, augusztus 17-én, miután útnak indították a szállítmányt, de ennél sokkal többet nem tudnak rajta róla. A gyártócég szeptember közepéig adott ultimátumot a sörtolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák az ellopott, hát csak nem 20 tonnányi szállítmányt. Hát nem tudom, hogy most erre így beijednek-e, ha már egyszer ellopták, de hát az azért tétel. A Radio1.hu-n ilyen dolgokról is írunk, közben pedig pörögnek az igazi mai slágerek. Most Hypatont választottam. Norma J. Martinnal ez Out of My Head itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, élénk erős nyugati széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 4 vármegye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten. A katasztrófavédelem közleménye szerint biológiai lárvagyérítést 2 területen, Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati, valamint Pest vármegye déli részén a ráckevei Dunaágon végeznek a szakemberek. A Tiszató változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárváknak. A természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban ugyancsak biológiai lárvagyérítések zajlottak. A környező települések a héten a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor. A települések lakott részein platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel irtják a szúnyogokat. A hétvégén tartják az idei retro véradást. Szombaton retro zene, sör, virsli menü várja az önkénteseket, akik ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt köröztek az amerikai hatóságok. A férfi 4 évig bujkált, ebből 2 évig Győrben, ahol márciusban fogták el a magyar rendőrök. Az Egyesült Államokban több rendbeli eljárás folyik ellene, miután a lefoglalt elektronikus eszközein gyermekpornográf felvételeket találtak. A férfit pénteken adták át az amerikai hatóságoknak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Egy átlagos magyar háztartás 107,500 forintot fordított a tanévkezdésre, derül ki egy friss kutatásból. A legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak. Ruházatra és sportfelszerelésre a családok 57%-a, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-a költ. Több mint 30 saját szervezésű bérletes hangverseny mellett, zenés színházi előadásokon és több különleges produkcióban is hallhatja a közönség a Szegedi Szimfonikus Zenekart az új évadban. Az évadban számos alkalmi hangversenyen is fellépnek, Szeged mellett a többi közt Budapesten, Békéscsabán, Kecskeméten. Végül a várható időjárásról. Több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk, helyenként erős, nyugati, északnyugati széllel. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói 2 Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt 3-szorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel 1/5-ére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint 1 perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy el a mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk már 11 perccel, szeptember 1-e van. Egy új hónap és Egon és Egyed névnap sok boldogságot neki. Én pedig J-Lo, David Gettával a Save Me Tonight-tal indítom az órát a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy aránylag kellemes 27 fokkal indul az ősz, mert hogy szeptember 1-e van bizony, és szeptemberben is tök jó, hogy jönnek Balázsék 6-tól, meg pörögnek nálunk az igazi mai slágerek. Shouts won't forget you a hírek után! És persze jön a Balázsék Best Story is a tegnapi nap legjobb pillanataival. Mindenkinek nagyon jó munkát, nagyon jó sulit, nagyon sok élményt, és persze jó rádiózást továbbra is. Király Tamást hallottátok. Ciao mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Károsultak bejegyzésében osztotta meg valaki ezt a történetet, hogy mi történt. Azt gondolod ennél a történetnél, hogy kamu, és az első olyan sztori, vagy azon kevés sztorik egyike, amikor valamelyik légitárság pozitívan jön ki egy történetből. Mert hogy nem ott hagyta, nem szállásra kellett vinni, nem egy napot késett a gép, hanem megutaztattak egy középkorú pasit, akinek egészen elképesztő a története, mert hogy onnan indul, hogy ő el akart repülni Budapestről Krétára.
2: Igen.
3: Ugye? Így indult.
1: El akart repülni Krétára.
3: Kiment a repülőtérre, ám de ekkor
1: ő már a terminálban volt, amikor meggondolta magát, hogy ő nem akar repülni. Ő nem repül Krétára, ugye? Visszakéreckedett. Tehát valószínűleg majd már benn volt a terminálban, vagy már a folyosón állt, vagy már akár a gépen ül, de kitalálta, hogy ő nem megy Krétára, ennek ebből elege van, ő nem utazik.
3: Ilyenkor szólsz, hogy én mégse akarok
1: menni. Hogy nem akarsz elmenni.
2: Hogy ne, persze, mert le is kell húzni az utaslistáról. Tehát ő le is szedette magát az utaslistáról.
1: Igen. Leszedette magát az utaslistáról, hogy ő nem megy.
3: Nem megy. Okay.
1: Most, ha a gép még nem kezdett el felszállni, akkor semmi problémád nincs. Ugye a beszállásig te szerintem le tudsz állni. Ha már bent ülsz, az már jóval bonyolultabb.
2: Igen, ő már bent volt a gépben, de kijött. És utána lehúzotta magát az utaslistáról.
1: Igen. Ugye azt írja, hogy rátört egy olyan érzés, hogy mégsem kellene mennem. Kiment a géphez a betonra, nem folyosóról szállt be, megvárta, amíg a többi utas felszáll, ő pedig leült egy lépcsőre. Imádom a csávót, aki egyébként saját maga osztotta meg ezt a történetet. Figyelj, odajött hozzám egy srác a földi személyzettől, megkérdezte, mi történt, én elmondtam neki, hogy egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy felszálljak-e vagy sem.
3: Figyelj az ember.
1: Próbált megnyugtatni és rábeszélni, hogy menjek, de végül úgy döntöttem, hogy mégsem utazom el.
2: Szép hely ez a Kréta. Olyan jó meleg van ott még.
1: Visszakísért a kapuhoz, ahol egy hölgy levette a nevemet az utaslistáról. Elköszöntünk, én pedig elindultam visszafelé a terminálba. Nagyjából a zongoráig jutottam, amikor megint rám tört a felismerés, csak éppen a másik irányból hirtelen hát azt éreztem, hogy mégis el akarok utazni. A sztori valid. Tehát a sztori tényleg megtörtént, egyébként utána néztünk. Sarkon fordultam, visszarohantam a kapuhoz, és közöltem, hogy meggondoltam magam, mégis felszállnék.
3: És nem küldtek el a picsába, figyelj! Már elnézést. Tehát 5 perccel ezelőtt legúzatod magad a listáról, mert meggondoltad magad, majd most megint meggondolod magad, hogy te mégis utazol.
2: Nekem azért fura ez a sztori, az egész, mert ennél sokkal kisebb cicózásokért is úgy vágnak le téged a gépről, és küldenek el azzal, hogy nem szórakozol, és itt tartod vissza, és majd persze várunk arra, hogy te megszült, hogy el akarsz menni Krétára, hát azt mondják, szevasz,
3: hát fia, amíg
2: hagyják, hogy itt csiki-csukiz.
3: Fia, amíg a gép nem szállt föl, a személyzet kint van,
1: még lehet, hogy tudnak varjálni.
3: Tulajdonképpen egyébként van rá lehetőség.
1: Igen.
3: Érted?
1: Visszament a kapuhoz. A hölgy azt mondta neki, hogy ez már nem ilyen egyszerű, mert addigra levettek az utaslistáról, nem mehetek csak úgy vissza a géphez, külön engedély kell a kapitánytól. Kisebb szervezkedés elindult, majd pár percben megjött az engedély, egy sárga mellényes reptéri dolgozó visszakísért a repülőhöz, én pedig elfoglaltam a helyem. Ha azt hinnéd, hogy itt a vége a történetnek, nem.
3: De ez eddig happy, ugye? Ez
1: eddig happy. Okay. Elindultak Heraklion felé, én pedig valamikor az út során azt az érzést kezdtem érezni,
2: hogy ez mégsem.
1: Hogy mi is lett volna az utazásom célja, és rájöttem, hogy az utazásom értelmét vesztette.
2: A csajhoz ment, szerintetek?
1: Valószínűleg itt valami szerelmi bánat volt, igen.
3: Azt a levegőben nem tudod, mert nincs térerőd. Tehát nem szakíthattak a levegőbe.
2: Nem, csak ott rájött, hogy mire oda... Tehát, igen. Hogy nem volt benne biztos a döntésében, hogy ő ezt a csajt igazán akarja.
1: Vagy a csaj nem ment el vele, és egyedül volt. És azt mondta, hogy amikor szállt a gép, ő már rájött arra, hogy ő nem akar Krétán maradni. Figyeld, az szorít, megőrült, ha nincs ilyen. És ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni, mert hogy ő nem hajlandó leszállni a repülőről. Szerinted mennyire kecsős?
3: De várjál, se jegyed nincs, se semmit.
1: Semmit nincsen.
2: Visszafelé nem is veti jegyet ezek szerint.
1: Semmit nincsen. Szólt, hogy ő szeretne visszamenni a ezzel a repülővel, és oda ment egy légiutas kísérőhöz, és előadta neki ezt a történetet. Fontos, hogy visszafelé semmi jegye nem volt. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája. A Heraklion Budapest járatra visszafelé nem volt semmi, de rájött, hogy ő nem akar Krétára menni.
3: De
1: van ilyen történet?
3: És úgy, hogy egyszer már ugye megfordultál még Budapesten, aztán megint visszamentél, a levegőben most azt mondod, hogy én pedig haza akarok menni.
2: És leszállt a gép, és ő azt mondta, hogy nem szállok le a gépről, hanem ezzel visszajövök.
1: Azt mondta neki a vezető légiutas kísérő, hogy nagyon normálisan elmondta, hogy megpróbálnak segíteni, de ez egyeztetni kell a légitársasággal, a kapitánnyal, a földi személyzettel. Ez valószínűleg egy belső vizeres írta ezt a levelet. Most már kezdek rájönni, tudod, hogy valaki, aki belül volt, írt egy ilyen pozitív lett, ez a vizer. Hát milyen rendesek, te nézzek, elintézték. Hát ez nem lehet valid. Előfordult, hogy Héraklion le kell szállnom a gépről, ott ki kell fizetnem a visszajutat.

0: megoldani. Azt is hozzátett, hogy ő egy helyzete még életében nem találkozott. Előre ültettek az első sorba, és onnantól kezdve intézték nekem az egészet.
1: De miért tesznek ilyet? Tehát nekem egy kicsivel nagyobb a kézipodgyászom, mint ami.
0: 70 euróra büntetett meg a
1: eurót.
0: 70 euróra büntetett meg a vizet.
1: 80 kilós utas meg ott maradhat az első ülésben.
2: Az egy szabály, hogy te nem vihetsz nagyobb, hogy hívják ott. Itt pedig van egy felmerülő eset, amit szeretett volna megoldani a légiutas kísérő.
1: Na most, ha azt mondjuk, hogy ez egy valid történet, akkor te pánikrohamot kaphatott a hapsi, és azt mondta rá,
0: nem tudod megfejteni, kettős. Ilyen bizonytalan, ilyen minél. Mondjuk úgy, hogy döntési fáradtságban szenvedett. Kiürült a gép, a személyzet elkezdett pakolni, leültették az első sorba, és folyamatosan mondták, hogy legyek nyugodt, intézik a dolgot. Val ilyen. A személyzet elkezdte intézni. 10 perc mellett megjelent a földi kiszolgálás egyik munkatársa, kezében ott volt egy Héraklion Budapest beszállókártya. Persze!
2: Amit mi se kellett fizetnem.
0: Úgy, hogy a repülőgépből egyetlen pillanatra sem kellett kiszállnom. Nem kellett visszamennem a terminálba, nem volt biztonsági ellenőrzésem, ami ennél is jobban meglepett. A visszaútért egyetlen forintot se kellett fizetnem, egyszerűen elintézték nekem. Ez egy vízió, ez egy álom, ez egy
2: LSD-trik. És hogy nem volt például visszajegye? Tehát ő hát csak kifelé...
1: Ő csak oda ment, lehet, hogy a csajhoz ment, és azt gondolta, hogy élünk majd boldogan együtt, igen, a Héraklioni csajjal.
0: Nem sokkal később elkezdtek beszállni a Budapestre tartó utasok, én pedig ott ültem ugyanazon a repülőgépen, immár érvényes beszálló kártyával. Közben még arra is volt lehetőség, hogy a kapitánnyal vár csak néhány szót.
1: Sőt, te nem lehet, hogy a vize... a kalapját is.
2: Beülhetem a pilótafülkét, és mentünk egy kör.
0: Teljesen irreális. De mi van igaz? Vagy mi van akkor, ha a légitársaság rájöttek, hogy kell a pozitív kampány, meg a PR, és írtak egy ilyen történetet?
1: Na de akkor innentől kezdve én azt mondom, hogy neki, ő visszajöhetett a múlt héten ingyen, akkor előre is engedjenek vissza.
0: Jövétek, küldjük és ültet Szalonikibe. A menet az, hogy nem szállhatsz ki.
2: Nem nyaralgatunk, Zsül. Kimész?
0: Kimész, és nem akarsz leszállni, ragaszkodsz az első üléshez, ezt fogod a kézipodját, és azt mondod, már pedig nem szállok le.
1: Hiperventilálsz, kicsit sírsz, és azt mondod, hogy engem nem vár itt senki, és vissza akarsz jönni. Kipróbáljuk.
0: A személyzet egyetlen pillanatig nem éreztette velem, hogy kellemetlen vagyok, hogy feltartom őket, nem oktattak ki, nem forgatták a szemüket, végig türelmesek voltak, szokatlan volt a helyzet, de mindent megoldottak. Lehet az XY légitársaságot kritizálni? Van, amikor valamit rosszul csinálnak. De az ilyennek is hangot kell adnunk, hogy érezzék, hogy van azért itt pozitív történet is. Mondom, ezt a belső kommunikációban megíratták az AI-jal.
2: És pont volt egy szabad hely, nem kellett levenni a csomagját a csávónak, vagy mi kézipodgyászsal utazol ki úgy, hogy nincs vissza a repülőjegyed.
0: De hát fully booknál az kész, az tele van a könyv. Tehát az,
2: igen,
0: az,
2: oda nem ülhetsz a pilóta üléve.
0: Az tuviknál áldogált, az a sósmogyorót hoztad.
1: Leül a WC-re.
0: A légitársaság megerősítette, hogy valóban megszervezték az érintett utas hazamenetéhez szükséges jegyet. Elmondom nektek, mi van. Megint lement a nyár. Sokan megrángatták a vizet, fölültették valakinek a mutarját, mondták neki, hogy akkor fog meg a bőröndödet, Erika vagy Aranka, és írtak ebből egy akkora PR cikket, mint a húzat. Nem? Ugyanez a légitársaság. Én el tudom hinni, én vagyok ilyen jó. Ott hagysz 200 embert 3 napra hideg élelem nélkül, de megszervezi Józsika bizonytalan utas haza, úgyhát úgy, hogy se beszállókártyája. A hülye azt sem tudja, hogy el akar-e utazni. Igen. Hülye, mint a seggér, tehát fogalma nincs, hogy akar-e nyaralni, és még a pilótával beszélgetve hazahozzák.
2: Hát az a baj ezzel, hogy akkor innentől kezdve, ha ez egy PR cikk, innentől kezdve mindenki erre fog hivatkozni, akkor ez öngól, gyerekek. Hát nem?
0: Vagy csak egy gesztus, amit egyszer kijátszottak és megcsinálták. Nem?
1: Ha valid a történet, akkor valószínűleg olyan idegállapotban lehetett ez az ember. De az igazság, hogy...
0: A férfi 12-8-kor törölte a posztját a nyilvános csoportból.
1: Kitörölte, igen. Kicsekkolt. Kerestem, mondom, nem találtam meg.
2: Hát valószínűleg kiutazott Krétára.
0: Valószínűleg Héraklionba bolyong a csávó, fogalma nincs, hogy akar itt lenni, vagy nem, de egy másik éppen elment, azóta nem találják.
1: De az se stimmel, hogyha azt mondod, hogy ez az utas nagyon zavarodott volt, akkor miért hagyták a gépen?
0: Nem volt,
1: egy nagyon zavarodott utas, az potenciális veszélyforrás. Nem, azt inkább eltávolítom, mint hogy fenntartom a gépen.
0: Nem álltok, a tényleg az a folytatás, hogy leszállt Budapesten, és elment utána Kalocsára, és elkötött egy Cessnát. Annyira belágott ez a történet. Elkötött egy Cessnát, és megtámadta Paksot. Ez még lehet egyébként, igen. A csávó a posztban mellékelte a beszállókártyát is befotózva. Tehát akkor neki ott volt a beszállókártyája. Tehát valida a sztori, mármint, hogy legalábbis egy beszállókártyát lefotózott.
1: De az nem biztos, hogy utazott is vele. Felszállt, visszaszállt, visszajött. Tehát az már nem biztos, lehet, hogy volt egy beszállókártyája. Ja, visszafelé
0: is volt. Miért erősítene meg egy olyan sztorit, ami nem volt? Lenyilatkozni, hogy nem, azért ilyen a légitársaságnak nincs, lehetőségünk nincs megszervezni egy utas hazaútját, mindenki a saját felelősségére. Tehát ha ez nincs ez a sztori, biztos, hogy nem erősíti meg a vizer, hogy már pedig ezt mi elintéztük. Érted?
1: Hova utazunk?

0: Mi? Mi a vágya? Melyik repülőteret akarjuk látni? Legalább a kifutóról.
1: Zsűl Tesszaloniki, de nem száll le. De már felszállni se akar.
2: Ne, akkor már küld olyan, a leghosszabbra küldjük.
1: Jó, azt jó, hiszem, Peking.
2: Dubaj. De az nincs izé.
1: Budapest, Sydney, de nem szállsz le Sydney, mert haza akarsz jönni.
0: Tudjátok, hogy emeljük a tétet, játsszuk el a Ryanair-re is, hogy ők is ilyen jó fejek-e.
1: Igen. Gondold, egy ilyen ember hogy él, hogy dönt? Te nem? Tehát útközben rájöttem, nem akarok Krétára menni.
2: Kettő órán belül négy döntés. Megyek, nem megyek, megyek, visszajövök.
1: Nem szállok rá, haza akarok jönni, igen. Azért úgy előbb-utóbb érdemes felnőni, nem? Szembenézni a problémákkal, megoldani. Tehát előbb-utóbb azért ez elkerülhetetlen, hogy az ember felnőjön.
0: Nem, tudhatjuk, mi történt ott.
1: Ne, persze. De jó, ha ez valid ez a sztori, akkor a Vizernek le a kalappa.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sok napsütésre van kilátás, élénk erős nyugati széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A héten elkezdik lefedni az aszbesztel szennyezett utakat Szombathelyen. Erről rendkívüli ülésen döntött a közgyűlés. A munkát csaknem 1 milliárd forintért végzi el a pályázaton nyertes cég. Elsőként az Oladi Platón, ahol 80-100 ezer tonna aszbesztes kő található. A város azért nem vár a kormány 3 milliárd forintos aszbeszt alapjára, mert még ősszel be akarják fejezni a munkát. Az augusztus 20-án zárult szezon két hónapja alatt 1198 sérülést láttak el a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat önkéntesei a Balaton déli partján lévő strandokon. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt által megszervezett balatoni elsősegélynyújtó szolgálatban idén 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt önkéntesként. Ők a nyár folyamán azonnali helyszíni elsősegélynyújtást, a strandokon szerzett sérülések ellátását, szükség esetén pedig mentőhívást biztosítottak a Balaton partján. A szolgálatban résztvevő képzett önkéntesek a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 19 éve alatt 57.087 sérülést láttak el. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények debreceni tanévnyitóján. Steinbach József szerint a krisztusi szeretet minden tantárgyban jelen lehet az oktatásban. Kiemelte, Magyarországon a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami egyszerre lehetőség és felelősség. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt köröztek az amerikai hatóságok. A férfi 4 évig bujkált, ebből 2 évig Győrben, ahol márciusban fogták el a magyar rendőrök. Az Egyesült Államokban több rendbeli eljárás folyik ellene, miután a lefoglalt elektronikus eszközein gyermekpornográf felvételeket találtak. A férfit pénteken adták át az amerikai hatóságoknak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Végül a várható időjárásról. Több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk, helyenként erős, nyugati, északnyugati széllel. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is lát.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja! A stúdió bal felső sarkában ül a készjelekkel kommunikáló időőr Zsüll! A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli! Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna!

0: a 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs!
1: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
2: Reggeli műsor!
1: Balázsék!
3: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 17 percre, hello Feri,
4: hello.
3: Jó reggelt, hello Juli,
5: jó reggelt,
3: hú, de összeöltöztetek, most nézem.
4: Igen, így. Én így szoktam, vagy veled öltözöm össze, ha összecsörgünk fehérbe, Julcsával csörögtünk,
5: reggel
4: most feketébe vagyunk.
3: Feketébe, igen, erősen feketébe vagyunk.
5: Jött az SMS. Te miben leszel ma?
3: Igen.
5: Mi van rajta, kislány?
3: Nagyon
4: hát szeptember elsője van, elbúcsúztattuk a nyarat, kérem szépen, tegnap megőrült a város, közlekedhetetlenné vált gyerekek egész nap, ami volt komolyan.
3: Durva volt?
4: Nagyon, igen. Nagyon, én bent voltam egészen, hát olyan 5 körül mentem haza, és akkor több helyre el kellett mennem, motorkerékpárra mondjuk könnyebb a dolog, de szerintem annyira besűrűsödött, és ma reggel az M7-esen, ami volt, hát én nem is tudom, már 6-ra hozták a gyerekeket.
3: Megindult.
4: Megindult.
3: A dolog, gyerekek. Megindult, ma becsengetnek elvileg, ahol nincs osztálykirándulás.
4: Így van.
5: Valamivel több, mint másfél óra van hátra az első
3: becsengetésig. Ez kemény.
5: De még... most egészen nyugodt itt a hegy alja, azt néztem.
3: Igen.
5: Még nem volt akkora.
3: Nem volt akkora alcú, én is viszonylag hamar beértem, de ja, még most számoltuk, hogy mennyi van még nyári szünetig, meg most ültünk itt, hogy úristen, akkor gyerekek, fenn van a V betű, meg vakáció. És elindult, most hajóztunk, ugye nem olyan régen, és nézd meg, szeptember van. Szóval, hogy ez egészen elképesztő, boldog új tanévet, és eredményekben gazdag szülői értekezletet kíván mindenkinek, Szabesz. Nyári SMS író lesz-e? Hát ez egy jó kérdés. Majd megnézzük, hogy írja.
4: Tegnap bejelentkezett, hogy 6 óra 16-kor ő itt van, küldött egy elő SMS-t a 80-as végül.
3: Igen.
4: Most 6-18 van, sehol semmi.
3: De nem döntöttük el, hogy még mit csináljunk vele.
4: Ez igaz. Igen, de hát ez az ő döntése volt, hogy akkor ő bejelentkezik, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Azt csinálunk vele, amit akarunk.
3: Amit akarunk, így van.
4: De egyelőre nem írt.
3: Így van, gyerekek.
5: Na, de hát ne menjünk el.
3: Na.
5: Amellett, hogy mi történt tegnap.
3: Hát itt ültünk kettőig.
5: Hát Bali.
3: Lehoztuk. A fogadás az fogadás.
5: Hát van élet a reggeli műsor után.
3: Van. Azt hiszem,
5: van,
3: hogy megtaláltam. Megtaláltam a nekem megfelelő műszakot. 8 órát dolgoztam tegnap.
5: Félelmetes.
3: Úristen, nagyon fura volt.
4: Plusz este még a tévébe.
3: Azt na hát
4: nem
3: az
4: most
3: már,
4: dolgozta az... nyilván felvétel. De hát akkor is a hallgatók
3: 8
4: életébe.
3: Óra.
4: Így már legalább 9-et benne voltál.
3: Életemmel először dolgoztam 8 órát.
5: Hogy álltál föl? Nem tudom.
3: Így élnek emberek. Lehez élet ez így, hogy délben nem vagyok a szaunában, meg nem vagyok egy masszázsban.
4: Meg egy edzésed.
3: Mi az
4: Isten? És hát a legnagyobbakat válogattad be, ugye Tracy, Fekete Pákó.
3: Nem is értettem. Olyanok jelentkeztek be, ugye Eszter is bejelentkezett, te is bejelentkeztél, de Eszter is megjelent. Tracy Amerikából.
5: Tracy.
3: Igen, ott reggel volt ráadásul. Tehát, hogy ő valahogy ebbe belehallgatott, és hallott, és akkor bejelentkezett a Lacinál, hogy jönne. Ja, jó volt, lement egyébként, gyorsan lepörgött. Itt maradt a 3-4 reggeli csapat, Laci is itt volt, Anna, Zsül, programosztályról is itt szórakoztattak minket, úgyhogy el voltunk igazából.
4: Na, és jó zenéket kértek?
3: Hát az mindegy volt, hogy mit kérnek.
4: Teljesen
3: mindegy volt, de nem nagyon érdekelt. Nem nagyon érdekelt bennünket, hogy mit kérnek, mi adtuk a saját zenéinket. Volt egy-két teljesítés nyilván. Az első órában úgy kezdtünk, hogy még leadtunk egy-két ilyen általános dal, de rájöttünk, hogy nagyon nem illik az oda. Nem illik az oda, úgyhogy begyújtottuk a rakétákat. És akkor talán a második órától, vagy az első óra felétől, 10:30 után már csak a mi dalaink
5: mentek. Indult a Bali Mix.
3: Indult a Bali Mix, és akkor már kiszedtük az összes rotált Rádió 1-es dalt. Úgyhogy de jó hangulat volt. Volt, amikor bedobtuk a telefonálókat, úgyhogy nem szűrtük őket, csak így aki folyamatosan villogott a két piros, és aki adásban elkezdtük bedobálni. Volt egy fél óra, csak úgy jöttek, de figyelj, munkások, én nem is tudom.
4: Értelmiségiek, biztos nem.
3: Értelmiségiek, kevésbé gyártelepről dolgozók, gyerekek jöttek nagy mennyiségben, úgyhogy volt minden, nagyon vegyes volt. Nagyon
4: na,
3: vegyes volt.
4: És hát nagyon köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget, amivel megjutalmaztál tegnap.
5: Mivel?
3: Nem tudom, miről van szó.
4: De mi, te részegen vezetsz műsort? Nem emlékszel?
3: Nem.
5: Miért kérhettél?
3: Nem tudom.
4: Nem. Hát kérhetni, de az oké, okay, hát azt megbeszéltük. Hát, hogy minden kedden.
3: Ja, hogy átadtam neked, hogy minden kedden.
4: Hallottam. Zsivány vagy.
3: Azt mondtam, hogy Feri minden kedden beül. Akkor a siker ez a kívánság műsor, hogy Feri keddenként vállalja. Úgyhogy Atisnak már nem nagyon kell jönni.
4: Figyeljetek, hát én ezt nagyon sokat csináltam.
3: Hát de sokat.
4: Mielőtt én beültem reggeli műsorba, és akkor aztán jöttetek ti a Janival. Én ezt évekig nyomtam, és mindig azon gondolkodtam, hogy mi a titka. Hogy, hogy mit szeretnek rajta az emberek.
3: De még a 90-es években értem, a 2000-es években értem, de most már mi a titka? Tehát ott a Shazam volt, ott az Apple zenét.
4: Igen,
3: ott, tehát most
4: hallgatni.
3: Már tényleg mindent meghallgatsz, és egy perc van ott van a telefonodra.
4: Mert
3: ennek
4: az,
3: mi értelme
4: az
3: van?
4: Az,
5: hogy három percig tied az éter. Te szólalsz meg, téged hallgat mindenki, és te tudsz transzparensen üzenni
3: igen.
5: valakinek. Igen, ez.
3: Hát hallgatja még valaki holna. Egyébként.
5: Szerintem
3: hogy küldöm Icának, hogy szeretem. Ez hát érdekel igen. valaki.
5: Ha Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs küldi valakinek Icának, akkor azt hallgatják. Igen.
3: Az oké, okay, de hát nem mi csináljuk,
4: nem
3: de
4: mi
3: hogy
4: küldjük.
3: Mégis van azért egy csomó kereskedelmi rádióban kívánságműsor, de hogy ez még egy érdekes formátum. Az én is gondolkoztam.
5: Ez egy gesztus.
3: Igen. Nyilván, hogy tegnap csináltuk, marhultunk, oké, okay, de hogy egy általános kívánságműsor formátum szerintem az már lejárt.
4: De látod, mégsem. Tökre szeretni.
5: Te mit csinálsz?
4: Atis, neked nincs munkád.
3: Atis, tényleg.
5: Nem tudod, hogy ez teljesen.
3: 2026-ot írunk.
4: Igen, hát. Valószínűleg az van, ugye, ahogy egy régi programigazgató mondta, a kívánság műsorban maga a kívánság küldés, ez két embert érdekel, aki küldi, és
3: ennyi,
4: aki
3: senki
4: küldi,
3: más.
4: Senki más.
3: A zenék
4: nem.
3: pedig rotációban az mennek, azt meg ugyanúgy meghallgatod.
4: Hát ezért hallgatod, ugye a zene az ugyanaz, mint amit egyébként szeretsz egy rádióban, tehát ott nincs változás. Most a külső fület mondom, aki nem küld és nem kap, hanem csak hallgatja. A zenét megkapja, ott most 20 másodperc alatt valaki elmondja, hogy szeretem az Irént, azt neki küldöm a dalt, igazából nem zavaró.
5: Igen, de ez olyan, mint felírni az égre, hogy szeretem az Irént. Ez egy akkora szó, vagy akkora gesztus. Egy
3: még mindig, 26-ban, tényleg?
5: Igen.
3: Lehet, hogy csak ez itt maradt ez a formátum, és senki nem meri levenni, nem?
5: De
3: az egyik rádió levenni mindenki, tudod.
5: És mit tennél a helyére?
3: Olyan, mint a fél óránként hírek. Minek a mai világban, minek adsz még a médiatörvény szerint fél óránként híreket? Kit érdekel? A telefon, az internet aztán és az állandó elérhetőség világában miért kell neked egy kereskedő menedőben fél óránként híreket adni? Ez milyen őskövület médiatörvény? De tényleg, hogy ezt valaki miért nem meri már felülírni?
5: Ebben sincsen szerintem teljesen igazad, mert egy csomó embernek nincsen idege, meg nincsen türelme átlapozni egy teljes hírportált, és akkor kap ebből egy ilyen kis szüzsét.
3: Na de mit kapsz? Egy szerkesztő által leválogatott a preferenciának megfelelő.
5: Pont elég.
3: Álvalóságot.
5: Akár.
3: Aha.
5: Éppen mi. Egyébként nekem az volt az érzésem az első fél órában, hogy olyan vagy, mint egy maratonista, aki belesprinte az első másfél kilométerbe, és attól féltem, hogy valahol a második óra környékén el fogja lelkesedni.
3: Na, ha nekiállok, akkor megcsinálom.
5: Végig toltuk. Jó volt.
3: Végig toltuk. Hát és itt mondom, a Viberem az úgy nézett, hogy 999.
5: Meghalt.
4: Az nem tudott többet.
3: Effektíve lefagyott. Tehát, hogy egy fél óra után én elvesztettem a saját Viber felületemet, mert nem volt. SMS-ek folyamatosan jönnek, és a két piros az úgy villogott állandóan, hogy bármikor fölvetted, rányomtad, az állandóan ott volt valaki. Tehát, hogy ilyen lehetetlen lett bárkit is adásba tenni, mert szinte folyamatosan jöttek az üzenetek.
5: Tessék, én már annak is örülök, ha beolvastak egy üzenetemet. Hát igen, tehát tulajdonképpen ez a titka az egésznek, hogy egy pillanatra úgy érzed, hogy kiemelkedsz a tömegből, és hirtelen jelentőséget kap a személyed.
4: Nagyon sokan kérdezitek, hogy vissza lehet-e hallgatni? Nem.
3: Nem.
4: Nem lehet, mert pont most reggel beszéltük Zsüllel, mondtam, hogy egyrészt ezt visszahallgatni, ki az, de már sokan írják, hogy az a baj, hogy ez jogdíjas a sztori, gyerekek. Tehát a mi beszédünket föl lehet tenni, de hogy a zené, a kívánság műsorban rengeteg zene van, és amiatt ezt egyben nem tudod föltenni, mert például a Spotify is így letűnt.
3: Azonnal lehúzza, igen.
4: Tele van jogdíj a
3: zenével. Igen.
4: Úgyhogy egyszer is megismételhetetlen
3: ez aki, volt. Igen, aki hallott, ez nincs fönn nagyon sehol. Tehát hogy ez így elment, és ez ott van, majd lesznek belőle. A TikTok verziók, hogy betelfáj 10 éves kislány, és nem azt kapja, amit szeretne. Tehát az élet egy harc. Szóval az, hogy nem kapod mindig azt, amit szeret, és tanulják meg ezek a gyerekek, hogy azért a 10 éves, hogy aranyos a hangod, nem jön. Nem jön Justin Bieber. Érted?
4: Ez kevés.
3: És bármennyire is szereted Justin Bieber, nem azt kapod. Meg kell tanulnod, hogy az élet kemény. Úgyhogy...
5: Én ebből hagyományt csinálnék. Fél évente egy.
3: Fél évente egy?
5: Fél évente egy.
3: Fél évente egy beülés?
5: Igen.
3: Itt volt Attis is, ja, őt is említsük, meg nagyon aranyos volt, hú, nehogy elfelejtsük, gyerekek. Segített, előre összevágott egy-két dolgot, ami ugye a dal lezáró volt, az összevágta a következő jingle-el, meg beharangolt. Szóval végig itt a Zsül keze alá dolgozott, úgyhogy nagyon aranyos volt.
5: Hát
3: nagyon élte.
5: Attis egyedül hozza azt, amit ti tegnap négy.
3: Igen. Nagyon élte, és nagyon...
4: Mondtam, hogy mentem el innen, hogy ugye ezt mindenki egyedül csinálja. Mm-hmm. Tehát egyedül veszed a telefon, megvágod, beragod, volt kész. Itt érted, olyan zsizsgés volt tegnap, parádé.
3: A reggeli, reggeli.
4: Laci rohangált, Anna vette a telefonokat, Zsűl rakta az
5: zenéket. Fél óránk ment arra, hogy kerestünk egy darab telefonszámot. Mert szerettünk volna valakit megszólaltatni, aki aztán végül nem is került be szerintem.
3: Igen, mert de... ugye volt, hogy visszahívtunk igen, mi is valakit. Igen.
5: De hát tudod, itt a óriási, ja. Óriási pörgés ment.
3: Itt ja, de hát is nagyon, nagyon jó arc volt, segített, itt volt végig, és mondta, hogy mi miután, meg hogy van, meg mi a szerkezet, meg van-e itt most hírek, vagy nincs hírek, mert azért mi azért vakon tapogatoztunk itt. Tíz óra után.
5: Aki a Sakirát kérte, hát.
3: Az nem tudom, mi volt. Kérte a Sakirát?
5: Igen, és aztán helyette lejött valami likvid, vagy nem is tudom, mit.
3: Ja, azt megmutatom, volt egy olyan filónak, akkor most megmutatjuk, édesem. Hogy működik az igazi kívánságműsor. Szia, Tibi vagyok, kérném a Sakirától. Nem, te a narkotiktól fogod kérni a likvidet. Micsodát? Azt nem ismerem, nem baj, mondd utána. Narkotik likvid. Szeretném kérni a narkotiktól a likvid, és hallottak is, hogy egyáltalán nem erre szed. Látod, hát, mondom, ez jaj. Az. Na, így működik a kívánság. Köszi, hello, hash. Kiraktuk, és leadtuk a narkotik likvidot. Kis csáv, szerintem azóta, hogy áll, így néz maga elé. Ez mi?
5: Újra és újra társáz.
3: Ez mi volt? Kivel beszéltem, igen. Úgyhogy ez volt. Elhussant ez az éterben. De el is ment, így fura volt kettőkor, még átmentem edzeni egyet, és úgy rájöttem, hogy elment a nap. Jó. Mert hogy úgy tényleg.
4: Én mire leedzel, hazaérsz 4 óra.
3: Kis szauna, stb. És úgy azt gondoltad, hogy basszus, ez a 8 óra munkával azért elmegy a nap, úgyhogy visszaálltam a 4 óra munkára jelentem. Tökéletesen.
5: Elég.
3: Tökéletesen elég, nyilván van forgatás, akkor van több is, de hogy ez így bőven. Bőven elég.
5: Most már csak azt kellene megreformálni, hogy ne reggel 6-kor kezdjünk, hanem mondjuk 9-10.
3: Ennyi. És mindent átformáltunk, igen. Igen.
5: Megcsináljuk 10-től az élőadást, és másnap reggel 6-tól lehagyjuk ismétlésben, és akkor mindenki boldog.
3: De egyébként, nem? Tehát, hogy simán beleférne.
5: Szerintem.
3: Simán beleférne, így
5: a közlekedési hírek nem lesznek annyira frissek, de hát...
3: De azt elengedjük, nem is olvasunk közlekedési híreket, igen. Na jó van. Oké, engem leszartál, hiába kértem. Hát, Sanyi, voltak sokára. De nem ez a jó szó, mert nem ez történt, egyszerűen csak nem. Nem fértetek be, úgyhogy ez volt. De visszahallgatni nem nagyon. Nem nagyon tudjátok. Na itt a nyári szünetes SMS, mit csináljunk vele, gyerekek?
4: Hozzuk meg a döntést, hogy akarunk-e ezen most ugrálni, okoz-e még örömet, szerez-e még izgalmas pillanatokat az, hogy mennyi van.
5: Én adnék neki egy esélyt.
3: Hogy olvassam minden nap? Uh-huh. Mondjuk a szám az botrány sok.
5: Na mondjad, menjünk.
4: Ne, várj, egy kicsit készüljünk.
3: Mondjad. Egyelőre heti egybe.
4: Jó. Minden hét hétfőjén.
3: Minden hét hétfőjén, vagy minden hét péntekén. Küldj el nekünk.
4: Melyik a jobb?
3: A péntek, mert akkor péntek, úgy volt, megint lejött belőle hét. Péntekenként, ez egy köztes megoldás.
4: Jó, tehát minden péntekén 6:16-kor.
3: Küldj el nekünk, hogy még mennyi.
5: Aki ilyen következetesen, ilyen szorgalmasan csinálja ezt a dolgot, az megérdemli szerintem.
3: Nincs semmi. Itt ki mit érdemlít, az van, amit mi akarunk, és ha ő ezt vállalja, akkor csináljuk. Mit érdemel. Akkor ilyen alapon minden SMS-t olvassak be, mert mindenki megérdemli, hogy ír. Ez egy étlap, erről mi választunk, és mi eldöntjük, hogy van vagy nincs. Tehát ez nincs ilyen, hogy senki nem érdemel meg semmit.
4: Miért? Nem is értelek.
3: Nem alanyi joga van.
5: Elnézést kérek, bocsánat.
3: Na, most gondolom, most küldtek 40 SMS-t, most akkor mindenki megérdemli, hogy beolvassam. Ez egy választás. Na, jó, nekem jó az, hogy egyelőre heti egybe itt marad velünk. Pénteken.
4: Jó, egy péntek, az jó is, tényleg levezető nap, már megint elmúlt belőle.
3: Ha most nem küld el minket az anyánkba, hogy az viszont én nem vállalom.
5: Meg is írtam, hogy vettem 100 000-ös.
3: Látod, hát ez a puncsolít össze-vissza. Jó, akkor pénteken küldözgesd egyelőre, aztán majd lehet, hogy a közeledik a nyár, akkor sűrítünk. Most egyébként 290 nap.
4: Jézusom, ezt ne, 3/4 év.
3: A mindenség ír neki, azért ez így soknak tűnik. Na jövünk mindjárt, 7:30 van, jelentkezzetek játékra. Jó, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Senki ne pánikoljon, pár perc szület és Balázsik ismét visszatérnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
7: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Az ő Kratusz, most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
9: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
11: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
12: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
13: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
14: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
15: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
2: Reklámot hallottak.
7: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sok napsütésre van kilátás, élénk erős nyugati széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egy átlagos magyar háztartás 107,5 ezer forintot fordít a tanévkezdésre, derül ki egy friss kutatásból. A legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak. Ruházatra és sportfelszerelésre a családok 57%-a, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-a költ. Új táplálkozási sorozatot indít a Semmelweis Egyetem. A Semmelweis Help a tányéron című ingyenes sorozatban hiteles, tudományos alapokon nyugvó, a mindennapokban is könnyen alkalmazható tanácsokat adnak. Szabó Adrien dietetikus többek között az immunerősítésről, a betegségek és sérülések utáni gyógyulás támogatásáról, valamint a várandóság és a menopauza alatti megfelelő táplálkozásról beszél. A sorozat havonta kétszer jelentkezik a Semmelweis Help közösségi oldalain. Németországban holttest maradványokat tartalmazó autót találtak a történelmi mélypontra a Patrajnában. A hatóságok egy Bonn közeli kisvárosban akadtak a járműre, a Fiat több évtizede hevert a meder alján. A hatóságok nyomozást indítottak, az eset egyelőre egyetlen ismert eltűnési ügyhöz sem kapcsolódik, és még azt sem lehet tudni, hogy a benne talált csontok egy vagy több ember maradványai. Több mint 30 saját szervezésű bérletes hangverseny mellett zenés színházi előadásokon és több különleges produkcióban is hallhatja a közönség a Szegedi Szimfonikus Zenekart az új évadban. Az évadban számos alkalmi hangversenyen is fellépnek, Szeged mellett a többi közt Budapesten, Békéscsabán, Kecskeméten. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt köröztek az amerikai hatóságok. A férfi 4 évig bujkált, ebből 2 évig Győrben, ahol márciusban fogták el a magyar rendőrök. Az Egyesült Államokban több rendbeli eljárás folyik ellene, miután a lefoglalt elektronikus eszközein gyermekpornográf felvételeket találtak. A férfit pénteken adták át az amerikai hatóságoknak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Végül a várható időjárásról. Több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk, helyenként erős, nyugati, északnyugati széllel. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék, Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Azt hiszem, hogy a YouTube-on egyébként fent van a kívánság műsor, meg valaki Google Drive-ra is föltette. Ezért ezeket így meg lehet itten találgatni, ha valaki nagyon, nagyon kutat valamit, vagy nagyon keres valamit. Szerintetek ma sokan rá fognak rántani, hogy gyerekek a suliban? Lesz gágások helyre? Hát valószínűleg igen. Bizony. Egyébként, hát most azért kicsit kiürül a lakás.
3: Profik szabadságot kivették már.
1: Így van, kicsit pihensz. Pihensz, egyedül vagy.
2: Megünnepelj.
1: Családdal vagy, megünnepled a gyerekek az iskolában. Vagy osztálykirándulás. Ugye hát ez a kettő verzió van, valahol ezzel indulnak, valahol azzal. Indulnak igazából. Egy kamion és egy autó ütközött az M1-es Budapest felé vezető oldalán az M0-as csomópontja előtt. A 17-es kavisnál a külső sávot lezárták, a torlódás már több mint 3 kilométer. Aha, na, hát az klassz, az M1-es, ez nagyon alakul. Gyerekek, ez van.
2: Na, és néztétek tegnap este?
1: Én nem tudtam, mert én egy vacsorán voltam, úgyhogy én pont mondtam a Ferinek, hogy én majd belenézek ma, vagy hát részben belenéztem, de én online, tehát hogy nem az élőt.
3: Szereted magad visszanézni?
1: Nagyon ritkán nézem vissza magam. Nagyon ritka az.
3: Hiszen tudod, hogy jó vagy.
1: Ja, olyan dolgokat nézek vissza, amikor nem tudom, hogy mi történt a másik oldalon. És a most van itt nekem azért érdekes, mert én nem tudom, egy csomó minden nem tudok, hogy mi történt a másik oldalon. Rengeteg sztori nincs meg.
3: Mi van, az kérdés.
1: Hogy mi történt, hogy történt, hogy ők hogy indultak el, hogy mi hogy kaptuk el őket, hogy ők hogy jutottak abba a csapda helyzetbe, és mit rontottak el, mert ott nincs velük idő beszélni. Tehát berakjuk a buszba, begyűjtjük, és hello, én azóta velük nem találkoztam. De egy csomó nekem is most áll össze, hogy ők miért mentek abba a Zsák utcába, mit rontottak el, miért álltak meg a pirosnál, milyen döntéseket hoztak például a GVM, amikor bekeveredtek oda a Lónyai utca 5. kerületbe. Nem is értettem, hogy ők ott mit csinálnak. Amikor
3: ugye... Valószínűleg ők se.
1: Tehát, hogy oda miért keveredsz be, ahol tudod, hogy dugó van, és a Calvin térig áll a sor. Tehát, hogy azokat például én nem láttam, hogy ők mit csinálnak ott. Vagy, hogy milyen váltott autókkal mennek, hogy szervezték a menekülést. Mi ezekről semmit nem tudunk. Tehát a másik oldal az elkapás pillanatában válik nekünk tisztává, meg hogy van egy játékstílus, hogy hogy játszanak. De nem tudunk egy csomó mindent, sztorit, eseményt, hogy ők hogy voltak, hova mentek. Úgyhogy kíváncsi vagyok igazából, meg a másik oldal érdekel leginkább. A mi részünket tudom, hát mi végig marhultuk.
3: Azt a gyermeki örömet, amit ti le tudtok vágni.
1: Ja, mi nagyon presztizselünk, persze.
3: Ez nekem még tegnap is meglepetés volt, hogy a második évadra.
1: Vannak ilyen kötelező, reklámtevékenység, megjelenség. Én azokat annyira nem szeretem, azt már láttam különböző promókban, hogy mi van, de hát ez nyilván a kereskedelmi tévé része, hogy van egy díled egy gyors étteremmel, és akkor ott különböző dolgokat kell.
3: Akartam is mondani, hogy te is ide is őket te hoztad be, vagy mi van?
1: Úgyhogy érdekel, kíváncsiak a Sábiékra, hogy milyenek. Egy csomó pár viszonylag kevés infónk volt róla, mert nagyon térképen kívül kerültek, vagy elmentek, nem tudom, hogy játszottak, milyenek voltak. Ki a jó karakter, ki a vicces. Tehát érdekelnek a celebek, hogy milyenek voltak. Nem tudok semmit.
2: Jó szervezőik voltak.
3: Van, aki tud itt ám róluk eleget. Te kis áruló.
1: Igen.
3: Annácska,
1: ez majd így kifog.
2: De ez majd később kiderül.
1: Ez majd itt aztán később kiderül, igen. Látom, hogy kik azok, akik túlszervezték, vagy nagyon rászerveztek, akik azok, akik spontán mentek. Én most nekem az az első benyomásom, hogy mindenki nagyon szervezetten ment.
2: Figyelj,
1: tehát mindenki hiszem... nagyon szervezetten ment. Ez jó is, meg rossz is egyébként.
2: Az elején volt, aki a Blaháig 3 autót váltott. Tehát nem is értettem.
1: A keletitől?
2: Igen.
1: Hát ez végül is megengedett.
2: Hallod, mi történik itt?
1: Igen, igen, igen.
2: Hogy mindenki mindenkit lerázza.
1: Igen, de a börtönös rész, azt én már megkaptam előre, azt szerintem az zseni, ahogy követ fejtenek meg.
2: Nekem az előjáték egy kicsit hosszú volt.
1: Aha. Szóval, én szeretem, mert tök filmes az egész.
2: De igen, de nekem az elejé. Én már vártam, hogy történjen, kezdődjön, elinduljon, hagyd lássam, hogy mi, hogy szaladnak ezek a kis celebek.
1: Ezek hogy rohannak, ezek a kis narancssárga ruhások.
2: Hogy kapnak agynézést.
3: Hát ahogy Gáspár Laci érdeklődött a játék iránt, ugye a Basuk izgalmasére nem volt.
2: Gáspár Laci nehéz kimozgatni.
1: Az nagyon
3: hátradőlt.
1: Nekik például egy Zsák utcába fordulás vetett véget. Tehát, hogyha ott a sofőrük nem fordul be, akkor a másik oldalon ők ki tudnak menni. És én nem értettem, hogy ők ott mit csinálnak, de most jöttem rá, hogy átmentek a kereszteződésen, és ugye befordultak egy Zsák utcába. Aztán utána már nem láttam, hogy mi volt, de ők ott azt elrontották. és jöttek velünk szembe, nekünk rohantak. Hát a csávon majdnem elütött. Szóval, hogy ott voltak érdekes részek, azokat kivágták, de igen, ők bementek egy zsákutcába.
3: Igen, ott úgy éreztem, hogy mondatok még benned
1: voltak. Ott bennem voltak, hát ott több minden is történt.
3: Is jött,
1: ott
3: több jöttek minden is a mondatok, történt. Csak jótékonyan kivágták.
1: Volt, hogy rá kellett ütnöm egy motorháztetőre. Igen, olyan stengben vannak a sofőrök is, a civilek, ugye, ott ül mögötted két ordibáló celeb, hogy simán elüt. Tehát, hogy simán átmegy rajta. Többször majdnem elütöttek minket. Amikor már kellett kérni, hogy állj meg, haver, ez nem annyira vicces. Tehát, hogy így mondom, volt, hogy motorháztetőre kellett rávernem, nem kicsit.
2: Ugye, forgatás hetén engem többen megkerestek teljesen ilyen random emberek, hogyha bárkinek kell fuvar. Tudták, hogy én nem vagyok benne a műsorban, meg nem is vagyok szerző, meg nem csinálok semmit, de ha esetleg valakinek Budapesten kell fuvar, akkor csak
1: akkor
2: szólja,
1: ők viszik őket.
2: Aha. Tehát, hogy nagyon nagy ment.
1: Hát mindenki a párjával, a menedzserével, az ügynökével, a pasiával, mindenki a csajával, éve. Mindenki mindent leszerveztetett. Jó, de hát már meglátjuk majd, kíváncsiak, itt még sok történet van, amit nem tudunk, meg ami még titkos, úgyhogy bizonyítva, aztán nagy segítők voltak itten, kérem szépen. Kíváncsiak a tényleg a Csillagász Lacira is, hogy milyen ebben a szerepben.
2: Hallod, amikor én megtudtam, hogy a Pampeddal lesz ő egy párban, én azon gondolkodtam, hogy ezek a második napon fogják kinyírni egymást. Tehát volt olyan érzésem, hogy a Laci az fogja magát egy ponton, és kiszáll a kocsiból, azt mondja, hogy nem. Aha. Ezt nem csinálom tovább.
1: Bár amikor a Gabó egy ilyen csöndes fazon egyébként, tehát hogy nem idegeskedik, csöndben van, nem túl sok mindig.
3: Szerintem a Laciban meg pont az van benne, mérhetetlen intelligenciája kapcsán, hogy kíváncsi mindenki másra, érted? Abszolút. Hogy ő hogy tűzel együttműködni. Hát jó. Ugyanez volt az Árulókban is, ott is ugye egy olyan közegben volt a kastélyos műsor.
2: Az egy más típusú műsor.
3: Van más típusú, tehát ott ez a szint azért nem jelent meg, amit Pampett tud képviselni, de szerintem a Laci ez pont az a csávó, aki egy ilyen izgatottan áll egy ilyen feladat előtt.
2: Na, én
3: érted?
2: Az ő dinamika.
3: Mit tudsz vele csinálni?
4: Igen, azért már tegnap helyre pakolgatta Gabót, tehát azért ott a meg kis rész, ami be volt vágva, tehát hogy jó, elég most már fodrászkodásból. Elég a fodrászkodás, elég a szendvicsből. Gabó, tehát, csak hogy most már a kezembe veszem a dolgokat, tehát itt azért a Laci nagyon a kezébe tartotta a dolgokat, mert ott azért szétforgácsolódtak volna rögtön az első nap.
3: És látod, egy ilyen arc, egy ekkora koponya is, mint a csillagászunk is, gyermeki örömmel konstatálta a jelzést, hogy elkaptak egy párost, és ez nem ő.
1: Igen.
3: Sírtam a csávon.
1: Ők megkapják sírtam. Ugye az órájukra, hogy egy párost elfogtak. Az első nap nagy kasza volt. Szóval az első nap mi úgy mentünk neki, hogy ez a Budapest ez szinte lehetetlen lesz. Tehát, hogy egyszerűen mi tavalyból kiindulva, nagyon tavaly senkit volt. Nem kaptunk el Budapesten. És annyira bénáztak, és annyira magabiztosan áldogáltak, hát a benzinkutas áldogálás, amikor jöttek a törőcsikék, azt nem hittem el. Tehát a két hülye ugye bement, egy csomószor ugye megállunk, meg bemennek, és ők ugye, nem is tudom, ők autót váltottak talán, vagy beálltak egy garázsba, és egy garázsból álltak ki, de nem értettem, hogy azt is hogy, mert egy lakótelepre mentek be, onnan egy irányba tudsz csak jönni, és ott jöttek el a benzinkút mellett, miatt egy negyed órát álltunk azon a nyomvadkúton. És

0: voltak szervezve.
1: Hát
0: nagyon
1: igen.
0: Soknak.
1: Nagyon sok, és bizony. Aztán majd még itt minket, aztán majd már meg akarok spoilerezni, de itt olyan igen. követések lesznek, hogy már nagyon idegesítő volt. Szóval az nagyon.
2: Hát már az
1: nagyon duró, de nem mondunk el mindent, mert hát valaki nem látta még az első, első részt. Úgyhogy, ja, izgi lesz igazából. Jó a formátum. Jó, ki jól van ez kitalálva.
0: Nagyon.
2: Arra vagyok kérdés, hogy hova lehet ezt fokozni, mondjuk majd a harmadik évadra.
1: Nem tudom, hogy lesz-e, vagy lehet-e, vagy kell-e.
0: Nekem lennének ötleteim.
1: Mit lehet csinálni?
0: Igen, abszolút. Most, hogy így benne.
2: Bécsben picit, mindezt.
0: Nem. Van, meg lehet ezt itthon is csinálni. Meg lehet. De csak
2: hívjátok Annát.
1: Igen. Kérdezi valaki, a pólusnál tényleg volt a baleset? Nem volt baleset, a követő autóinknak mentek neki. Ugye akkor vannak ezek baleset. Az úgynevezett, igen, de hogy nem komoly meg semmi, csak nekünk ott szantak. Egyébként követő autók. Tehát az, aki már minket ott követett, az neki ment, ugye egy runner autó van, aki jön, és akkor hozza az aksit, meg cserél, meg jönnek utánunk páran. Azt megtolták hátulról. Úgyhogy ők ott leváltak rólunk, de legalább egy követünk kiesett. Ugye annak nagyon örültünk. Igaz, egy karambolárán, de jó, szóval sok minden történt igazából. Meghallgatjuk a játékosunkat is, közben halló, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Jó reggelt, halló! Na, mi a helyzet, hogy hívnak?
2: Dani
3: vagyok,
1: Dani.
3: Már nagyon régóta várakoztattak. Már úgy föl voltam,
1: ne ragud, Dani. Korábban jöttél.
4: És most elmúlt.
2: Lelankott? Lelankottál?
1: Korán adásba raktunk. Mi a helyzet, Dani? Honnan hívtál minket?
3: Kőszeg.
4: Akkor fogadjunk. Ausztriába jársz dolgozni.
3: Nem, Magyarországon.
4: Ez egy igazi ember.
2: És mit csinálsz Kőszeg mellől?
3: Tessék?
2: Mivel foglalkozol Kőszegen? Mit csinálsz?
3: A mezőgazdasági mérnök vagy, de nem Kőszegen, hanem itt
2: Kőszeg mellett.
3: Bük mellett.
1: Bük mellett. Aha.
3: Igen.
1: Jól van.
3: Sok az igen.
1: Jól van. Dani, és kit választottál játékra?
3: Téged, Balázs. De úgy voltam pörögve, most egy kicsit úgy lement, ez nem jó, pedig úgy akkor tudom a
1: szavakat. Tedd, aztán hívjál vissza, és akkor meg újra fölpörögsz.
3: Jó, van, oké, rendben.
1: Fúj egyet. Tedd le, jó, és kicsit, akkor
4: vagy kicsit tarts távolabb a telefont, Dani, jó? És üvölcsél, hogy egy állat vagyok. Gyerünk.
3: Egy állat vagyok!
4: Ez igen érződött.
1: Ez érződött. Ez kíváncsi, hogy ez meddig tart.
4: Meddig.
1: Na várjunk, hát még vagy menjünk.
3: Kemény leszek. Hú, itt vagyok. Itt az idő végre.
1: Menjünk?
3: Nyomjuk.
4: Figyeljetek. 3-2-1, tessék!
1: Kőszeget mondtál, Dani? Kőszeg? Ott laksz?
3: Kőszeg, így van. Egy szomszédos faluban lakom.
1: Kőszeg mellett. Aha.
3: Így van, Kőszeg mellett.
1: És mezőgazdasági mérnökként dolgozol?
3: Mezőgazdasági mérnökként dolgozom. Így van, pontosan.
1: Aha.
3: És te mit csinálsz?
1: Mit csinálok? Ülök reggel egy rádióban.
3: Én meg az autóban nem mertem ki. Nem igaz!
1: Ne haragudjál!
3: De ez olyan régóta vártam erre, nem igaz. Túl sok volt a várakozási idő.
2: Leeresztettél, mint egy lufi.
3: Ez kemény volt.
1: Leengedtél, várjál, kiveszem a...
3: Le, pedig az Annával olyan jót beszélgettem, meg úgy nyomtam volna, azt hittem egyből nyomjuk, de mindegy, jó van, így sikerült.
1: Jó van. Hát ez gyors volt, de valahogy az izgalom kapcsán már ezt hallottuk, hogy
3: hallottad, ja? Igen, hogy ez lesz. Előre, hogy vesztek.
1: Igen. Figyelj, viszont le nyereményet hallgass meg.
5: Gratulálunk! Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalván a Burger King jó voltában.
1: Na?
3: Az is nagyon jó, köszönöm szépen.
1: Szeretném. Ezért jöttél, mi? Ezért jöttél.
3: De nem is tudtam, hogy van játék. Fogadj. Az ja? Komolyan fogadjuk. Nem.
1: Jó.
3: Nem is tudtam, megörültem, amikor Anna mondta. Nem.
1: Letesszük a telót, és akkor hűj vissza egy üzemi hőmérsékletre.
3: Jó? Ja, megyek vissza, kiosztom a munkát. Ja.
1: Jó van. Ciao.
4: Jó, szevasz,
1: kollégám. Hello. Jó, hogy nem akarok spoilerezni, de valaki erre elmondta valamit, ami nem is volt benne az első részben, csak én nem láttam még végig az első részt, csak azt hittem, hogy belerakják, úgyhogy mindegy, nem érdekes, felejtsétek el. Meg kéne nézni, mit raktak az első részbe. Jó reggelt, az M7-es M0-as csomópontnál Budapest felé 3 sávon szintén elesett. Mai szép napot, Attila. Hátja. Ez ilyen most ilyen nagy eresések lesznek.
4: Az bizony.
1: Mennek a kis lurkók iskolába újra, úgyhogy ja. Ez lesz. Ez lesz, gyerekek.
4: Remélem, jól vagytok, fiatalok.
1: Micsoda szomorkodás
2: lehet. Már csak egy óra.
4: Jó, jössz a kocsiba, a hátsó ülésen, anyád mögött érted, aki tök

0: hideg a dugó miatt. 3 hónapja, vagy 2,5 hónapja ezt nem kellett csinálnia. Te ilyenkor tegnap még rohadtul aludtál. Mi van? Van-e füzetem? Oh!
1: Vagy elsős vagy, és nagyon izgulsz.
0: Vagy az. De az még jó, az elsősnek lenni, az szerintem még a szülő is érzi egy kicsit, vagy élvezi, hogy mégis iskolába megy a gyerek, azt szerintem egy jó sztori.
1: Ti csináltatok ilyen első tanítási napon fotót, meg az utolsón? Jó, elsőben, meg 8-ban?
2: Mi van?
1: Hogy az első tanítási napon, amikor először beül az iskolapadba, akkor ugye felengedik a szülőket, és akkor általában csinálnak a szülők a gyerekekről egy első képet, hogy hogy nézett ki.
2: Nem kell tudja, zavartak, mint a húzat.
1: Igen.
2: Be kellett adni a gyereket, az taka volt.
0: Persze.
2: Semmilyen fotózkodja a gyerekkel.
1: Ahogy az iskola előtt bárhol szoktak ilyet csinálni, és akkor az utolsó, mondjuk a 8. osztály utolsó tanítási napján készül egy fotó, és akkor összerakod a kettőt, és megnézed, hogy mennyit fejlődött a kis gyerek.
3: Én 12-t fotóztam, mint hogy Péter, mert én nem vagyok ugye otthon reggel. 12 fotó van meg, elsőtől a 12-ig mindig ugyanott fotózta, lehet a suliba menet befelé mindig ugyanott. És ez egyébként nagyon vicces.
2: Nekem egy ilyen képem nincsen.
0: Van egy csomó fotónk, de hogy így ennyire beállítva, meg ennyire tudatos, szerintem
2: nincs. Igen.
3: Nincs beállítva.
0: De úgy mindig ez ugyanott.
3: Pont az a spontaneitás, a táska változása, a ruha változása, a divat változása.
0: De a spontaneitás nincs, ha minden évben ugyanoda beállítod a gyereket.
3: Az igen, értem. Az igen, direkt, az viszont azért volt direkt, persze, az lásd, ugyanaz hogy, a helyszín, igen.
0: Hogy változik így a
3: van,
0: gyerek.
3: Így van.
2: Ja, igen. Nekem ilyen nincs.
3: Láttam otthon a leget. Látom,
2: egymás felé rakom a karácsonyi képeket, ugyanott vagyok, csak a karácsonyfa változik igazából. Na, jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 7 óra, ha van még közlekedés, küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt, érek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

épülete ajtaját és a rádióegy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
5: Hát a 80-as maratonra.
4: 80 kilométer?
5: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
6: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között. Szerdától vasárnapig ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
9: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
11: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
1: Reklámot hallottak!
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám!
14: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
15: Lecserélni nyílászáróit? Vaták Ablakcentrum Dunaföldváron a Kispáltüzét területén. Minőség, megbízhatóság, korrekt árak. Vaták.hu.
0: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, élénk erős nyugati széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éhezés fenyegeti a hazai méheket a hőhullámok és a szárazság miatt. A napraforgó elvirágzásával július végén országszerte megszűntek a természetes virágporforrások. A szakemberek szerint jövő tavasztal sok méhcsalád elpusztulhat. Több mint 30 saját szervezésű bérletes hangverseny mellett zenés színházi előadásokon és több különleges produkcióban is hallhatja a közönség a Szegedi Szimfonikus Zenekart az új évadban. Az évadban számos alkalmi hangversenyen is fellépnek, Szeged mellett a többi közt Budapesten, Békéscsabán, Kecskeméten. Már 8 halálos áldozata van a ciprusi komp balesetnek, 18 embert továbbra is keresnek. A 259 utast és 8 fős legénységet szállító katamarán Észak-Ciprusról indult Törökország felé, amikor egyelőre tisztázatlan okok miatt visszivárgott a hajóba. A komp az oldalára dőlt, majd elsüllyedt. A kapitányt és a személyzet 7 tagját őrizetbe vették. A hatóságok megpróbálják felszínre hozni a több mint 500 méteres mélységben fekvő hajó fekete dobozát, hogy kiderítsék a katasztrófa pontos okát. Egy átlagos magyar háztartás 107,500 forintot fordít a tanévkezdésre, derül ki egy friss kutatásból. A legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak, ruházatra és sportfelszerelésre a családok 57%-a, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-a költ. Új táplálkozási sorozatot indít a Semmelweis Egyetem. A Semmelweis Help a tányéron című ingyenes sorozatban hiteles, tudományos alapokon nyugvó, a mindennapokban is könnyen alkalmazható tanácsokat adnak. Szabó Adrien dietetikus többek között az immunerősítésről, a betegségek és sérülések utáni gyógyulás támogatásáról, valamint a várandóság és a menopauza alatti megfelelő táplálkozásról beszél. A sorozat havonta 2 jelentkezik a Semmelweis Help közösségi oldalain. Végül a várható időjárásról. Több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk, helyenként erős, nyugati, északnyugati széllel. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, 7 óra után 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 79 nap és GTA 6. Wow. Valaki, ugye az egész világ ezt várja. Volt már a Netflixen egy nagyjából 20-25 perces kis bemutató. Mindent megelőzve, ugye fölraktak egy ilyen kis összeállítást, hogy mi várható, meg milyen világ lesz. És 79 nap múlva GTA. GTA 6.
2: Annyival jobb lesz, mint a GTA 5?
1: Nagyon várja az egész világ, igen. Írdatlan fejlesztés, írdatlanul új színes, részletgazdag világ. Nagyon durva lesz. Nekem a gyerekek nyomják, hogy kicsit belelátok. Egészen elképesztő várakozás van. Tehát, hogy
2: te játszottál
1: vele? Játékot. Még a kezdeti időkben egy kicsit igen, de ezzel a nagyon durva GTA 5-tel, meg ami 6 lesz, ez már egy évek óta nem. De kíváncsi vagyok én is a 6-ra. Láttam ezt, megnéztem ezt a Netflixes sztorit igazából. Az nagyon, nagyon durva, hogy őt mit csináltak, és hogy milyen hype-ja van ennek a játéknak. Egészen elképesztő. Balázs, hogy játsz az alkoholról leszokásról, a délutáni kíváncsi műsorban lejátszanád a Rót kicsit könnyebb dalát, az a te számod. Nem vagyok már délutáni kíváncsi műsorban, köszönjük szépen. Már nem játszom le semmilyen dalt, mert nem vagyok kíváncsi műsorban. Nincsen semmilyen elvonási tünetem.
3: Száraz este volt?
1: Tegnap? Teljesen, nem ittam semmit.
2: Na jó, hát az első napot azért csak lehozzuk.
1: Hát most már úgy van, hogy most már talán péntek este volt az utolsó, vagy szombat este, semmi. Tehát szauna volt tegnap, edzés, kész, visszaálltam, nincs alkohol, zéro.
2: Kicsit gyakrabban eljár a kezed, de...
1: Egy kicsit feszültebb vagyok, kicsit többet üvöltözöm, kicsit többet verekszem.
2: Egyébként nagyon jól viselem.
1: Más tünet egyáltalán nincs. Úgyhogy nem, nincs baj. Szerintem ez egyelőre még nem sikerült valódi olyan Isten igazából, ilyen jóféle alkoholistává válnom, hogy szerdán már sóvárgás
2: legyen. Pedig nagyon igyekeztem.
1: Nagyon dolgoztam rajta nyáron, de semmi. Figyelj, az ilyen is jut eszembe az ivás. Tehát, hogy így egyáltalán nem. 114 nap karácsonyig kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen, de nem tudjátok, nem kezdünk el így nagyon számolgatni, úgyhogy ez nem is, nem is fontos.
2: Azt valit, hogy 2 billió, nem hiszem, 2 billió dolláros fejlesztés. Ezt...
1: Brutál, hogy mi pénzt tettek ebbe bele, de hogy már az eladásokból ez mennyi jön vissza, és hányszorosa, persze.
2: Ez visszajön.
1: Vissza? Hogyne, előfizetésekből, eladásokból, persze, iszonyat nagyot kaszálnak rajta. Nagyon durva. Nézd meg, azt megérted az egésznek a történetét, meg hogy hogy áll, meg mitől van ekkora hype. Nagyon durva, tényleg.
2: Leszerem a GTA 6-ot, pénteken születésnapom, Zsolti.
3: Az is jó.
1: Igen. Na jól van, gyerekek. Tegnap volt egy történetünk, és ennek próbálunk utána járni. Ugye, mi nagyon szeretjük ezt a sztorit, tegnap hosszasan beszéltünk róla. Egy hát mondhatni tulajdonképpen egy magyar utas kigyilkolta a Wizzair logisztikai mátrixát, és ingyen visszahozták Krétáról, úgyhogy ő nem akart elmenni, Krétára elment. Mielőtt kapcsoljuk a Wizzair kommunikációs vezetőjét, azért mondjuk el, hát ha valaki nem hallott, hogy mi volt a tegnapi sztori, mert egészen megdöbbentő.
2: Minden idők legbizonytalanabb utasa. De tényleg? Győztese, azt hiszem.
1: És ugye a repülés azért sokszor miről szól, az általában végtelenül kiszámítható szabályokról, megveszed a jegyet, becsekkolsz, biztonsági ellenőrzés, beülsz a jegyre, felszállsz, leszállsz, és meg is érkeztél. Aztán jött egy magyar utas, és azt mondta, ezt a Matrixot ő áthúzza, legyilkolja a Wizzair alkalmazottakat, és a menjek vagy maradjak típusú határozatlanságot olyan szinten fejlesztette tökére, hogy ez egyfajta művészi szint. De tényleg. Ugye mi történt, csak röviden, hát ha valaki tényleg tegnap nem hallotta, volt egy utas, ment egy gép ugye Krétára. Heraklion, a Krétára indult. És ő ugye elbizonytalanodott a kifutó pályán, miközben sétált a géphez, hogy nem akar repülni. Ő nem akar elmenni.
2: Leült a lépcsőre.
1: Üldögélt a lépcsőn, a személyzet visszakísérte, tették, vették magukat, oké, akkor leszették a csomagját, ez az ide. Majd ott még ugye a váróba kitalálta, hogy akkor ő lehet, hogy mégiscsak menne.
3: Mégiscsak jó hely ez a Kréta, gyerünk!
1: Ő mégiscsak megint tett vett a személyzet, megint beszéltek a pilótával, újra becsekkolták, újra átment ezen az egészen, fölültették a gépre. Ugye? De ez már volt egy ilyen, egy másfél vagy egy órás hercehurca. Ezt egyébként maga az utas osztotta meg ugye a fapados károsultak Facebook oldalán, így van. Visszakísérték a hölgy, egy vizeres levette az utaslistáról, elköszöntek, ő kitalálta, hogy menne, visszarakták az utaslistára, és elindultak Héraklion felé. Az út során neki meg eszébe jutott, hogy értelmét vesztette az utazás célja.
3: Mégse
1: akar menni Krétára, és azt mondta, hogy ő nem akar Krétán maradni, ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni. Nincs ilyen.
3: És ez akkor ez a sztori nincs. Itt ugye ez logisztikailag megoldhatatlan, ugye?
1: Igen.
3: Nem lehet olyat, hogy leszállsz, akkor intézel jegyet, visszaszállsz, mert addigra elmegy a repülő. Mit csinált ekkor?
1: Ezt ő kitalálta, hogy ő ott maradna a gépen.
3: Nem szállok élet.
1: Ő nem száll le a gépről. Oda ment a vezetőlégiutas kísérős, előadta neki a történetet, nem volt jegye visszafele, azt se értem, hogy nem volt, de valószínűleg hosszabb időre maradt volna, mint kiderült egy nőnél. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája, semmilyen nem volt a Héraklion Budapest járatra, normálisan elmondta, megpróbálnak rajta segíteni, és végül is a kapitány megengedte, hogy ugye hát ő tulajdonképpen leszállt ugyan Héraklionba, ő viszont nem szállt ki a repülőgépből. Hát ezt így olvasod, és azt mondod, ez nincs. Ez nincs ez a sztori. Megvárta, amíg az összes utas leszáll, kiürült a gép, személyzet elkezdett pakolni, neki pedig mondogatta a személyzet, hogy legyen nyugodt, mindent meg fognak oldani. És ült az első sorba egy kis táskával az ölébe. Van ilyen? Hát ez a sztori nincsen, de tényleg.
2: Hát főleg úgy, hogy pontosan tudod, hogy a fapadosoknál mindenért pénzt kérnek, nagyon-nagyon szabályozottak.
1: Szigorúak.
2: Nagyon szigorúak, tehát nincs olyan, hogy elírsz egy betűt a nevedben, amikor becsekkolsz, és fizetned kell azért, hogy átírd a nevedet, tehát hogy mindenért.
1: Igen, de
2: nincs, hogy fogod magad, és visszafordulsz a géppel, és ott maradsz.
1: Meg ugye nem csak a fapados, hanem szerintem a reptéri szabályozás is kemény. Hogy a reptére minden utasnak ki kell szállni a gépből. Tankolják, balesetvédelmi előírások. Tehát hogy tényleg nagyon sok minden van. De azt mondta a vizer személyzete, hogy maradjon. Ott ült a repülőgépen, majd egyszer csak megjelent a földi személyzetből egy kiszolgáló ember a beszálló kártyájával, és hozta a Héraklion Budapesti jegyet neki kinyomtatva.
3: És azt mondta, hogy uram, jó utazás, megvagyunk.
1: És megvagyunk. Visszajött a csávó. Hát nincs ilyen. Hát minden idők legbonyolultabb utasa. Teljesen szürreálisnak tűnik, és ugye több újság fenntartásokkal kezelte a történetet. Tehát megírta hát, a 444, igen, ez lehet, hogy nem valid ez a sztori. És
3: sokan már PR cikkre gyanakodtak, hogy a Vizer maga generálta ezt a sztorit.
1: Igen.
2: De már tegnap elmondtuk, ugye, hogy a Vizer, bár akkor még nem volt megszólaló, de hogy a Vizer az azt mondta, hogy ez egy valid történet, tehát ez tényleg megtörtént. És ugye hozzátartozik a történetet, hogy mi megkerestük a Vizert, éppen szabadságon van a szóvivő, de helyette megjelent a kommunikációs igazgató.
1: A kommunikációs igazgató, igen. Az András, aki elmondja, hogy mi történik, mert ugye arra gondoltunk is, hogy gerilla marketing, ugye? Tehát, hogy én beírok valamit egy Facebook csoportba, a Vizer ezt megcsinálja, vagy nem, de tök jó reklám ez a légitársaságnak. És elmondták, hogy nem, higgyük el, hogy ez valóban megtörtént, és mindjárt elmondják, hogy tényleg megtörtént velük ez az utazás, ez az ember, és kiderült, hogy valamilyen nőügy van a dologban.
2: Igen.
1: Elvileg valami nőhöz ment volna.
3: Úgy ment nőhöz, hogy ez valószínűleg ugyanaz az átverés, amit már ezerszer hallottunk.
1: Igen.
3: Valaki ugye belógatta a hintát, a hintába beszálló fiatalember elküldött egy rakat pénzt.
1: Ez milyen sztori.
3: És amikor már ott álltál a reptéren, és próbáltad elérni a csajt, hogy kicsi, megyek Krétára, ugye ott lesz. Soha többet.
1: A csaj felszívódott, és nem volt pénzed, nem akarták Krétán maradni, és nem volt csaj se sehol.
3: Igen.
2: És a repülőgépe jöttél rá, hogy mekkora
1: vagy. És a repülőgépe rájöttél, igen, hogy ez magányos lesz a Krétán, mert senkit nincs ott, igen. Na itt van Radó András, a Vizer kommunikációs igazgatója. Hello András, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Te mit szóltál először, amikor meghallottad ezt a történetet?
4: Hát leraktam a telefonomat, egy picit után olvastam, és hát most majdnem egy évtizeddel légi közlekedésben vagyok, de ilyen emléke én se találkoztam. Meglepődtem.
1: A világ legbizonytalanabb utasa, mondhatni tulajdonképpen, nem? Tehát a ti matrixotokat azért eléggé áthúzta, mert hogy azért ez nem jellemző, ami történt.
4: Hát nem jellemző, igen, elég bizonytalannak tűnt az utas, de megoldottuk a végén, és hazahoztuk, ahogy ezt szerette volna. És talán ilyen esetben ez a legjobb, hogyha valaki ennyire bizonytalan, és ennyire nem szeretne repülni, vagy nem szeretne ott maradni valahol, akkor talán mindenkinek ez a legjobb.
3: Na de várjál, már itt nem arról van szó egyszerűen, hogy nem szeretne ott maradni. Tehát a sorozat úgy nézett ki, hogy megyek, nem megyek, megyek, maradok, nem maradok, visszajövök.
1: Igen.
3: Tehát itt hatot ugrottatok, hát azért ez nem egy ilyen egyszerű sztori.
4: Hát nem egy egyszerű sztori, nekünk is időbe telt, mire kigoboztuk a dolgokat és a történéseket. De úgy volt, ahogy az úr azt leírta a posztjában, és hát a személyzet szerintem fantasztikus munkát végzett, hogy ilyen gyorsan elintézte, hogy legyen hazafele jegye. Ugye mi körülbelül 35-40 percet töltünk a földön, ez alatt a személyzet átvizsgálja a repülőgépet, hogy nem hagytatok-e ott valamit, nem maradt-e ott valami olyan dolog, aminek nem kéne ott lennie, megtankolják a gépet, a pilóták körbejárják a gépet, megnézik, nem ütöttünk el madarat mondjuk leszállás közben, és közben az utasok kiszállnak, az új utasok pedig beszállnak. És ennyi idő alatt sikerült ezt a budapesti központtal egyeztetve, és a helyi krétai földi kiszolgáló csapattal megoldani. És mi? Ahogy mondtátok, az előbb megkapta az úr a jegyet.
2: De mi látszott ezen a fiatalemberen, hogy ennyire megesett rajta mindenkinek a szíve? Tehát azért ez a fajta rugalmasság nem jellemző úgy általában a fapadosokra. Azt mondják, szállj le, aztán old meg.
4: Én azt merem mondani, hogy a vízre talán jellemző ez a fajta rugalmasság elég sok területen. Az úr a kollégáim beszámolója alapján nagyon kedvesen, nagyon udvariasan elmagyarázta, hogy ő úgy döntött, hogy szeretne visszajönni. Ilyenek egyébként nagyon ritkán, kicsit más esetben, de előfordulnak. Például, amikor valakinek olyan egészségügyi baja lesz útközben, ami miatt nem tud, vagy nem szeretne ott maradni, akkor erre is a megoldás, hogy valahogy visszahozzuk. Ha nem Európán belüli járatról van szó, tehát az egyik vége az Európai Unión kívüli, és nincs valami olyan papírja, nincs meg az összes megfelelő papírja, hogy beengedjék az országba, akkor vissza kitoloncolják, vagy nem engedik be az országba, ilyenkor is vissza kell hozzuk. Tehát azért ez nem teljesen precedens nélkül valakit ugyanazzal a járattal hazahozunk, de mondjuk ilyen csiki-csuki, ami itt történt, ilyen még valóban nem volt.
2: És akkor kifizettetik vele a vételárat? Tehát neki ezért a visszafelé útért kellett utólag fizetnie?
4: Nem tudok minden részletről nyilatkozni, mert vannak egyrészt biztonsági okokból és bizalmassági okokból, nem tudok mindenre válaszolni, de mi ezt az úrral el fogjuk intézni.
1: Ez hogy volt hely a gépen, tehát az is nagy mázdi, ugye? Meg hogy a földi kiszolgáló személyzetbe belemenne, mert ugye vannak szabályok, hogy le kell szállni a gépről, megtankolják a gépet, nem lehet utas tankolás közben a gépen. Tehát azért itt van egy csomó olyan követelmény, amire nem is ti vagytok hatással, hanem maga a reptér, meg a reptér szabályzata.
4: Így van, szerencséje volt az úrnak, hogy volt hely a gépen valóban, hát nem lett volna hely, hogy nyilván nem hozzuk haza, hiszen akkor azok az utasok, akik azzal a járattal jöntek volna haza, előnyt élveztek volna. Nem minden reptéren van tiltva, hogy tankolás közben az utasok a fedélzeten maradjanak, illetve a biztonsági ellenőrzés alatt az egyik kollégám ezzel az úrral maradt, míg a többiek ellenőrizték a repülőgépet. Tehát ilyen azért ezekre a szabályokra figyeltek a srácok, hogy biztos, hogy szabályszerűen és a szabályokat követve történjen minden.
3: Okot mondott az ember, hogy miért volt a hezitálás már kifelé, és miért jött végül is vissza?
4: Én nem mondanék többet annál, mint amit leírt a posztjában, de ahogy az előbb is mondtam, nagyon kedvesen, nagyon udvariasan, nagyon értelmesen elmondta az ő szituációját.
1: Aha. Azok az lehet, amiről beszéltünk, igen, hogy eltűnt a nő, és eltűnt a pénz. És már csak ő maradt, és már nem olyan jó kritán lenni.
4: És a pilóták tudtak a központtal, van egy olyan rendszer a repülőgépen, amivel tudnak a központtal tulajdonképpen csetelni, és akkor ott megkapták azokat az utasításokat, amik lehetővé tették, hogy megoldják.
1: Ja, már hogy a Wizz Air központ és a pilóták között van kapcsolat.
4: Így van, természetesen folyamatos kapcsolat van, és van egy ilyen csetszerű, és akkor ki tudják nyomtatni, mint egy blokkot, és ott megjön az üzenet.
2: Aha. Az, amikor eljön az üzenet, ezt nem hiszed el, mi történt.
1: Itt ül egy csávó, nem akar leszállni, előbb nem akart felszállni, mit csináljunk vele? Igen. Jó, ez mindenképpen azért ez pozitív színben tüntet föl benneteket, ez jól jött szerintem, meg tök jó a sztori, meg tök kedves, tehát hogy így azt mutatja, hogy a légitársaságoknak is néha van lelke. Ez egészen megnyugtató. Azért ránk utasokra nézve, hogy ez ráadásul így kiírta, tehát hogy ezt nem is ti írtátok ki, hanem ezt ő így magától kiírta.
4: Abszolút, és a Feri mondtad az előbb, hogy azt gondolták sokan, hogy ez egy gerilla marketing akció volt. Én nagyon sok telefonhívást kaptam, hogy mennyit fizettetek ezért a történetért, hogy ez így megjelenjen, semennyit. Tehát ez tőlünk teljesen független, ez tényleg így történt, ahogy az úr leírta.
2: Hát, gerilla lenne, én is azt mondanám.
1: Igen, most a Ryanair ingyen fog utaztatni óvodás csoportokat. Valamit csinálni kell, az EasyJet, nem tudom, nyugdíjasokat köröztet majd Budapest felett két napon keresztül.
2: A Ryanair hazahozza a vizet.
1: Igen. András, nagyon köszi, örülünk, hogy beszéltünk. Jó munkát nektek. Köszönjük szépen. Ciao. Köszönjük. Hello, Radó Andrásnak köszönjük szépen. Azért gyerekek, ha tényleg nő miatt ment, az milyen, az milyen durva. Tehát kifizetsz egy csomó pénzt, eltűnik a lóvé, ugye? Eltűnik a nő is, és rájössz, hogy nem akarsz már ott maradni. Arról... Se pénz, se nő, azért az kemény.
2: Arról csinálhatnánk egyszer egy témát, vagy akár most, hogy az életed nagy felültetései.
1: Hogy hova, hogy mire ültettek?
2: Hát, igen.
3: Igen, nagy eltűnések.
2: A legnagyobb megszivatás, igen.
3: A kedves barátom pont pár héttel ezelőtt járt így, hosszas csetelgetés.
1: De ráfutott a csetre?
3: Hosszas csetelgetések, hosszas nagy szerelmek, közös jövőkép. Jaj, tudod, én is szeretek kirándulni. Aj, de jó, hát a gyerekek. Jaj, de nagyon szeret. Ott mondjuk ott, hála Istennek, lenyúlás nem volt.
1: De legalább létező ember volt a másik oldalon.
3: Létező ember volt. Hát, illetve ezt nem tudhatjuk. Most te is föltetsz egy profilképet.
1: Egyébként igen, jó, találkozás nem volt.
3: Igen, de azért gondolom, hogy létező volt, mert a lenyúlás esete az nem valósult meg. Tehát ő nem kért pénzt, nem kért semmit, nem kért semmi ilyesmit, és meg volt az első randi lehetősége, étterem, emberünk ott grasszált már az étterem előtt fél órával, mert egy úriember, hogy megvárja a csajszit, és a csajszi törölte magát mindenhonnan, ahol
1: ezeket a ghostingolásokat nem értem.
3: És eltűnt. Úgy tűnt el a csaj, hogy se híre, se hamba. Ráadásul ugye egy ilyen párkereső chat felületen beszélgettek csak, tehát még telefons számot sincs hozzá.
1: De mi, de ki az, de aki mi? Még chaten beszélget? Vagy mi MySpace? Vagy mi
3: van? 40-es
2: megvan ennek a romantikája.
1: Chat ablakban beszélgetünk?
2: Igen, állítólag azt, hogy tudod, van időd megfogalmazni a gondolataidat, nem kell azonnal reagálj, van ennek valami.
1: De hova ghostingolnak? Tehát mi történik? Megijed? Közeledik a randi, egy felnőtt ember, és összetolja magát.
3: És miért nem tudod azt mondani, hogy figyelj, ne haragudj, mégse.
1: Csak addig elégül ki, amíg megy az ismerkedés, de amikor találkozássá változik, annyira fél, hogy ő már nem akarja a valódi találkozás? Ez mi a ghosting lényege? Hova tűnik? Hogy mert egy szex abban... után eltűnik, azt még kicsit szemét dolog, de kicsit értem. Volt egy szex, nem akar többet, gyáva dolog, elítélem, de azt meg... De a randi előtt, két hónapos randizgatás, elben randizgatás után jön a holnap a találkozás, és eltűnök, ez nekem egyszerűen ez nincs meg.
2: Hát talán van jött egy jobb, nem?
3: Lelkileg ő kielégül a randizgatással.
1: Valószínűleg fél találkozni.
3: És attól meg fél.
1: Igen, valószínűleg fél találkozni, addig izgi, amíg ez nem lesz konkrét, és ahogy konkrét, annyira megijed, hogy egyszerűen ghostingol. Hát miért törlöd magad mindenhonnan, meg tűnsz el, úgyhogy két hónapja fűzitek egymást. Abban mi a jó? Nem volt pénz, nem vártad át, nem volt szex, nem használtad ki. Tehát valójában semmilyen üzlet nem bonyolódott, amitől ez neked jobb volt.
2: Mert azért borzasztó aljas, mert rengeteg kérdést hagy maga után. Tehát
1: igen,
2: ott állsz,
1: igen,
2: hogy fellettél, piedesztára lettél emelve, te voltál másfél-két akárhány hónapon keresztül a férfi, a nő, akiért ő majd eljön, és már tervezitek a közös jövőt, ahogy mondtad, és aztán egyszer csak ott állsz így
1: beszületve. Hát a nő volt a másik oldalon. Ja. Ha tényleg az volt a másik oldalon. Innentől ezek ki tudott, hogy ki volt
3: de
1: a másik oldalon?
3: Miért nem folytatta izét, ha ez lenyúlásra ment? Vagy miért nem jutottak el odáig?
1: Hát igen.
3: Tehát azért gondolom, hogy ebben a sztoriban nincs a lenyúlás része, tehát nincs. Nem pénz volt, igen. Hanem egyszerűen a kisasszony azt mondta, hogy eddig ne tovább.
1: Írjatok már, drága hallgatót, mikor volt az életetek legnagyobb eltűnése? Ha valaki ghostingolt veled a kapcsolatban, szex előtt, randi után, szex után, mikor történt ez a dolog, hogy egyszerűen felszívódott, eltűnt, ghostingolt. Hány éves volt, férfi volt, nő volt, írjátok meg. Jó, jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után.
0: Hú, micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
9: Hát a 80-as maratonra.
8: 80 kilométer?
9: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
10: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
11: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
12: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
13: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
14: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer, vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Anya, arra gondoltam, rendel...
16: Rendet raksz a szobádban.
15: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
16: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
17: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
18: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
19: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Doritricin. A Doritricin hármas segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
20: Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
5: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
22: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 7375.
23: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
24: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
25: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 ezer forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy új mobilt, tabletet vagy laptopot? Ne késlek egy, keresd bennünket és kérdezz rá a lehetőségekre. Ne hagyd nálunk szolgáltatásainkhoz kapcsolódó készülék kedvezményed. Részletek a tart.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon vagy értékesítési pontjainkon. Tar, minden, ami telekommunikáció.
0: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
2: This is the World is Mine Radio Show.

0: is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1.
1: Radio 1. Radio 1. Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
2: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Sok napsütésre van kilátás, élénk erős nyugati széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 4 vármegye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten. A katasztrófavédelem közleménye szerint biológiai lárvagyérítést 2 területen, Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati, valamint Pest vármegye déli részén a ráckevei Dunaágon végeznek a szakemberek. A Tiszató változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárváknak. A természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban ugyancsak biológiai lárvagyérítések zajlottak. A környező települések a héten a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor. A települések lakott részein platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel írtják a szúnyogokat. A hétvégén tartják az idei retro véradást. Szombaton retro zene, sör, virsli menü várja az önkénteseket, akik ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt köröztek az amerikai hatóságok. A férfi 4 évig bujkált, ebből 2 évig Győrben, ahol márciusban fogták el a magyar rendőrök. Az Egyesült Államokban több rendbeli eljárás folyik ellene, miután a lefoglalt elektronikus eszközein gyermekpornográf felvételeket találtak. A férfit pénteken adták át az amerikai hatóságoknak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Az augusztus 20-án zárult szezon 2 hónapja alatt 1198 sérülést láttak el a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat önkéntesei a Balaton déli partján lévő strandokon. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt által megszervezett balatoni elsősegélynyújtó szolgálatban idén 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt önkéntesként. Ők a nyár folyamán azonnali helyszíni elsősegélynyújtást, a strandokon szerzett sérülést, ellátását, szükség esetén pedig mentőhívást biztosítottak a Balaton partján. A szolgálatban résztvevő képzett önkéntesek a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 19 éve alatt 57.087 sérülést láttak el. Végül a várható időjárásról. Több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk, helyenként erős, nyugati, északnyugati széllel. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: 3-4-8 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk, kitartás a gyerekeknek első nap. Ez nehéz lesz, de belendül minden gyerek, kitartás. Látszok, kis lurkók, irány az iskola, jó lesz ez.
2: És ez a mai, ez még laza, tudjátok, évnyitó, izé, ismerkedés, barátkozás, de holnaptól.
1: Holnaptól felmérők, dolgozatok.
2: Mire emlékszel a tavalyi év matematika feladataiból?
1: Bizonyám, úgyhogy kitartás minden fiúnak, lánynak. Veretek vagyunk, srácok, ez nem könnyű, tudjuk, egy ilyen jó nyári szünet után visszamenni. De nyilván sokan várják, sokan zsizsegnek, pezsegnek, akinek jó osztálya van, szerintem az ilyenkor már tökre várja, hogy újra bent legyen, szóval nem mindenki éli meg ezt ilyen nagyon nagy drámaként, de tudunk ezzel azonosulni. Mi is voltunk diákok 100 éve, és tudjuk, hogy azért ez. Ezek nehéz napok.
3: Na, tegnap este ingeket vasaltam.
1: Ó, igen?
3: Persze.
1: De még van ez a fehéring matróz blusz című borzasztó kommunista szösszenet, amit kell, igen?
2: Na, ez nem kommunista, menő angliai iskolákban van egyenruha, havert el, vagy ezzel tévedve.
1: Ja, de azt nem ilyen matróz blusz, mondom.
3: Nem, a fehér ing, meg a fekete alj, az kötelező. Annyira, hogyha nem az van rajtad, akkor bevágod.
1: Na, de ez egy kicsit komcsi, miért kell? Most egy évnyitón miért kell? Tehát mi történik azért? Ez bemegy. Megnyitom, mondok 5 mondatot, mindenki megy az osztályba, csókolom.
3: Meghallgatják a himnuszt, azt visszalátok.
1: Tehát is nagyon kell, tehát a himnusz nélkül tényleg nincs évnyitó. Tehát ha nincs himnusz, az év az nem nyílik meg.
3: Meg kell adni a módját.
1: Az biztos egyébként. Lehet, hogy csak bemennének, és halál lazán mindenki bevonulna az osztályba, nem? Jönnének a tanárok, újak, itt vagyunk gyerekek, nagyon kezdjük
2: nyomás.
1: El. Halálfölösleges nyomasztás egyébként, semmi ilyen. Régi dolgok, amiktől így nem tudunk megválni. Himnusz, az évnyitón, fehér ing, sötét nadrág. Mert? Érveket kérünk, igen. Na, mi ugye beszéltünk egy vizeres történetről, és ghostingolt valószínűleg a csaj, ugye már mindegy, nem akarjuk magunkat ismételni, és ugye arról kezdtünk dumálni, hogy mi a fene történik ilyenkor, hogy tűnnek el, ki tűnik el, mi a ghosting lényege, ugye sokszor próbáltuk már különböző oldalról megtárgyalni ezt a témát, de hát ha találunk benne valamilyen új perspektívát, hogy mikor és miért tűnik el valaki az ismerkedés alatt, közben, előtte, mert hogyha még beteljesült a dolog, és volt egy randi, és történt valami, azt még úgy kicsit, nem azt mondom, hogy értjük, de ott legalább volt valami. De ugye nagyon sokan ghostingolnak úgy, hogy ismerkedés közötti tulajdonképpeni percekben, csetekben, randi előtt tűnnek el, és nem nagyon tudjuk, hogy miért. Azt írja egy hallgató, nálam a legesztrém a ghosting ismerkedés közben 2 mondat között volt. Konkrétan egyik és a másik között hús törölte magát az applikációból. Érted? Na. Hát ezzel mit csinálsz?
3: Mondat vesző, és egyszer
1: és eltűnt,
3: csak...
1: Kész, törölt az applikációt. 2 éve vagyok fent ilyen társkeresőn, és ez a ghostingolás sajnos mindennapos dolog, sokkal könnyebb a lánynak, egyszerűen csak az csak nem írni vissza, mint hogy megmondja egyenesen, bocs, de nem.
3: Hát ne vetítsük ezt csak a lányokra egyébként. Aha. Tehát ezt a férfiak is megcsinálják.
1: Szerintem a férfiak nagyobb számban ghostingolnak, mint a csajok. Én azt gondolnám, hogy ez inkább ez egy pasis dolog. 5 éve egy társkereső alkalmazáson keresztül ismerkedtem meg egy férfiről. Hetekig beszélgettünk, naponta többször is, majd a randi napján írta, hogy fodrásznál van, képet is küldött, utána indul. Milyen fekete öves. Soha nem érkezett meg.
3: Azóta is vár.
2: Várjál, mert most jön a csavar benne.
1: 2-3 éve megtalált, és bocsánatot kért, írta, hogy beteg lett.
2: De hol? Mikor?
1: Fodrász és a randi között.
2: De ez az 10 perc. Ott ő nagyon beteg. Értem.
1: Speciális légzés technikával és egy gyógyital segítségével már jobban van. És akkor lehet folytatni, ott alapban maradt a dolog. Aha. Rövidre zártam a beszélgetést. Mekkora büdös nagy kamu, te jó Isten! Azt a mindenségét neki. Régebb buliban azt mondtam, kimegyek WC-re, mire rájött, hogy nem jövök vissza, már otthon mostam a fogam. Oké, de az buliból eltűnni, az még nem egy személyes randi, tehát azért az úgy még rendben van. Németben éltünk 2 éve, reggel puszi szeretlek ölelés, mire hazaértem délután munkából, lakás kipakolva, jegygyűrű asztalon. Se egy levél, egy üzenet, teló és Facebook letiltva. Na így lett vége egy 5,5 éves kapcsolatomnak.
2: Na, szóval, hogy 5,5 év nem érdemel annyit, hogy leülsz, és azt mondod, hogy figyelj kicsim, elég volt, nem megy, puszi, szia.
1: Igen, tehát azért hazamész, és le vagy tiltva, ki van pakolva a kecó, le van rakva a jegygyűrű, paja írta. Tehát akkor ez csaj volt, tehát ez csaj csinálta meg.
2: 5,5 év, akkor itt van a sztori. 2024. szeptemberében a férjem 12 év után feleségül vett, akkor már 10 éves volt a kislányunk, ekkor történt egy megcsalás, ez kiderült meg minden, és a csávó mindenkit tiltott a családból, eltűnt, 13 évet törölt ki így az életéből, és azóta sincs meg.
1: Ne csinálj!
2: 13 év, érted?
1: De a gyerek életéből
2: és
1: is mindenki...
2: Mindenkiéből. Tehát ott hagyta a gyereket, a családot, mindenki.
1: Nem lehet, hogy meghalt. Nincs ilyen, hogy valahol fekszik ez a csávó azóta.
3: Te rohadt mérges vagy, és akkor meghalt.
1: Szerencsétlen, hogy fekszik a gyárakban.
2: Lehet.
1: 13 év után valaki úgy szívódik föl. Ne csináld! Ez egészen megdöbbentő. Hogy élnek emberek? És a gyereket se hívott többet. Eltűnsz, nem jelentkezel. És őt csalták meg a csávót?
2: Nem, a csávó csalta meg a csajt. Ezt a csaj írta.
1: Ja, és ugye? Még ráadásul a csávó csalta meg?
2: A csávó megcsalta, ezen pattant ki a botrány.
1: Na, hát ezt megértem.
2: És a botrány után a csávó úgy döntött, hogy akkor én mától nem vagyok itt az életetek részei.
1: Ez nagyon durva.
3: A fodrász vagyok, elrontottam a haját, bocsi.
1: Ja. Igen. Bocsi, hogy 4 hónapig gosztoltalak, elhagytam a töltőmet, amúgy ma este mit csinálsz? Küldte valaki idézőjellel, tehát valószínűleg ez is megtörtént vele. Azt mondja, hogy közel 2 hétig cseteltem egy csajjal, aztán valami nyitatásból előkaptam a Google Lens-t, valami román TikTokernek használta a képeit, egy másik meg szlovák Facebook híresség képeit, pénz sem kért, a beszélgetésben kimerültek a dolgok, randi az soha nem lett. Nemrégiben volt ugyanez velem, megbeszéltük a randit, előző este felhívott, hogy pontosítsunk, a végén puszi-poszi, amint leraktuk a telefont, felszívódott, azóta se hallottam róla. Mi a lélektani magyarázat?
2: Hát itt valószínűleg ugye gyáva az ember, tehát nem meri megmondani, ezért még élőben telefonhívással megerősít téged abban, hogy igen, kell lesz neki, te vagy az igazi, randizni fogtok. Én inkább azt nem értem, hogy azok az emberek, akik valami izgalomra vágynak, akik ezt
1: akik csak a chatig mennek el, de nem találkoznak. Igen, szerintem igen. Ez egy ugyanolyan függőség, persze.
2: Hogy félsz végre a társas van interakciótól. Életedben?
1: Aha, társas interakciótól félsz, az ismerkedés tetszik, a csetelés tetszik, de már nem akarsz találkozni, mert félsz, gátlásos vagy, rosszul kötődsz, bármilyen problémát lehet a személyes kontakt, de addig viszont tök izgi.
2: Van olyan, hogy ezek szerintetek társkapcsolatban élnek, tehát van barátja, vagy barátnője, férj, feleség, és kis izgalomra vágyik, és cseten ezt kiéli.
1: Szerintem simán ez is benne van. Persze, hogy flörtöl, és vagy odáig megy, de közben párkapcsolatban van. Simán benne van, igen.
3: Ritka lélekölő egyébként nekem annó.
2: Na meséljük,
1: sokat. Ja, hát azt nem mesélted sokszor, hogy sokan tűntek el, igen. Igen,
3: hát
1: igen,
3: és ilyenkor
1: igen.
3: Az a probléma, hogy azt érzed, hogy illetve magadban keresed a hibát, hogy valamit érontottam el, valamit nem adtam eléggé. Nem volt olyan, hogy megtudtam, hogy a pasi beteg. Levest főztem, bevásároltam, és álltam a ház előtt a cekkerrel, hogy én majd őt meggyógyítom.
1: És a pasi sehol?
3: Sehol.
1: És aztán karöltve jött 2 nővel, hajnali 2-kor. És ez a Júli, te mit csinálsz itt? Igen. A gosztolás olyan, mint a WC-papír, akkor tűnik el, amikor a legjobban számítanál. És kiderült, hogy mi lett a palival egyébként? Nyilván nem halt meg.
3: Nem, semmi. Egyszerűen így felszívódott. Tehát, hogy így ritkultak a beszélgetések. Az elején még nagyon izzott, nagyon akart, minden szuper volt, aztán egyre ritkábban jelentkezett, egyre kevésbé. Ilyenkor a nőben bekapcsol, hogy valamit nem csinálok jól, valami elromlott, akkor sokkal több szeretetre van szüksége, nyilván jobban kell akarnom, és akkor majd visszakapom az előző izzást, ezzel eladott bele az energiát, és utána aztán rájössz, hogy igazából a pasi már téged már réges-régen lehagyott, tehát elküldött, már nem vagy neki senki, csak egyszerűen azt nem akarja a szemedbe mondani azt az egy kellemetlen beszélgetést meg.
1: Ne tudjuk érség, persze,
3: és
1: simán ne tudjuk érség.
3: És fél éved megy rá arra, hogy újraépítsd magad, és hogy rendbe tedd a kis lehetőséget.
1: Igen, nem biztos, hogy mindig van ennek egy ilyen mély lélektani magyarázata. Egyszer

0: hát én reagáltam túl, de hát pedig egyébként rohadtul nem erről van szó, csak nem akar elküldeni.
1: Hiszem, egy lányzóval 6 órán keresztül beszélgettünk, flörtöltünk, nevetgéltünk, aznap este együtt aludtunk, tiszteletben tartva, hogy ne siessük el a dolgot, nem történt semmi, ha olyan harmónia volt, ami kicsit érthetetlen, nagyon jól megvoltunk, hazavittem, azóta se hallottam róla semmit, hogy utcáralkunk egymástól. Tehát az egyik fél úgy gondolja, hogy élete estéje, a legnagyobb este, óriási, micsoda harmónia, úristen, mennyire együtt vagyunk, a másik oldalán kész, kirakod 5 utcával arrébb, és ha soha a büdös életben nem halasz róla többet. Na, itt mi megy el? Érted? Igen. Tehát itt is tök máshogy.
2: Hát valószínűleg csak te érezted a nagy harmóniát, lehet, hogy ő tök kellemetlenül érezte magát egész este, és azért tűnt el.
1: Igen.
2: Igen.
1: Két randi után én nem ghostingoltam valójában a srácot, de ő nem állt velem többet szóba, miután engem elvittek a rendőrök egy foci meccs után, 72 órát tartottak benne, telefon kikapcsolva végig, nem ért el. Nem hitt el, miután kérdezett.
0: Na, ennél jobb sztorit találj, kis pofán.
1: Igen, de első csaj volt, mert pasi nem hitt el, tehát a csajt vitték be, érted, 2 napra, vagy 72 órára, azért az úgy erős ebben a formában.
0: Igen, ne panaszkodjatok, nektek legalább írnak a csajok.
1: Igen. Igen. Ja, azért ghostingot, mert nem volt semmi, írják az 5 utcáról lakónak. Egyébként, egyébként az lehet, hogy benne van, hogy te eludvarjaskodtad a dolgot, ő meg azt gondolta, hogy Isten, szerencsétlen vagy.
2: Mennyire hülye, hogy igen, itt szexik igen. Velette a nő és semmi.
1: Igen. Szia Juli, még mindig várlak. Pap Tamás vagyok, azonosítom, 72-23-15.
2: A levesebb nagyon finom volt.
1: Nyertél 150 forintot, ma átvett a Sárkány utca 14-ben. Igen. Igen, és sokan írják egyébként, hogy irigykedünk, mert hogy addig sem jutok el, hogy valaki ghostingoljon. Örüljetek neki, legalább ti ennyivel előrébb vagytok, hogy benneteket valaki ghostingolt. Na jól van, hát okosabbak nem lettünk, nem tudtuk meg ennek a lélektanát, hogy ez hogy működik.
0: Remélem ezt halva legalább elszégyelled magad, te gyökér. Ilyet nem kapsz másikat, az biztos.
1: Ez jó érv arra, hogy ezzel vigasztalt magad, igen, hogy ilyet úgy se talál, igen. Igen.
0: Elhívtam egy csajt randizni. Hagyjuk is.
1: Na jól van, gyerekek. Köszönjük az SMS-eket. Nézzünk rá gyorsan itt a friss közlekedési hírekre, hogy mi a helyzet. Kis tartsa elesett, nem lehet kijutni a városból. Elindult az őrület szeptemberben. Zsuzsi küldte. M7-es M0-as csomópontnál Budapest felé 3 sáv szintén. Elesett, ezt Attila írta, és egy kamion és egy autó ütközött az M1-es Budapest felé vezető oldalán. Lezárták a külső sávot, 3 kilométeres torlódás az M0-as csomópont környékén és az M1-es környéki Budapest felé. Ezt tudtuk, hát ez ma megindul, ez várható volt, hogy ez lesz. Úgyhogy mindenkinek türelem, visszaszoktak majd a kis lurkok.
2: Persze.
1: A szülőknek némi szabadság. Nem tudom, ez jó vagy nem, mert amekkora szabadságod lesz, annyira teher is az egész iskolával járó őrület.
2: Hát
1: nem
2: tudom eldönteni. Kicsi a gyerek, aztán már ez jó lesz.
1: Aztán ez már beáll egyébként, igen. Igen.
2: Meg megint az van, hogy mi magunk rángatjuk magunkra ezeket a szarokat, érted? Hogy de vigyük el, tehát tök jó, én is elviszem még mielőtt mondjátok, hogy de vigyél el apa edzésre. És akkor azon gondolkozol, hogy fiam 17 éves, hogy tulajdonképpen fölülhetsz a vonatra, bemehetsz Székesfehérvárra vagy a buszra, és mégis azt mondod, hogy figyelj, szívesen elviszlek, mert legalább együtt lógunk.
1: Persze, ne vagytok
2: együtt. Vagyunk, igen, és egy eljön hamarosan az idő, amikor ezt már nem fogja kérni, és az meg nagyon rossz lesz.
0: Nekem egy csomószor van ilyen.
1: Igen.
2: Tehát, hogy mi magunk rántjuk magunkra ennek a tehernek a nagy többségét.
0: Taxisztatom őket, és közben mindig az jut az eszembe, hogy igen, most még megkér, most még elviszem. 2-3 év múlva már úgyse fog.
2: Hát meg hát, ha egyszer te kéred, hogy
1: vigyázz. Hogy nem 2-3 év múlva, úgy ott leszek a Mama Hotelben, mint a húzat. 30 éves vagy, most már indulj el, kezdjél új életet, kezd el. Igen, ott lesznek simán szerintem. Ha szeretnek otthon lenni, akkor nem fogják elsietni. Na jó, jövünk mindjárt 5 perc, pontosan 8 óra. Itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

2-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával.

0: Játék!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
4: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
5: Forró hangulat tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
6: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzön grillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
10: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
11: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
12: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
14: Új ablakpárkány azonnal. Ne várj rá heteket. Műanyag párkányok nagy választékban raktárról. Vaták ablakcentrum. www.vaták.hu.
0: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine radio.

This is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, élénk erős nyugati széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A héten elkezdik lefedni az aszbesztel szennyezett utakat Szombathelyen. Erről rendkívüli ülésen döntött a közgyűlés. A munkát csaknem 1 milliárd forintért végzi el a pályázaton nyertes cég. Elsőként az Oladi Platón, ahol 80-100 000 tonna aszbesztes kő található. A város azért nem vár a kormány 3 milliárd forintos aszbeszt alapjára, mert még ősszel be akarják fejezni a munkát. Az augusztus 20-án zárult szezon két hónapja alatt 1198 sérülést láttak el a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat önkéntesei a Balaton déli partján lévő strandokon. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt által megszervezett balatoni elsősegélynyújtó szolgálatban idén 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt önkéntesként. Ők a nyár folyamán azonnali helyszíni elsősegélynyújtást, a strandokon szerzett sérülések ellátását, szükség esetén pedig mentőhívást biztosítottak a Balaton partján. A szolgálatban résztvevő képzett önkéntesek a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 19 éve alatt 57.087 sérülést láttak el. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények debreceni tanévnyitóján. Steinbach József szerint a krisztusi szeretet minden tantárgyban jelen lehet az oktatásban. Kiemelte, Magyarországon a hitoktatással együtt 150 000 diák vesz részt református közoktatásban, ami egyszerre lehetőség és felelősség. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt köröztek az amerikai hatóságok. A férfi 4 évig bujkált, ebből 2 évig Győrben, ahol márciusban fogták el a magyar rendőrök. Az Egyesült Államokban több rendbeli eljárás folyik ellene, miután a lefoglalt elektronikus eszközein gyermekpornográf felvételeket találtak. A férfit pénteken adták át az amerikai hatóságoknak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Végül a várható időjárásról. Több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk, helyenként erős, nyugati, északnyugati széllel. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Team egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek. Ha én ezt megértem, ezeket a szolgáltatókat, akik hívnak, hogy tartozásod van, az komolyan mondom, az, tehát, hogy ez...
2: Be kell fizetni, kis
1: ez haver. Igaz, ez így van.
2: Nem menekülgetni, meg nem kitalálni különböző ezeket, hanem odafizetni.
1: Tegnap feljött csak egy mondat, mert úgy sincs megoldás, hogy nem fogjuk tudni megoldani. Feljött tegnap egy ilyen unott hangú nő, hogy ő a MVM-től telefon. Igen, mondom, kívánságműsor vezetem, tessék sietni, mondom, nem mondtam, csak mondom, hogy munkában vagyok, gyorsan tessék mondani. Azonosítja, beazonosítod magad, oké, ennyi tartozásod van, és ugye én ilyenkor azt csinálom, hogy azonnal megnyitom az applikációmat, az utalást, és gyorsan beírom az összeget, és stb. Azonosítod magad az anyád nevével, az évszámoddal, a születésével, elmondja, hogy milyen tartozásod van, milyen bankszámlára utalt, mennyi az összeg, és az utolsó kérdésem azt mondod, hogy csokom egybetesség nekem segíteni, tessék, van egy befizető azonosítód, de csillagy csak, hogy beírem az utalásra, mert azzal komplett az utalás, egyébként mindegy, hogy hova utalod, mert baj van. Azt nem mondhatja meg.
2: Rajta van a csekken, nézze meg.
1: Mondom, csak egy csessékben megértetni egy dolgot. Tehát tudja az anyám nevét, a születésért, beazonosítottam az összeget, a bankszámlaszámot, a vízműveket, akinek utalni kell. Egy 8 darab számot, tessék már nekem. Nem.
2: Akkor nem tudom elutálni.
1: És 6 percig eljutottam, mondod, gyorsan, tessék elmondani. Figyelj, mindent elmondod, mindent megbeszéltünk, de tényleg, a NAV bevallása, mindenre rálátott a nő, ott ült előtted, mennyi tartozik, hogy, oké, okay. És 8 darab szám, mondom, az anyám nevét, a születésével, minden az tud összeget rólam. Tudja, hogy mennyivel tartozom. Ki fogják kapcsolni, a gyerek nem fog tudni zuhanyozni a vízzel. Nem mondhatja meg.
3: Annyira vicces.
1: De mondom, látja, igen. És mondom, én nem mondja meg? Hát azt nem mondhatja meg. De mondom, minden de adatot mi elmondod.
2: Igen, tehát személyes adatokat közül.
1: Minden tudunk egymással, tudom, hogy mikor tükrözéssel. Ő is tudja, hogy mikor volt a tükrözéssel. Mondja már el azt a 8 darab számot, amikor be kell írnom a közleménybe. Itt vagyok az utalásnál, mindjárt megnyom az entert. Nem, most újra neki kell mennem, kibogoznom, hogy tudod, milyen szolgáltató, hogy megkeres. Ezt érted?
3: Nem.
1: Ezt érted? Nem. De ezt mondja már meg valaki, hogy ebben mi a jó.
3: Annyira vicces volt, mert én bent voltam a szerkesztőségben, amikor zajlott ez a
1: beszélgetés.
3: És vártam, hogy mi lesz a vége, hogy elküldöd, és olyan udvariasan kedvesen
1: nem, soha nem végén, vagyok bunkó. Hogy... Soha nem vagyok.
3: Mondom, azt hittem, hogy lesz egy csattan olyan,
1: hogy nem, tök mondjuk, jó, oké, köszönöm, jó. Köszönöm, jó, oké, hát akkor ennek sem értem, nem volt ennek kíváncsi, hogy kezdj csokkolom viszontalásra. Kezdjük az egészet előről. Ezt, ha valaki elmondja, de tényleg. És tudom, én vagyok a hülye, fizessen be. Mi van tartozásom, mindent érted.
2: Van applikáció is, hozzáérted, rögtön látod rajta, mert csak rá kattintasz és kész.
1: Teljesen tisztán. Már akinek van. Hát tudod, mikor fog én MVM applikációkra kattintatni meg.
2: Miért vagy a saját magad ellenség?
1: Sima csekkel megjön, aztán majd szólnak a bajon.
3: De még csekk.
2: 2027.
1: Van, ami még nekem csekk.
2: Ne szórakozz már.
3: Nem
1: így. Hát a posta, mondom, a posta, viccesz. Hát te bolondozol. Hát alig várom, hogy valaki postára hívja. Vagy
2: ennyi. Ez mennyi volt az?
1: Van egy MVM applikáció?
2: Hát persze. Beviszed a izéket, és hogyha ha fizeted az anyádékét, fizeted a sajátodat, fizetsz még valamit, az összeset egy helyen lát.
1: Igen.
2: Hát te most
1: jó,
2: nem mondod.
1: Fura, ezek a cégek beléptek a 21. században.
2: Hát ez zseni vagy.
3: De mit fizetsz még csekken?
1: Kettő darab jön még, a víz, meg a csatorna, az például nekem még csekken jön. Klasszik, rendes csekken megjön. Tudod, milyen király? Hát,
3: de mi a
1: király? Nem voltál még időutazásban, ha nem voltál 2026-ban a postán. Vicces.
3: Hát aki teheti, már elkerül.
1: Előre köszönnek.
3: És veszel kaparós sorsélyet?
1: Minden, persze, ugyanúgy. Hát ezek nem múlnak el.
3: Biztosítást dumáltak már rád?
1: Azt mondta, azért hülye nem vagyok.
3: Csekken fizeted a vizet.
1: Igen. Nem, ez valami, meg is mondom, ez mi volt, ez valami, nem is MVM volt, ez víz, ez valamilyen vízzel kapcsolatos történet volt Balatonon, és na mindegy, szóval több hónap maradt el, és megküzdött, de akkor hallottad, megküzdöttem vele. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy küzdés volt. Igen, miközben úriember kettő kívánság között gyorsan kirohantam. Úriember voltál?
3: Úriember voltál, igen.
1: Nem, vagy egyébként sosem. Ő nem tehet róla, tehát nem bántom őket.
3: Annyira röhögős, látszok. Hétvégén elvettük külső-belső takarításra, elvittük a kocsit, és most már velünk reklámozzák a szolgáltatásukat.
2: Nagy ember lettél, Juli!
1: Most annyira koszos volt a kocsit, hogy fölraktak egy előtte-utána képet.
3: Igen, most most jött szembe, te várj, ez a mi autó.
1: De nem is kérnek engedélyt. Csak
3: hát, ne, hát nem állok mellette, hát nincs odaírva, hogy ez az én autóm, csak felismertem, hogy ez a mi kocsink.
1: Aha. Belülről. Hát ez jó szarkép, tehát az előtte kép és az utána kép, ez pontosan ugyanúgy néz ki. Tehát, ez,
3: hát, nem, azért az előtte kép.
1: Jó, nem, azért nem, tényleg a fekete az fekete. Jó, jó dzsúvás volt a kocsitok, most látom azért, igen. Így kirakja egy autó mosóképedet.
3: Hát figyelj, azért jönnek ilyen ritkaságok, mert általában tudod, olyan szépen, tisztán, patikán hozzá kell a kocsit, kicsit ki kell takarítani a kárpitot, na hát mi odaálltunk. Azt fogta a fejét a család.
1: Az már menő, hogy az autó tisztító kárpit képedet rakják ki, annyira dzsúvások vagytok. Dzsúvás. Tehát azért az úgy erős ebben a formában.
3: Kategóriába tartozunk.
1: Na gyerekek, menjünk tovább, gyorsan ránézzünk a közlekedésre. Egyes főút Bicske térségében súlyos baleset, teljes út zár, egyes főút Bicske. Ez nem egy gondolom, hogy sokan próbáltak arra lemenni, úgyhogy az óvatosan, és több kilométeres a dugó Székesfehérvár felé a 81-es főúton, az is hát elesett, úgyhogy vannak itt bonyodalmak igazából, ugye a suli kezdés miatt, de túl leszünk ezen is, úgyhogy nincs baj. Azt mondja, hogy most láttam, hogy Bécsben itt is kátyún ugrálós technikával javítják az utakat, lehet, hogy tőlünk lopták, ugye egyszer erről beszéltünk, hogy ezt láttam így egy gumicsizmába ugrabugrálnak a kátyún, biztos nagyon sokat segít. Na, mi pedig egy olyan témával foglalkozunk, ezt még nem kérdeztük meg hallgatóinkat, és nagyon kíváncsiak vagyunk. Végeztek egy internetes kutatást, amire hát tulajdonképpen felrobbant a platform, és elképesztően, hogy 6500 hozzászólás érkezett. És ebben azt kérdezték, hogy hát mi az az anyag, vagy mi az a, hát hogy is mondjam csak, a szenzoros érzékenység, ami azonnal kivált nálad valamiféle pluszingert. Ugye mire gondolok? Arra gondolok, hogy ez egy ilyen neurodivergens működés, vagyis az idegrendszered bizonyos anyagokra, ami más embernek teljesen hétköznapi módon működik, túlreagál bizonyos érintést, és azt kérdezték az emberektől, hogy írjál nekem egy olyan dolgot, ami a hozzáér a lábadhoz, ha megfogod a kezeddel, ha beveszed a szádba, akkor azonnal elmegy a kedved, rossz kedved lesz, kiráz a hideg, és rosszul leszel tőle. Ugye mire gondolok, itt a fakanál a szájban, a mezitláb rálépni egy vizes törölközőre, a morzsák a padló mezitláb, 6500 hozzászólás, és fejtegett ott egy pszichológus a cikkben, hogy valószínűleg itt egy idegrendszeri túlműködésben szenved az angol lakosság, hogy mindenkinek van egy ilyen pontja, amit vagy nem fedezett föl, vagy nem tud róla, de hogy kell lenni egy olyan dolognak, ami nálad azonnal borul. És túlterheli az idegrendszeredet, erre mondják, hogy hát ilyen neurodivergens módon reagálsz, vagyis ami másnak hagyományos inger, azt a te idegrendszered túlreagálja.
2: De ez tök érdekes, hogy miért pont az a bizonyos anyag.
1: Igen, ugye? Hogy miért pont tehát, az anyag, mitől indul ez el?
2: Igen, mert hogy az idegrendszered túlterhelt, az oké, azt értem, de hogy nálam például...
1: Na mi az ilyen? Az anyag, textúra, kilépés, belépés, mi az?
2: A gumi... Bármilyen gumi, tehát például a gumikesztyű fölhúzás, az nekem is nekem néha kell.
1: Hidegrázós? Hidegráz?
2: A körömhöz érés, azt tudod, hogy... Tessék? Azt tudod,
1: ne csináld sem, nem is értem, hogy mit mondasz.
2: Gumikesztyű körömhöz érés, érzed, mintha a fogadon dörzsölnék a gumikesztyűt, és
1: ott lép az idegrendszered, azt ledobja az égszíjat.
2: És megőrülsz tőle. Azt úgy tudom csak fölvenni, hogy hívják hintőporozás, hogy valahogy csúszon rajta, és ne érezzem a gumit.
1: Tette durva, semmi baj, ennek ez semmi baj.
2: És mielőtt kérdezed, ószernél nincs.
1: Igen,
2: ez tök fontos. És amikor az ószer a fogamhoz ér,
3: szinte érzem, hogy csikorog a fogamon az ószer.
1: Jó, oké, kinek van rágással kapcsolatos hangja, idegi túlműködése, másik rágja, én rágom, számba veszek valamit rágni, hallom, hogy ropogással kapcsolatos.
3: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Tehát, és ő nem, ezért
2: az
3: nem jár a moziba.
2: Mizofónia?
3: Az, hogy ha hallod, hogy a másik melletted...
1: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
3: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog.
2: Lesz.
3: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te...
1: És nem vacsoráztok együtt, nem eztek együtt?
3: Nem eszünk együtt.
1: Ő mindig ezért, egyedül eszik?
3: Hát félrevonul.
1: Egy fülessel a fülön.
3: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy megy fel a pumpa benned.
1: De durva, igen, ezt mesélted.
3: Rettenetesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
1: Ne csináld! Ne csináld! Tényleg?
3: Megbírok tőle ülni, tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
1: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocell. Tehát a hungarocell, ha összedörzsölöd, az összedörzsölöd, és van ennek ez a nyikorgó,
3: csikorgó hangja.
1: Már csak látom, hogy valaki készül egy hungarocell táblát megfogni, megkérem, hogy légy, ne csinálj, ne nyújj hozzá, ne nyújj hozzá. És van az a nyikorgó hangja, tudod, amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocell, és azt nézem, hogy másoként nem is ér, meg se hallod. Nem. Tehát ez nagyon egyére szabott, hogy de mitől alakul ez ki? Tehát mitől lett a Ferinek a gumikesztyű, neked a nem tudom, a földbe nyúlás, valaki meg sima, én is belenyúlok a földbe, nem is értem. Aha. De te meg nem érted a hungarocelt, hogy tudod, amikor nyikorog. Te se bírod?
4: Én nem, meg a táblát sem, amikor régen jó, a táblát is nyikorgott.
1: Én azt nem. Nekem az a semmi, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdte, hogy nyikorog. Sikítoztak a lányok.
4: Nekem ugyanez a kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzzák.
1: Igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak. Tényleg? Én mindig csinálom a Noának, nagyon szereti az összes ujját, lábát, lábujját kiropogtatom.
4: Szokta
1: nagyon
4: a lányom csinálni, hogy ropogtatja.
2: Akkor az... csak ennyit csinálok neked.
3: Ne.
1: Tényleg?
4: Nem bírok. Teljesen. Nagyon.
1: De miért van az, hogy valaki itt, valaki ott dobja le? Tehát valami gyerekkorban, vagy magzatkorban, vagy az idegrendszered mitől lép túl ideges üzemmódban, mondjuk, ha valaki pattogató kukoricát eszik. Valószínűleg nem hallottad ezt terhesen, vagy magzatkorban. Tök érdekes, nem?
3: Van egy frekvenciája biztos, ami egyszer valami negatív tapasztalattal kötöd össze, és akkor onnantól kezdve az a hang, az a triggerel téged.
1: Én mondok még egyet, amit utálok. Nagyon ritkán történik meg, de amikor túrógombócot csinálsz, és nem vizezed belőtte a kezed, és elkezded a grízzel összegyúrni a túrót, és ilyen furán ráragad valami a kezedre. Én úgy csinálom, ha csinálok a gyerekeknek, hogy lemosom, megint sem egy kicsit, megint lemosom, megint sem, 14-szer mosok kezed, mert hogy nem bírom elviselni, de nem a koszt, hát az simán. Hanem amikor ez a nem ilyen grézli, mi ez a zsemlemorzsa, és így ráragad így a kezedre, és
4: hogy búzadara,
1: és így beszivacsosodik egy kicsit, és hogy összeér, így recseg, vagy ropog a kezed alatt.
3: De hús gyúrni például tudsz, azzal nincs
1: bajom? Azzal semmi bajom. Igen. Tehát ha nyálkás, azzal nincs bajom, de amikor rászárad a kezedre, vagy a panír, nem sűrűn panírozok azért, ez ritkán fordul elő, de amikor a liszta tojás meg a zsemlemorzsa ráragad a kezed, meghalok. Kész vagyok. Kész vagyok.
3: Annyira nem nagy problémám nincs, hogy ugye fura. A fiam például, ha belenyúlsz a köldökébe, attól egy idő után elkezd öklentkezni.
1: Ez...
3: De nem csak te, hanem a saját magának csinálja akkor.
1: Kinek van olyan, hogy fog egy vattadarabot, és a vattadarab elkezd nyikorogni? És nyikorog a vattadarab. Semmi? Nem vagy nyikorog a vattadarab. Ugye megfogod a vattát, vattacukrot sem tudok enni.
3: De hallottam már, tudom, mi az a hang, amiről beszélsz, de
1: fogod,
3: semmi.
1: Fogod, írja is, aki vattat, és összerakod a vattát, és a vattát így, ahogy összedörzsölöd, van egy ilyen nyikorgó hangja. Figyelj, meghalok tőle.
3: Fogcsikorgatás?
1: Az például nem zavar. És egyáltalán nem, sőt.
2: Kicsit kívánom.
1: Vizes talpa kilépés törölközőre, vagy vizes törölközőre kilépés? Nincsen szenzoros működés?
3: Nem
1: igazán. Senkinek semmi?
3: Nem igazán izgat.
1: Nincsen.
3: Nem. Hát nálunk mindig vizes.
1: Sose fáradt meg igazából. Körömreszelés hangja, amitől ki van egy hallgató, reszeli valaki a körmét. Ugye az se? Igazából az se. Aha. Ruhaanyag tépés. És nem. Felfújt lufi felületének simogatása.
2: Az oké, az gumi.
1: Megvan, a gumi.
2: Az gumi.
1: Ott a gumi. Hogy felfújt, van egy nyikorgó hangja annak is, hogy a felfújt lufit. Kész vagy tőle?
2: Igen, és mindig a fogamon érzem.
3: Neked valahogy a fogadban.
1: De ez milyen érdekes, hogy összekötődik a fogaddal. Hogy ott érzem.
2: Gumi, igen, és a kézzel fogom meg, akkor is itt érzem a fogamot. Sőt, rá gondolok, már szar.
1: Alufóliával kinek van baja? Bármi recsegés, zörgés, csomagolás, semmi? Alufólia nem?
3: Nem. Ha valaki begyulladt piros szemét látom, az én szemem is elkezd könnyezni. Körömcsipesz pattogtatása?
1: Körömcsipesz egyáltalán nem zavar, sőt, nekem az egy ilyen tök barátságos hang, hogy hallom, hogy valaki vágja a körmét.
3: Aha.
1: Ez egy nagyon, nagyon jó. Zsül, neked mi a hangod? Vagy mi az, ami az idegrendszeredet túlterheli? Egyet mondhatsz, mi van?
5: A sejem hálóing, Sejem
2: mikor találkoztatok?
1: Pizsomagolt az izékből, érted? Műanyagból.
2: Tudod, te mibe kerül egy olyan gyula?
1: Hol találkoztál a sejem hálója?
5: A másik, amikor a párna csücskét elkezdik harabdálni.
1: Nagyon szerettem gyerekkoromban. És nyikorog, van egy kicsi nyikorgás.
2: Jó, villáról foggal lehúzott étel.
1: Egyáltalán nem tartsuk a tányéron a villa,
2: az sem. Megcsúszik a kés.
1: Megcsúszik a villa, nagyon szeretem. És akkor nézem az asztaltárságot, hogy ki az, aki azonnal fölkiált, hogy ne ezt ne csináld, mert nem bírom.
3: Száraz strandhomok a lábujjak között.
1: Imádom.
4: Azt örülök, ezt adom, és a kezem is.
1: Ott vagy motorosan szenzoros?
4: Figyelj, most elkezdett izzadni, tehát ahogy szárazzá válik, már izzad a kezem.
1: Tehát, hogy a homokot nem érzel bírom. A lábad között.
4: Nem bírom. Nem.
1: Csak papucs.
4: Hát elmegyek, de le kell mosnom a szemben, és a kezemet is le kell mosnom.
1: Na, érdekes az idegrendszer, hogy működik. Igen?
2: Több rétegű papír zsebkendő, ha elkezdik a csaj előtt szétszedni a rétegeket, az ugye úgy így a szálakkal kapaszkodik egymásba, ahogy elkezdik szétszedni a réteget, és középen még, ahol össze van ragadva, az így emelkedik föl, elkezd hányni.
1: Megfogod
2: így a zsebkendőt, itt írja, a lányismerősről elkezdett széthúzni, és elhányja magát nagyira.
1: Mi lehet a kapcsolat? Mi lehet az idegrendszer? Rendszeri kapcsolódás. Hogy mitől túlvezérelt.
2: És amíg a zsebkendő, nincs vele baja, ahogy elkezdett szétudni.
1: Mert annak van egy ilyen recsegő hangja, nem? Vagy egy ilyen halk egy hangja, hogy itt szétjönnek a szálak.
2: Aha.
3: Filc hangja a papíron, folyamatosan libabőrös leszek tőle.
1: Filc hangja a papíron, tudom miért mondja, engem nem zabar, de annak tud lenni egy nyikorgása, egy ilyen kicsit így megcsúszik a papíron, és nyikorog egy kicsit.
3: Egy finom suhogás, nem?
1: Nem, egyáltalán nem zavar. Sőt, tökre otthonosnak érzem, tudod, valaki rajzol, nyugi van, otthon vagy, az kicsit a gyerekkorod, igen.
3: Van egy nagyon kedves barátom, aki például vizet nem tud bögréből inni.
1: Mert?
3: Mi a bögréből, csak pohárból.
1: Mert? Azt
3: mondta, hogy ő inkább szomjan halt.
1: Tényleg. Igen. Homokos lábbal papucsba belebújni, kiráz a hidegére egy hallgató. Nekem a feleségem hangja, ami az idegrendszer túl terjesztően az idő, egyébként csak pislog. Igen. Azt mondja, hogy villa meg késcsikorgatás a tányéron. Aha. Grill sajt gumis hangja, amikor már kicsit kihűl, tökre tudom.
2: Az igen.
1: Tökre tudom. Ez is a vattához hasonló, van egy nyikorgása, és az tud a fogad alatt is egy kicsit nyikorogni. Bekapod, és így megnyikordul a grill sajt. Ezt egyébként értem, hogy miért. Van egy ilyen kicsit hidegrázós része, igen.
3: Zokniban vízbe lépni?
1: Egyáltalán nem zavar.
3: Semmi.
1: Nem. Zoknikat megfogni, főleg a zennyes, de még a zokni szó kiejtése is rosszul létet okoz nálam. Ha valaki hány együtt, hányok vele, az tökéletes. Az mély empátia. Az másról szól. Ott csak egyszerűen együttérző vagy.
3: Nyers hús fogása.
1: Semmi bajom vele.
3: Húst.
1: Semmi bajom semmi. Vele. Abszolút nem. Zacskó vagy műanyag feltöltődik, hozzátapad a bőrömhöz, feláll a közemen a szőr, és azonnal hány ingerem van. Ez milyen az durva. Azt a mindenségét neki. Amikor belepottyantok a WC-be, és visszacsap, pedig dobok előtte WC-papír, nagyon tud idegesíteni. Azt mondja, hogy valaki, amikor úgy eszik, hogy a fogai között szürcsöli a levet. Tudod, mint amikor öblítesz fogmosáskor. Azt mondja, puszi cupogás gyerek, az első három még nem zavar, de még egy perci puszilgatja valaki a gyereket hangosan, az agyon tudnám verni. Rendesen érzem, hogy megy föl a pumpa. Azt a mindenit. Zokniban vízbe lépni, kifröccsent víz a fürdőben. Semmi. Ugye? Hogy ez így ezekünk nem. Nem. Porcukorba nyúlás, vagy egyáltalán maga a porcukornak az adagolása, kiszórása. Semmi.
2: Érdekes. Pedig tök érdekes. A porcukor jó.
3: Lencsébe, babba. Tehát sok sem, ilyen hüvelyesbe beletolni az ujjaimat.
1: Hüvelyesbe tolni az ujjaimat.
2: Az igen.
1: Ne viccelje. Hát ez... Nem, Feri. Hát azért gumikesztyű, de majd oda.
4: Hát ez nem az
1: azért.
3: A nagyon muszáj. A jégkrém fapálcája, amikor a számhoz ér.
1: Ugye, amikor elfogy rajta a jégkrém.
2: A fény is utálom.
1: Azt például nekem semmi.
3: De? Semmi.
1: Semmi. Tehát az, hogy a fa pálcika hozzáér a fogat.
5: Ezek a fa villa, kanál, meg ilyesmi mostanában ugye azt a jégkrém.
1: Semmi bajom vele. Nektek van?
2: Nekem nincs. Azzal nincs. A fa pálcikával a jégkrémben van. Mert ahogy a jégkrémből az utolsó darab eltűnik, az még sejmes, krémes, finom, hideg, és egyszer csak ott van a fa fogad között.
3: Én még szivogatom is, mert az a fapálca átveszi.
1: Igen. Igen. Igen. A vattát nagyon sokan érek, nem bírom összenyomni a hideg kirázt, őre tökre értem, illetve póló a szájba, tehát bekapod magát a pólót, és nyikorgatod. Igen. Amit akkor az ugyanaz, mint a csücsök, hogy a pólót bekapod a szájad, ma, és egy picit elkezded, egy nyikor, és nyikorog a fogad alatt. Nagyon szeretem. Kiráz a hideg, tényleg?
4: Engem is kiráz a hideg, borzalmas.
1: Bali paníroz gumikesztyűbe. Köszönöm, nem sűrűn panírozok azért, de igen, jó. Átmegyek a Ferihez, megkérem, hogy rakjon fel egy gumikesztyűt.
3: Figyelj, a lapát hangja, amikor a sóderbe vagy a homokba benyomod.
1: Az nem tudom milyen, nem csináltam ilyen.
3: Ja.
2: Hülye vagy
1: fizikai munka, hülye vagy.
3: Az is egy csikorgós.
1: Úgy elkerül, fogalmam nincs, igen. Az őszi barack héja a számban összetudom hányni magam tőle. Sokan nem bírják.
4: Szűrös egy picit, ugye, és akkor attól egy gondolom.
1: Ja, hogy olyan, mint a hajszál lenne mondjuk valamilyen ételben.
4: Az a másik, amit nem bírok. Tényleg? Rákerül hajszál a fogkefére. Nem, attól elhányom.
1: Komolyan? Én tökre örülök neki. De rosszul is leszel?
4: Tehát, rögtön, tehát én hány ingerem lesz tőle.
1: Egyébként a hajszál ételben is megeszem, és rájövök, hogy benne ott van már a számba, az egy kicsit nálam is.
3: Hát,
1: de az inkább, az nem a hajszálra, hanem az, hogy ez ki tudod.
3: Igen.
1: Úgy, akkor milyen a többi kaja ebbe a hajszálban? Tehát az inkább az, igen. Mikor a kutya tisztítja saját magát nyelvvel, ki vagyok attól a hangtól? Mikor magát tisztítja, igen, ugye? Hát igen. Vagy hívjuk ezt ilyen finoman, hogy tisztítja magát.
2: Igen, mondod?
1: Igen.
3: Hát igen, az egy ilyen, nem is lefetyelős hang, hanem az egy ilyen fura ilyen... Mindegy, nem csinálom.
1: De jó hoztad, igen. Amikor tejet, kávét bögréből iszik valaki, és az ivás után az egycsepp bögre oldalán, az ajak nyománál elkezd lefolyni. És muszáj mindig lenyolni. Az rosszul. Ezt nem is értem igazából.
3: Idegesít tűbe cérnát fűzni, meg minden pici apró dologgal babrálni. Tehát hogy ami valami az ilyen, nem az, valószínűleg
1: ilyen finom. Szemet. Nem, vagy, hát ennyi, hogy szar a szemet, be kell ismerni, hogy öreg vagy.
3: Hát vagy csak a finom motoros mozgás az egyszerűen nem nagyon megy.
1: Igen. Hú, gyerekek, jó sok. És jött még egy nagy örömmel, nem beszéltünk, a kordbársony anyagnak a nyikorgása. Gyerekkorodban. Szeretted? Meghaltam tőle. Nagyon sok kordbársony nadrágom volt.
2: Lehet, hogy ezért már utáltuk, mint a szar.
1: Valószínűleg ez volt egyébként.
3: Jó, nagyon adom izzadt testtel porolni, amikor rátszár a por, és ráragad a bőrödre.
1: Imádom.
3: És lesz, ú, de gyűlölöm!
1: Imádom, semmi bajom vele. De érdekes. Na jövünk mindjárt, 8:09 pontosan, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Meghallgatottam reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
10: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való.
9: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
11: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
12: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi.
13: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
15: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
16: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
17: Reklámot hallottak.
18: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sok napsütésre van kilátás, élénk erős nyugati széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egy átlagos magyar háztartás 107,5 000 forintot fordított a tanévkezdésre, derül ki egy friss kutatásból. A legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak. Ruházatra és sportfelszerelésre a családok 57%-a, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-a költ. Új táplálkozási sorozatot indít a Semmelweis Egyetem. A Semmelweis Help a tányéron című ingyenes sorozatban hiteles, tudományos alapokon nyugvó, a mindennapokban is könnyen alkalmazható tanácsokat adnak. Szabó Adrien dietetikus többek között az immunerősítésről, a betegségek és sérülések utáni gyógyulás támogatásáról, valamint a várandóság és a menopauza alatti megfelelő táplálkozásról beszél. A sorozat havonta kétszer jelentkezik a Semmelweis Help közösségi oldalain. Németországban holttest maradványokat tartalmazó autót találtak a történelmi mélypontra apadt Rajnában. A hatóságok egy Bonn közeli kisvárosban akadtak a járműre, a Fiat több évtizede hevert a meder alján. A hatóságok nyomozást indítottak, az eset egyelőre egyetlen ismert eltűnési ügyhöz sem kapcsolódik, és még azt sem lehet tudni, hogy a benne talált csontok egy vagy több ember maradványai. Éhezés fenyegeti a hazai méheket a hőhullámok és a szárazság miatt. A napraforgó elvirágzásával július végén országszerte megszűntek a természetes virágporforrások. A szakemberek szerint jövő tavasszal sok méhcsalád elpusztulhat. Több mint 30 saját szervezésű bérletes hangverseny mellett zenés színházi előadásokon és több különleges produkcióban is hallhatja a közönség a Szegedi Szimfonikus Zenekart az új évadban. Az évadban számos alkalmi hangversenyen is fellépnek, Szeged mellett a többi közt Budapesten, Békéscsabán, Kecskeméten. Az Útinform tájékoztatása szerint a 61-es főúton Dunaföldváron az 1-es kilométernél üzemeltetési munkák miatt vezettek be forgalomkorlátozást. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt útszükületen keresztül haladhat a forgalom. A Majosi összekötő úton útszükület van. Jó utat kívánunk!
0: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: 4:09 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt. Hello, hello.
1: Itt vagyunk, ez is valami feldolgozás. Szerintem.
3: Mindegyik az már, ezek nem tudnak új zenét
1: nem,
3: írni.
1: Nem, tényleg nem, egyébként. Na mi van a lurkókkal, benn vannak
3: a lurkók, szerintem most már mindenki lenyugodott, most kezdődik az óriási forgalom. Ja!
1: Megérkeztek, bementek?
3: Lurkók, gyerekek, tegnap, na. Tegnap beszéltem pont egy ismerőssel, akinek a gyerekei szintén ugyanúgy, mint a tiéd, meg az enyém is elmentek egy ilyen 3 napos kis osztálykirándulásra. Ezzel kezdik a tanévet, szerintem ez egy óriási zseniális.
1: Jó ötlet egyébként, igen. Ötlet, kicsit összerezegnek.
3: Igen, kicsit visszaszoksz, kicsit akár micsoda, aki felháborodottan mesélte, hogy hát az van, hogy 80 laknak egy szobába.
1: Mi a szülő volt kiborulva?
3: A szülő volt kiborulva rajta, és mondtam, hogy álljál már meg egy pillanatra, mert te mire számítottál? Hogy az ő gyereke az? Ahhoz van hozzászokva. De mondom, figyelj, hogy így a picit az életre való felkészülés, azon kívül, hogy egyébként szerintem neki kifejezetten jó az, hogy egy szobába vagy, és óriási buli van, és lámpaoltás után még érted dumágatsz, meg még mennek tovább a sztorik, meg agyaltok, hogy tudtok kiszökni a városba egy valamire, és hogy az, ez divat ez a túlféltés most? Vagy ezzel most mi van?
1: Hát ott a szülőnek van valamiféle ilyen.
3: Igen. Hát én is azt gondolom,
1: szorongása,
3: hogy nem a gyereknek.
1: Igen. Csak az, hogy szorongóvá teszi a gyereket is, tudod? Szóval, hogy az azért az mindenképpen átmegy. Ja. Persze.
3: Hogy nem jut eszébe az, hogy ő majd egyszer nem fog tudni segíteni már a gyerekének. Ez reméljük, hogy minél később fog előfordulni, hogy azért nem baj, hogyha a gyerek találkozik azzal, hogy nem mindig 6 csillag van egy szállodában. Hogy nem lesz, amikor az első fizetésedet meg fogod kapni majd 20 évesként, vagy 20-valahány évesként, és ez 400-500 ezer forint lesz, abból nem lesz pénzed arra, hogy te akkor is el lehet menni sátorozni például, akkor nem fog majd menni a gyereked?
1: Nem küldöd el, mert nem mered elküldeni.
3: Igen, vagy hogy mire számítasz? Én így ültem, döbbentem, mondom, ezt most te hülye vagy, ezt komolyan mondod? Hát, hogy ők ahhoz szoktak meg, hogy a reggeli, meg a...
1: De hogy mi, hogy mondjuk ketten vannak egy szobában, vagy igen, négyen? Tehát, hogy neki igen, az volt a baja, hogy sokan vannak egy szobában.
3: Hogy hát nyilván, hogy a minősége ennek a 3 napos osztálykirándulásnak az nem aha, olyan, mint amivel egyébként ő a családdal elmegy. És mondtam, hogy nem tudsz erről leszállni, hogy az élet azért nem mindig olyan, amilyennek te akarod.
1: Hát meg
3: hogy...
1: egy iskola azért a sokszor az alkalmazkodása, hát egy osztálykirándulás sem mindig arról szól, hogy oda megy a gyerek, ahol szeretne, vagy olyan körülmények között van. Igen. De hogy attól függ, hogy milyen mindsetet adsz a gyereknek, nem? Tehát, hogy ha ezt teszed bele, akkor a gyerek is utálni fogja, hogy 8-an vannak egy szobában.
3: Így van, de hogy pont a készséget adod meg neki ezzel, az alkalmazkodás készségét, hogy az élet nem mindig habostorta, ugye az idézet szerint, hanem hogy akkor is lehet élvezni, ha nem olyan jó, mint ahogy te akarod.
1: Anyuka, hát apuka?
3: Szép, anyuka.
1: Anyuka?
3: Drága anyuka volt.
1: Drága anyuka.
3: Drága anyuka nagy autóból mondta, hogy hát ez hogy éli túl a kislányom.
1: Ez az a típus írják, aki silinget tesz a gyerektáskájába, csak hogy gyerünk. Hát, ha átkeverednek Ausztriába, legyen azért.
3: Igen.
1: Legyen
3: igen,
1: azért a gyerektél.
3: Igen, olyan furin állnak hozzá szülők, hogy ahelyett, hogy tökre örülnél, hogy együtt vannak, jól érzik magukat, hogy úristen, mi lesz, ha nem 5 csillagban.
1: Mi lesz a gyerekkel? Közben a gyerek ez tök máshogy éli meg, nem? Tehát, hogy elmegy, jól érzi magát, 6-an vannak, 8-an vannak. Persze. Tehát ezek a nyári táborok is, ha mennek 1 hétre, 2 hétre, a legjobb életük ott van.
2: Hajnalig beszélgetés, tudod.
1: Persze.
2: Már majdnem elalszol.
1: Igen. Ezek azért a mi életünkben is nagyon nagy élmények voltak. Igen. 34 vagyok, de a korosztályombeli szülők ettől már sokkal rosszabbak, Feri. Egyszerűen a gyerekeknek nem hagynak teret, ott vannak a segükbe, elmegy 1 méterre, jaj, elesik. Megüti magát, valami baja lesz. Higgyétek el, hogy sokkal rosszabb a helyzet. El kell esni az, hogy megtanulja, amit kell. Hát erről ugye sokat beszéltünk.
3: Igen,
1: hogy a mi generációnk, vagy a minket nevelő szülők, és a mostani szülővé vált generáció között, mekkora a különbség egyébként. Nem? Hogy milyen teljesen máshogy állnak hozzá.
3: Hát te kaptál egy kulcsot a nyakadban, majd persze, este hazajössz, fiam.
1: Abszolút, igen. Az én gyerekem például adásba hív. Látod, ebben a pillanatban, bocsánat, gyerekek, másodperc.
3: Hiszen osztálykirándulásom van, és nem kapta meg az 5 csillagot.
1: Ezek a mai szülők, akik mindig készen állnak a gyereknek, komolyan mondom, nem is értem.
3: Mondja, kicsit, tudok valamiben segíteni, édesem. Jaj, menjek érted? És küldjek még pénzt?
2: Az előző SMS írója, hogy 34 éves vagyok, és hogy ebben a korosztályban ugye egy csomó olyan van, akik ott állnak a fenekében, és arra várnak, hogy elessenek, és igen, és ezek a gyerekek általában el is esnek. És állandóan igazolva látja a szülő azt, hogy látod,
3: Igen.
2: Ha nem vagyok itt, akkor nem kaplak el. Igen. Tehát, hogy ezek, akik ott loholnak, meg mint egy helikopter ott köröznek a gyerek fölött, azok aztán tényleg...
1: Igen. Tessék, van-e azzal baj? Hetedikes fiúgyerek, írja valaki, minden nap az anyja és az apja, vagy az anyja vagy az apjával kézen fogva mennek be az iskolába.
3: Van.
2: Hetedikes gyerek?
3: Szerintem ha hetedikes
1: gyerek... Én ezt kicsit cukinak tartom.
2: De egy hetedikes
1: gyerek? De már az anyja nem engedi el a gyerek kezét? A gyerek mi történik? Bilincs van a gyerek kezén? Érted? Vagy mi történik?
2: Egy hetedikes gyerek, ha már nem akar bemenni veled kézen fogva, akkor ő már elhúzza a kezét. Tehát, hogy...
3: Ott
2: van még egy ilyen kölcsönös akarás.
1: Már a hetedikes gyerek az 12-13. Ugye, nem? 13.
3: Fiúgyerek.
1: Fiúgyerek. Kézen fogva megy be az anyjához iskolába.
3: Az iskolába biztos, hogy nem mész be kézen fogva a gyerekkel. Ciki.
1: Nincs egy ilyen szoros szülői gyerek viszony. Akkor... Mama túl szeret, papa túl szeret, túlt félt fogja a gyerek kezét. Igen. A gyerek meg így szocializálódott, ő is fogja, de hát nyilván el lett nevelve.
3: Aha. Na, de szerintem a leválásnak meg kéne azért már ilyenkor kezdődnie, ugye, 13 évesen, mert ha egyébként például tök érdekes volt nálunk, ugye a Panna is, meg a Soma is tökre szerettek velünk kézen fogva járni, ha iskolába mentünk, vagy olyan rendezvényre, ahol már volt a korosztályából gyerek, akkor azonnal elengedték. Ha egyébként nyaralni voltunk, Horvátországba mentünk, sőt, akkor a lányom a mai napig is velem vagy az anyjával is tökre szívesen megy kézen fogva. De az, hogy az iskolába te be...
1: Nekem ezzel még annyira nincs bajom.
2: De neked milyen... Neked ez pont, ez nem fura?
1: Nem, olyan valahogy azt látom, hogy ez itt tök jó. Mély a kapcsolatuk, még fogja az anyja kezét. Megmeri fogni, nem szégyeli. Most nyilván anya ezzel úgy szorítja, hogy fehérek az ujjai, és ugye, Petikém, ha elengeded el az ujjamat, nincs születésnap, nincs karácsony, nincs Mikulás, nincs semmi, nincs, felejtsd el, ha elengeded a kezem. De ugye ezt még azért nem érzem annyira túlzónak. Nyilván látni kéne a dinamikájukat, a szülőt, nem. A gyereket, sok minden kiderül le. Így elmondva a 12-15 gyereknél még azt mondom, hogy oké, ez még akár talán kedves is lesz.
3: Fiú gyerek, az
1: már semmi. Hát direkt elmentem az anyám mellett az utcán.
3: Hogy... hát emlékezz már vissza, hogy 13 éves volt, és az anyáddal kézen fogva mentél
1: igaz,
3: volna.
1: Jó, igen, más volt.
3: És az iskolában ez nagyon fontos. Nem egyébként egy nyaraláson sétálsz vele, vagy az utcán, hanem az iskolában úgy mész be.
2: Azt a többiek látják. Emlékszem, a Milán az negyedikes volt, amikor kikísértem a pályaudvarra, és azt mondta először, hogy jó, akkor most már mehetsz. És egy kicsit meg voltam sértődve azon, hogy ő ez engem így leráz, és utána egy barátnőm mondta, hogy figyelj, ez tök jó dolog, hát ezek szerint tök igen. Önálló a srác, és hogy már így nem akar így együtt mutatkozni veled, ebben nincsen semmi probléma.
1: De nem lehet, hogy vak a gyerek? Nem?
3: Jaj. És mit gondol?
1: Hát nem, mit tudod, csak kérdezi, hogy hallgató. Ja, ez teljesen elvetjük. Hát, érted, itt rossz indulatoskodtak, érted, a kis Pistike, meg aztán rossz a szeme, van rajta egy szódásüveg szemüveg, érted, nem lát, hát azért ne legyünk egyből ilyen ítélkezőek, hát csak nem lát a gyerek. Így legalább nem fog lógni a suliból. Az biztos. A kis büdös kölök.
2: Leadtuk, aztán bezártuk mögött az ajtót.
1: Kis büdös kölök, így aztán biztos bemegy az iskolába.
2: Ti még kértek, vagy kaptok puszit a kamaszaitoktól?
1: Nagyon sokszor.
3: Igen.
1: Kérek, csak
2: igen,
1: ugye.
2: Igen, csak nem kapok.
1: De, abszolút, ölelés, igen. Hogyne.
2: Én is. És nagyon kell. Nagyon jó is. Szerintem ez kiár. Ez furcsa, hogyha nincsen. 19 éves, meg 18
3: a fiam
2: éves.
3: Focizik, van pár szülő, aki képes szállást foglalni az edzőtábornál, és becsatlakozni az ebédhez.
1: Na, mondjuk,
3: nem alsós gyerekekről.
1: Na, elég
3: nem alsós.
1: Mit csinálsz itt? Finom a borsó főzeléke? Ha maradékot szívesen megeszem, ott ülök a másik asztalnál. Tehát felsős gyerek
3: edzőtáborban van, a szülő az edzőtábor mellé foglal a szállást, és megjelenik az ebédnél. Érted?
1: Teljesen toxikus. Teljesen. De értem, hogy szorong. Én értem, de hogy van egy határ, amit nem tehetsz át. Tehát te szorongj otthon, hogy mi van a gyerekkel, meg kifél az edző, hogy megjelensz az ebédnél. Ez képzeld azt a gyereket.
2: De úgy teszünk, hogy nem ismernénk egymást?
1: Szerintem nem. Szerintem simán oda megy. Micsoda tekintélyvesztés. Mibe hozod azt a gyereket, aki mondjuk ti felsőbe? Egyszerűen figyelj, Józsi, itt van apád. Nem á, apa.
2: Lacika, ne csak kenyeret egyél.
1: Mondtam, hogy
2: edd meg a
1: nem, igen. Na, az ilyeneknek előszeretettel vettük el, és ettük meg a szendvicset irény. Másik a hallgató.
2: 8 éves gyerek csak is az anyjával alszik együtt, az egészséges?
3: Nem. Nem.
1: 8 évesen? Hát, hogy az anyja csak is, csak, még senkivel nem tud aludni, csak
2: hát
1: az anyjával?
2: Hát azt írja, hogy csak is az anyjával.
3: Hát nem alszik-e egyedül a szobájában, csak az anyjával. Nem alszik aha. El máshol 8 éves
1: később
3: gyerek.
1: Később lesz ez kóros. Tehát ez később szerintem fog jó, visszaütni.
3: Szerintem 8 évesen is az, ne vicceljetek meg. Hát, 8 éves gyerek.
2: Ne, én még 8 évesen a gyerekeim ágya végében aludtam.
1: Ki költözik előbb, vagy?

0: én legyek ott. De mi ezzel, most mi a fura?
1: Nem volt baj egyébként, tehát azt ugyan amikor mesélted, hogy 9 éves volt és megszoptattad. Egy, tehát szerintem egy...
2: A metrón. De
1: a metrón, érted? Most...
0: Miért? Abban mi a baj?
1: Most a metróval van a baj?
0: Nyilvános szoptatással van problémád?
1: Igen, mi a baj a nyilvános szoptatással?
0: Egészséges az immunrendszer.
1: Igen. Jó, nálam a papa vezet, aki becsekkol az edzőtáborba. Elmondom szerintem. És ráadásul foci, tudod, és ráadásul ilyen kamaszok, tudod, jó sportos életre neveled, tökös vagy, vagány vagy, focizol csapatba vagy, igen, papa meg ott teszi a borsófőzeléket a táborba mellette. Szerintem az elég erős. Igen. Gimiben nálunk is volt egy ilyen anyuka, jött az osztálykirándulásra, érettségi kirándulásra. Vagy meg is vertük a gyerekét, amikor az anyja nem látta. Érted? Tehát, hogy mert az, hogy az, hogy van egy szülő, akit megkérnek, hogy kísérje el a tanárt, az rendben van, ugye, Juli? De hogy de érettségi kiránduláson elmegy az anyád.
0: Soha nem voltam osztálykiránduláson.
1: Minden megöl, minden szórakozás, minden meg. Életképtelen gyerekek
0: de
1: lesznek.
0: Nem igaz, életképtelenek nekem, lesznek. Volt egy olyan gimnáziumban egy olyan osztálytársunk, akinek az anyja mindig velünk volt minden osztálykiránduláson, és tök jól lehozták az egészet. Tehát olyan volt, mintha egy osztálytársal több lenne. Tehát, hogy nem volt felügyelet, nem volt
1: nekünk
0: az,
1: mindig a leggyépésednek volt ott az anyja, vagy az apja, de tényleg. Tehát, hogy ránézés is láthatod, hogy semmi nem fog vele történni gimnázium után, és az anyukája elkísérte még az osztály kirándulásra. Tehát, hogy...
0: Itt van, tessék. A volt párom a 10 éves kislányával alszik a mai napig. Osztálykirándulásra is ment a gyerek nyáron. Ő is ment, foglalt szállást magának a tábor közelében. Együtt nyaralt.
1: Hogy mi mond még egyszer, micsoda, csak egy másikat olvasom.
0: 10 éves gyerekkel együtt alszik a mai napig, és amikor ment a gyerek nyáron kirándulásra, akkor ment ő is velük, szállást foglalt a szállás közelében.
1: Miféle szorongás ez, gondold el ezzel együtt élni. Micsoda túlféltés, mennyi fel nem dolgozott trauma a szülőnek is, amit visz tovább, mert érte olyan élmény gyerekkorában, mert elvesztett valakit, mert nem néz. Tehát, hogy mennyi minden kell ahhoz, hogy egy 10-12 éves gyereknek becsekkoljál az osztály kirándulására. Micsoda kontroll, micsoda féltés, micsoda szorongás valamelyik a sok közül.
0: De nem, lehet,
1: nem
0: ezek
1: vagy
0: a,
1: ott.
0: Ezek az emberek pont, hogy nem kapták meg ezt a fajta figyelmet, ezt a fajta odafordulást gyerekkorukban.
1: Ez nem odafordulás, ez túlzó.
2: Lehet, hogy nem kapták meg, csak ezt ennyi idős korodban már illene földolgozni, hogy ne nyomd rá a gyerekedre.
1: Itt olyan szinten vagy kontrollfreak, hogy ott akarsz lenni, és látni, hogy mi történik abban a képen, és eszik-e, jól van-e, nem fog-e halni, megeszi a kedvenc kekszét, jól eszik-e, nehogy ilyesmi legyen, nehogy szomlas legyen. Figyelj, ezek a gyerekek nagyon nagy börtönben vannak ám. Szóval ilyen szülő, ez pokol. Tehát ez nem csak az osztálykirándulást keseríti meg, hanem a mindennapodat minden pillanatban, a toxikusságával, a kontrollmániájával, az őrületével, mert ő van, és azt nyomja tovább a gyerekre. Ez borzasztó nagy átok egy gyereknek is.
0: Igen, de közben megnézd, meg itt van a túloldal, hogy ne tudjátok mennyi szart kaptam a nyakamba azzal, hogy milyen felelőtlen szülő vagyok, mert a gyerekem a másik is városba jár iskolába, a harmadikos kora óta egyedül jár vonattal, és akkor te vagy a szuper felelőtlen, hogy engedheted el?
1: Ez sem így van, szerintem. Tökre gyerekvált, van, aki még 15 évesen nem képes, van, aki 12 évesen megoldja. Ez szerintem az egyedül közlekedés az inkább gyerekfüggő. Mennyire önálló, mennyire figyel a közlekedésre, mennyire veszik el a telefonjában, mennyire felelősségtudatos, mennyire szétszórt a figyelme, ott száll le, szétszórt a figyelme, vagy tud koncentrálni, van, aki ezt 16 évesen kezd el, van, aki 11 évesen önállóan megy. Szóval ez inkább egy fejlődési szakasz, amit különböző formában érünk el, szerintem.
2: Anyám bejött a karate edzésre, mert megvertek az edzésen. Mit mondjak? Pár hétig pokol volt bejárni.
1: Józsikát azért ne püfőjék az edzésen.
0: Melyik volt az?
3: De ez karate anyuka. Igen.
0: Nincsen nagyon tisztában a műfaj sajátosság.
1: Nálunk pont fordítva volt, gimi utolsó év, az osztályfőnökünk annyi satú része volt, hogy jó lett volna egy józan szülő. Igen. Az ilyen gyerekek fognak a Tesco parkolóban kettinteni, igen. Hát nem feltétlenül így van, de igen. Mit gondoltok arra a szülőről, aki azt írja ki a gyerekére, hogy szerelmem?
0: Nekem az nagyon fura. Nekem az nagyon-nagyon fura.
1: Tehát úgy hívja, mondjuk, vagy az a megszólítás, vagy csörög a kislány telefonon, 13 éves, és szia, szerelmem.
0: Vannak dolgok, amiket egyszerűen nem mondasz. Ahogy nekem ugyanilyen a szájra puszi. Nekem az is nagyon fura, amikor egy szülő a gyerek szájára ad puszit, ugyanígy fura az, hogyha azt mondod, hogy szerelmem.
1: Mindig öklendezem picit.
2: A szerelemtől?
1: Nem, a gyerek szülő szájra puszinál.
2: Mondjuk nálad más a két fiúval.
1: Ha lány lenne is öklendezni. Már nem a saját gyerekemtől, hanem ha ezt látom. látom valahol. Tehát egy apát látok, egy 15 éves lányjal szájra puszira, én mindig borzasztó kellemetlenül érzem magam. Tehát ott valami nagyon nagy eltolódás
0: vannak,
1: van.
0: Vannak dolgok, amiket nem csinálsz a gyerekeddel. Igen, tehát nem

0: nem adsz a szájára pusztít, de
1: az egy párkapcsolati minőség, igen, az igen. Nem egy gyerekszülő minőség. Más, nekem is.
0: Másnak a szájára adsz pusztít a gyerekednek, nem adsz a szájára pusztít. Nekem ez ilyen fura, ugyanígy fura, hogyha valaki a gyerekét szerelmemnek
2: szerintem
0: hívja.
2: Sokáig
0: ez egy másfajta összefonódás. Igen?
2: Aha.
1: Igen?
2: Ja, nálunk volt.
1: Tényleg?
2: Persze, nagyon sokáig a pannával. És akkor utána...
0: És kihagyta abba?
2: Így én mondtam, hogy most
0: apa ne nyelvet.
1: Panna mondta, hogy apa ne nyelvet. Ne. 18
2: hát látom, hogy érdekes, hogy ebben a kontextusban eszedbe se jut a szexualitása ennek a dolognak. Amit te mondasz, hogy egyébként egy nő és egy férfi között jár, tehát mint ahogy a békával, de pannával például sokáig ment ez a dolog, és akkor így egyszer csak elkezdtünk róla beszélgetni, és akkor ő is belátta, hogy már nem megy.
1: Aztán elballagott.
2: Aztán elballagott, igen. Illetve a férje szólt, hogy már meg...
1: A férje szólt, hogy rohadt szertek, hogy rohadt szertek, most álljál már, öreg.
0: Mindig te voltál az első.
1: Igen, öreg, álljál már, ne kovarjál már lányod szájába. Jövünk mindjárt 2:09 óra.
3: A szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett.
5: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
6: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
7: Shell. Go well.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
11: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
12: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
13: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
14: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a KFC.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
17: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: tar.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Lecserélni nyílászáróit. Vaták Ablakcentrum Dunaföldváron a Kispál tüzép területén. Minőség, megbízhatóság, korrekt árak. Vaták.hu.
2: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, élénk erős nyugati széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éhezés fenyegeti a hazai méheket a hőhullámok és a szárazság miatt. A napraforgó elvirágzásával július végén országszerte megszűntek a természetes virágporforrások. A szakemberek szerint jövő tavasztal sok méh család elpusztulhat. Több mint 30 saját szervezésű bérletes hangverseny mellett zenés színházi előadásokon és több különleges produkcióban is hallhatja a közönség a Szegedi Szimfonikus Zenekart az új évadban. Az évadban számos alkalmi hangversenyen is fellépnek, Szeged mellett a többi közt Budapesten, Békéscsabán, Kecskeméten. Már 8 halálos áldozata van a ciprusi komp balesetnek, 18 embert továbbra is keresnek. A 259 utast és 8 fős legénységet szállító katamarán Észak-Ciprusról indult Törökország felé, amikor egyelőre tisztázatlan okok miatt visszivárgott a hajóba. A komp az oldalára dőlt, majd elsüllyedt. A kapitányt és a személyzet 7 tagját őrizetbe vették. A hatóságok megpróbálják felszínre hozni a több mint 500 méteres mélységben fekvő hajó fekete dobozát, hogy kiderítsék a katasztrófa pontos okát. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt köröztek az amerikai hatóságok. A férfi 4 évig bujkált, ebből 2 évig Győrben, ahol márciusban fogták el a magyar rendőrök. Az Egyesült Államokban több rendbeli eljárás folyik ellene, miután a lefoglalt elektronikus eszközein gyermekpornográf felvételeket találtak. A férfit pénteken adták át az amerikai hatóságoknak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények debreceni tanévnyitóján. Steinbach József szerint a krisztusi szeretet minden tantárgyban jelen lehet az oktatásban. Kiemelte, Magyarországon a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami egyszerre lehetőség és felelősség. Végül a várható időjárásról. Több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk, helyenként erős, nyugati, északnyugati széllel. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora, Balázs.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk.
2: Hello,
1: látom már a sajtó úgy hozza a híreket, hogy tömegkarambolt okoztunk a forgatáson.
2: Na, pont be akartam hozni
1: ezt. Hát ezt elhiszed?
2: Mert megnyitottam az egyik ilyen hír kereső portált, ahol ugye mindenhonnan szemezgetnek, és csak ez a főcím jött velem szembe 54 helyen, és azon gondolkoztam, hogy én vajon melyik műsort néztem tegnap este. Mert abban nem volt benne.
1: Igen, én értem, hogy el kell adni. Én értem, hogy el kell adni, meg értem, hogy hatalmas vadászat megy a Femina, a Kiskegyed, meg a Rúzsonline, meg a Nőklapja Café, meg a SMO.hu, meg... Tehát én értem, hogy tényleg minden van, de hogy azért van egy pont, amit már az online újságírásnak sem kellene átlépnie, és kezdik átlépni. Szóval az van, hogy igazából itt már nem az igazat kell írnod, csak elsőnek kell írnod valamit. És az mindegy, hogy mi. Már mindegy, hogy mi a tartalma. Csak az a lényeg, hogy legyél első. Hogy ebben mennyi igazság van, vagy mennyi nincs, az teljesen mindegy. Tehát azért a tömegkarambolt, azt úgy képzeli el az ember, hogy...
2: Hát ott fölborult autók, lángoló izék,
1: igen,
2: halottak leterítve feketével, érted, vagy legalábbis egy leszakadt kar, mondjuk a fecóé.
1: Legyen a fecónak szakadjon a bal karja, hogy ne tudja többet fodrászkodni.
2: Nem, jobban még tud.
1: Igen. De ehhez képest ugye annyi történt, hogy a követő autókba, de nem úgy követő, hogy minket követő, hanem a stáb autókba, ami jön mögöttünk, néha lemarad, néha más dolga van, de ugye mi több busszal vagyunk biztosítva, mert hát technikai cuccokat viszünk. Abba belement egy egyébként a stábot követő nézőkkel összejátszó autó, mert hogy ez lefékezett, és annak neki ment talán még egy autó, vagy egyetlen egy fekete BMW csapódott bele a mi autónkba. A csapódott bele az azt jelenti, hogy még csak fel sem gyűrődött a motorház tetője, hanem volt egy ilyen minimális koccanás. Amit mi még vissza is nézünk a buszba, de az első nagy fekete transportert ott nem kapta el semmi. Van egy második transporter, és annak megy neki egy talán fekete BMW. Hogy azért ebből hogy lesz tömegkaramból, amit ráadásul mi okoztunk a forgatáson, az teljesen tömegkarambolt okoztak Sebestyén Balázsék, de nem mi okoztuk, hátulról jöttek belénk, egyébként bennünket nem túl legális módszerekkel sok piroson átmenő fekete BMW követvet, és ugye nem vett észre, hogy az a két busz nem indul el, és belement az autónkba hátulról. De most
2: ez hol tömegkarambol?
1: Nincs tömegkarambol, és az előtti fekete transporternek nem is lett baja, az csak megállt egyébként.
2: És igazából tudod, mi a bajom? Hogy az egy hülye megírja, azt értem, mert hogy tényleg kattintás vadásza izé, igen, ott most pont nézzük a képeket, semmi nem történt, nincs tömegkarambol. Megírja, mert értem, hogy kell a kattintás, hogy a többi oldal az olvasás nélkül veszi át.
1: Szerintem igen.
2: Cím alapján veszed át. Abszolút. Tömegkarambol, gyerekek, osszuk meg, mi is tömegkarambol volt, minél, akkor...
1: Persze. Na. Ez abszolút így van. Megírja, akkor mi is hozzuk le, mindegy, hogy igazoljon. Tehát egyre elvakultabbak, egyre jobban elszállnak, és egyre jobban elszakadnak a valóságtól. És tudom, hogy nagy harc megy meg. Tudom, hogy kikérdez, azért ez nem mentesít téged mindig az alól, hogy igen, egy piacon dolgozol, és ezen a piacon meg kell szólítani az olvasó. De most már tényleg felfoghatatlanul nem azt írják, ami valójában történik. Igen. Amikor elkaptátok a Lacit, jól láttam, hogy a sofőr kicsit túltolta a menekülést, és halálra akart gázolni titeket. Hát ez nem csak a Lacinál volt. A celebeket segítő civil autósok, azok annyira túltolták idén ezt a dolgot, hogy többször volt az, hogy igazából... Tehát csak az ordítás mentett meg minket attól, hogy ne gázoljanak át rajtunk.
2: Kicsit tegnap mérges is voltál.
1: Többször voltam mérges a forgatáson, ennek hangot is adtam, sőt, hát máshogy is lekommunikáltam ezt, hogy állj meg, de láttam, hogy ki volt szedve. Tehát, hogy ki volt szedve,
2: történt. A végét hagyták benne. De mi a szabály?
1: Más is.
2: Ha hozzáérsz az autóhoz, akkor az elkapás?
1: Elvileg ugye az van, hogyha nem, ha hozzáérünk az autóhoz, nem. Ha hátulról érintjük meg az autót, és ő előre el tud menekülni, akkor még mehet, még nyilván mehet a közlekedési szabályok betartásával. De mi ezért csináljuk pontosan azt, most már teljesen rutinosan, hogy valaki beszalad az autó elé, valaki meg beáll az autó mögé. Onnantól ezzel a sofőrön múlik, hogy elüt vagy nem. De ugye mi történik? Ül bent két felhergelt celeb, aki tele van adrenalinnal, és van egy sofőr, aki nagyon akar neki segíteni, és abban a pillanatban ő nem biztos, hogy józan döntést tud hozni. És a józan döntés az az, főleg ha a két narancssárgás ordít, hogy menjél, menjél, ne állj meg, hogy simán átmegy rajtad. És ugye tegnap is az látszott, hogy engem már tol el az autó igazából, aztán megállítottam, az ki lett véve a műsorból. Szükség lesz egy új motorháztetőre. Szóval, hogy voltak olyan pillanat,
2: nem ért a Simpsonból.
1: Nem ért, hogy valahogy meg kell állítani, de én értem, és nem voltam rá haragos. És mondtam, hogy sofőrnek, figyelj, ne haragudj, te se haragudj. Mondom, tudom, hogy téged hajtottak, viszont az van, hogy azért ne öljetek meg minket. De volt, hogy én rohantam be egy kétszer-kétsávos úton Kaposvárra. Tehát, hogy én úgy kockáztattam az életemet, én tudtam, melyik autóban vannak, és én berohantam. És üvöltötte a Jóci, hogy ne, és én annyira meg akartam őket állítani, hogy én tudtam, hogy mit csinálok, meg abba bíztam, hogy ő meg fog állni, de nem állt meg, hanem elmellett mellettem is kiderült, egyébként a promóban is benne, amikor egy futok át keresztbe egy úton, az egy kétszer-kétsávos út Kaposváron. És én ott berohantam.
2: Nem történt haláleset eddig.
1: Igen. De az az én hülyeségem. Tehát ott elütnek, arra azt mondom, hogy oké, Bali, hát ez ennyi megért, hát saját halott, talán egy fókuszanyag, hát nem, talán az sem. De hogy...
2: Hát nem, azt szerintem azért az
1: talán,
2: lenne.
1: Talán egy fél ilyen barabás éjtől a reggelibe.
2: Na de menjünk tovább,
1: jöjjenek a horoszkópok.
2: Síró kiskutyákat találtak.
1: Így van. Nagyon sajnáljuk, de most akkor nézzük, mi a helyzet az ikrekkel, a rákokkal és a vízöntőkkel. De hogy az oké. De nem egyszer volt az tényleg, hogy jön a sofőr. Volt olyan, hogy 2,5 tonnás pick-up elé kellett beállni. És odaállunk, mert mi meg akarjuk őket állítani. És azt mondja, hogy gyere, haver, itt vagyok, üssel. Tehát minket is visz az adrenalin, de őket aztán meg pláne. És ugye a sofőr az civil. Tehát, hogy ő nem méri föl hirtelen, hogy mit kockáztat, ő csak jót akar, és menni akar, és menekülni akar. Úgyhogy, ez a helyzet ezzel tulajdonképpen. De nem spoilerezünk, és nem mondunk el semmi mást. De túlzó, amit csinálnak. Szóval az van, hogy azért ez picit így most már más híreknél is látom, hogy azért ez nagyon túlszalad.
2: Amiben lehet szenzációt csinálni, azt beleteszik, és mondom, de nekem még az elsőt, tehát magát a forrást megértem, mert ő kattintást akar generálni. Az összes többi, aki ezt olvasás nélkül átveszi. Érted? Az, hogy miért nem olvassuk el a cikket, mert a végén aztán ebbe is benne van, hogy a tömegbaleset az annyi, hogy koccant egy két autó.
1: Tehát, igen. Tehát olyan nagyon nagy dolog nem történt. Na gyerekek, nekünk itt volt egy bekészített telefoninterjúnk, beszéljünk azért róla két mondatot, mert hogy most föladjuk, úgy néz ki a dolgot, mert hogy most már hetek óta üldözzük a Növényi Norvinak a gyerekét, aki vagy fogorostál van, vagy ki van kapcsolva, vagy elérhetetlenné válik, vagy edz, vagy pihen, és mindig be van készítve vele egy interjú, ami most 9 óra után is be volt. De nem haragszunk, és nincs ebből sértődés, 16 óra nem érjük el, nem érdekes. Viszont azért az nagyon nagy dolog, ami vele történik, és erről szerettük volna faggatni. Ugye a Norbit nem nagyon kell senkinek bemutatni, hogy milyen sport eredményei vannak, és most a gyereke ért el oda, hogy a sportág legjobbjai közé a UFC bajnokságba jusson el, ami egy óriási dolog. Ugye egy MMA harcos, és hát Magyarországról UFC gálára és a UFC kötelékben még nem nagyon sokan jutottak el. És ugye neki az a célja, hogy megnyerje a UFC bajnokságot. Ezek azok a bizonyos ketrec harcok, talán nem mindenki tudja, ahol kesztyűvel, kiszűk gatyába, bizonyos szabályrendszerben, irdatlan pénzekért verik össze egymást nagyobbnál nagyobb nevek, hatalmas média érdeklődés, Las Vegas-i...
2: Ezzel a kis szűk gatyán egy kicsit elcsuklott a hangod. De neked az tetszik.
1: Az rendben van, az a kis szűk nőreg, igen. És úgy néz ki, képzeld el, hogy a Norbi, a Növényi Norbinak a fia, odaérhet, és ha lesz most egy meccs, amit megnyer, akkor az is lehet, hogy akár már bekerül majd a UFC-be, és ez egy irdatlan nagy dolog. Tehát mi ezt annyira nem értjük, de hogy itt azért már sok 10 millió forintról van szó, óriási elismerés, és magyar UFC-ben talán még nem is volt. Ugye ott van a Borics Ádám, de hogy ő Bellatoros, tehát ő nem a UFC-ben
2: bújózik. Másik ligában játszik.
1: És hát ezt erről szerettük volna faggatni. De hogy a témánknál stílszerűek legyünk, ő ghostingol bennünket most már egy ideje. Úgyhogy elkezdjük, hogy nagyon büszkék vagyunk rád. Nagyon szeretünk volna veled beszélni, de ma feladtuk.
2: És Junior, nagyon szurkolunk neked, végig mehetett fogunk. De miért nem veszed?
1: Ha az apád rá tud szólni, hogy ez csúnya viselkedés, akkor kérlek Norbi, szólj rá gyerekre, hogy értjük a UFC gálát. De szeretünk volna minden megkérdezni, hogy mennyi pénz, hogy bunyózik, kit kell még legyőznie, hogy lehet ide egyáltalán földi halandónak bekerülni. De egy nem várt fogászati kezeléssel ghostingolva kicsekolt, kikapcsolta magát.
2: Lehet, hogy ez tegnap edzésen ütötték ki a fogát. Azt most vissza lehet. Kell tenni. Anna, te még megpróbálod egyszer, de szeretlek.
1: Én bírom, hogy te ilyen kitartó vagy egyébként.
3: 15-ször hívtam körülbelül. 15 nem fogadott hívásod van, Norbi vett tudomásul.
2: És ki voltam?
1: Ezek mi vagyunk?
2: És annyit sem mondta, hogy hogy a fogorvosnál vagyok?
3: Rögzítője van.
1: Igen. Én annyira nem vagyok otthon, nekem a gyerekeim imádják és nézik, tudom, hogy kinek a szervezete, tudom, hogy kik a nagy nevek benne, tudom, hogy kik a jók benne, de igazából ez mind-mind nem azért, mert egyéni érdeklődés, hanem a két gyerek nálunk hajnali 5-kor simán föl kell. Ha UFC gála van, leülnek, és szájtátva nézik, és mindig mondják, hogy akkor most ki a veretlen, ki jön, és akkor hogy jön, és akkor a Makachev, meg a nem tudom,
2: akkor,
1: ki jön.
2: Akkor bekérdezek, hát ezt tudod, hogy az MMA-nak az a profiligája, a UFC, vagy ez tök más?
1: Nem, az MMA az maga a sport, az, tehát az a sport, maga a bunyó. Okay. És azon belül van a UFC, ami egy tulajdonképpen egy szervezet, ahova te be tudsz lépni, vagy be tudsz kerülni, és akkor szerveznek neked meccseket, egyre följebb lépsz ezen a ranglistán, egyre komolyabb ellenfeleid vannak, és egyre komolyabb gálákon vehetsz részt. De maga a UFC és az MMA az nem ugyanaz. Az olyan, mintha azt mondanád, hogy úszás, meg nem tudom, valamilyen
2: nem
1: szervezetet.
2: Úgy, hogy boxolás, meg
1: igen,
2: a... Nem...
1: Igen.
2: Aha, jó, világos, értettem. Azt iratkozta a Norbi kicsi, hogy még sose volt barátnője. Az anyja úr.
1: Az egyébként a bunyóba jól jön. Tehát, hogy a tudod
2: hát
1: azokat...
2: Nem veszik ki az energiádat meccs előtt, az biztos.
1: Igen. Ugye ez az MMA, ez tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a box, a kickbox, a muay thai, a birkózás, a jitsu, ugye a brazil jitsu abszolút alapokkal rendelkeznek kell, jitsu alapokkal, és bemész ebbe a nyolcszögletű bunyótérbe, ketrecbe, igen, és ott bunyózol. És ezek a sztárok most már bunyónként, ha igazán nagy név vagy, akkor 20-30-40-50 millió dollárokat keresnek akár egy-egy estén. Ugye ezt az a Dana White csinálja, ez egy kopasz csávó, nagyon mirom, és hát ez a szervezet bonyolítja neked a meccseket. Na ide tudott volna, vagy ide tudna belépni egy magyar srác, ami azért nagyon nagy eredmény, mert hogy ilyen szinten a UFC-ben meg a küzdősportokban nem vagyunk azért annyira jó. Most nem a kickboxra gondolok, vagy a birkozásra, hanem a profi gálákra, ahol azért nagyon sok pénzt szerezni.
2: Hát ez ugye tök más, mint amikor mondjuk ugye a Coco például olimpiai bajnok lett boxban.
1: De ő is profi, ő is elment az univerzumhoz.
2: Igen, és utána elmész a profi világba, mert egyrészt pénzt akarsz keresni, meg hát nagyobb a felhajtást, valljuk be őszintén.
1: Igen.
2: Az egészbe, úgyhogy valószínűleg Norbi Junior is ezt szeretné. De ha nem nyilatkozunk a sajtónak, úgy nehéz lesz.
1: Jó, úgyhogy Norbitól elköszöntünk, a kis Norbi Juniortól elköszöntünk. Mi nagyon sok boldogságot kívánunk neki.
2: Nagyon sok sikert, figyelni fogjuk, akkor igen. Fogsz adásba kerülni, ha te hívsz bennünket, haver.
1: Igen, ha legközelebb becsörögsz, igen. Valaki azt írja, hogy a jégkorong és az NHL. Na ez egy jó hasonlat, igen.
2: Jó, megvagyok, tehát, most hogy... már összeraktam, csak én ezt annyira nem ismerem. Mindig föl szokott dobni egyébként ugye a különböző platformok. Ilyen nagyon rövid játszási idejű mérkőzéseket. Tudod, hogy áll a két csávó, paf!
1: Ja, és valaki
2: és
1: eldől.
2: A vége, és én így nézem, hogy te jó Isten, hogy ti mit csináltok egymással. Nagyon komoly.
1: Írdatlan iperág lett a sportákból. Tehát, hogy az, hogy szaladták utána a különböző játékplatformoknak, hogy a Dana White egyébként ebből mit csinált, hogy ezeket a sztárokat hogy szerződteti le, hogy egyel a közvetítéseket, hogy tudsz erre előfizetni, hogy ebben mi pénz van, az egészen megdöbbentő. Tehát most, amikor a McGregor mondjuk visszatért volna, de valószínűleg már a bunyó előtt sérült volt, olyan pénzeket és olyan nézettségeket mozgatnak meg, tehát ezek a csávok akkora hírók a 10-20 éves gyerekeknél, tínédzsereknél, kamaszoknál, hogy nekünk nem tudom, hogy talán rockstárok vagy zenészek voltak ekkora hírók, de nekik a például a UFC harcosok, főleg aki mondjuk jitsuzik vagy foglalkozik küzdősporttal. Tehát egy iszonyatos példaképek és iszonyatos hősök, igen. Mindig van egy szám, hogy UFC, mit tudom, 331, ugye az a 331. nem tudom, gála, és ott akkor vannak a kiemelt meccsek. Tehát tényleg szenzációs, tényleg jó nézni. Én is nagyon-nagyon szeretem. A Trump ugye nagy UFC rajongó.
2: Bizony, hát meg is rendezte a fehérháznak a kertjébe a gálát.
1: Rendezett egy magának, ott ül, az első 5 percben nagyon lepacsizik mindenkivel, alszik egy jót, és olyan az eredmény hirdetésbe betrolkodja magát. Tehát ez a Trump forgatókönyv. Arcoskodás, alvás, eredmény hirdetés.
2: Nem nézem, majd odaállok, amikor fotóznak.
1: Igen. Eredmény hirdetésen való trollkodás. Dő is ott van, igen. Hát ugye a Fehérház, amit te mondasz, hogy ő a saját gáláját oda rendezte meg a Fehérházba. Tehát Dana White-tal azért ő nagyon-nagyon jóban van. Na jó van, gyerekek, oké, akkor mi legyen? Elengedjük?
2: Hát szerintem igen.
1: Soha többet?
2: Sok sikert, Norbi. Még egyszer mondom, ha ő telefonál, és Anna pont fölveszi, akkor be tudjuk adásba kapcsolni. Mi most már egy ilyen elérhetetlenségi szünetet fogunk rendelni magunknak. Nem telefonálunk. Ha ő hív, akkor mehet.
1: Igen. Nagy a baj, ha McGregor a híró a gyerekeknek, akinek börtönben lenne a helye. Igen, most az, hogy az ő viselkedésével egyetértesz, vagy nem, vagy az ő múltjával, az rendben van, bajos. Tehát egy írcsávó, ugye azért tudjuk, hogy hát minden rosszul benne van. De hogy hősök a gyerekeknek, az egészen biztos. Oké, na jól van, akkor ezt mi föladjuk, elengedjük. Gyorsan egy közlekedés. M7-es M0-ás csomópontnál Budapest felé 3 sáv szintén elesett. Nagyon nagy dugó, valószínűleg az iskola miatt. Attila küldte nekünk, köszönjük szépen. Budapest felé az M1-esen is van egy nagy balesetünk, és teljes útzár van Bicske térségében az 1-es főúton. Ott még zajlik a mentés, úgy néz ki, hogy továbbra sem nyitották meg az 1-es főutat. Úgyhogy ha van friss, akkor mondjuk jó. 0-23-111-111 az SMS számunk. Mi pedig itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sok napsütésre van kilátás, élénk erős nyugati széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egy átlagos magyar háztartás 107,500 forintot fordított a tanévkezdésre, derül ki egy friss kutatásból. A legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak. Ruházatra és sportfelszerelésre a családok 57%-a, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-a költ. Éhezés fenyegeti a hazai méheket a hőhullámok és a szárazság miatt. A napraforgó elvirágzásával július végén országszerte megszűntek a természetes virágporforrások. A szakemberek szerint jövő tavasztal sok méhcsalád elpusztulhat. Több mint 30 saját szervezésű bérletes hangverseny mellett zenés színházi előadásokon és több különleges produkcióban is hallhatja a közönség a Szegedi Szimfonikus Zenekart az új évadban. Az évadban számos alkalmi hangversenyen is fellépnek, Szeged mellett a többi közt Budapesten, Békéscsabán, Kecskeméten. A héten elkezdik lefedni az aszbeszttel szennyezett utakat Szombathelyen. Erről rendkívüli ülésen döntött a közgyűlés. A munkát csaknem 1 milliárd forintért végzi el a pályázaton nyertes cég. Elsőként az Oladi Platón, ahol 80-100 000 tonna aszbesztes kő található. A város azért nem vár a kormány 3 milliárd forintos aszbeszt alapjára, mert még ősszel be akarják fejezni a munkát. A hétvégén tartják az idei retro véradást. Szombaton retro zene, sör, virsli menü várja az önkénteseket, akik ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Új táplálkozási sorozatot indít a Semmelweis Egyetem. A Semmelweis Help a tányéron című ingyenes sorozatban hiteles, tudományos alapokon nyugvó, a mindennapokban is könnyen alkalmazható tanácsokat adnak. Szabó Adrien dietetikus többek között az immunerősítésről, a betegségek és sérülések utáni gyógyulás támogatásáról, valamint a várandóság és a menopauza alatti megfelelő táplálkozásról beszél. A sorozat havonta kétszer jelentkezik a Semmelweis Help közösségi oldalain. Híreink végén az időjárásról. Napközben többnyire gyengén felhős idő várható, ekkor már csak néhol lehet zápor. Az északnyugati-nyugati szél időnként megerősödik. Még kitart a kánikula, még nem kell búcsút mondani a nyárnak. Délután 29-36 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Ugye a Vizer téma után, mert hogy úgy néz ki, hogy ez a Vizeres oda-vissza utazó, Krétáról megjövő, visszamenő, el nem menő srác, ez igazából egy csaj miatt ment ki, és a csaj ghostingolt, eltűnt, pénzt is fizetett, valószínű, ilyen hírek jönnek, és mire leszállt Krétán, már nem akart menni, ezért a Vizer visszahozta. A ghostingolásról beszélgettünk ennek kapcsán, hogy kinek az életéből hogyan tűntek el a randi és chat vagy szexpartnerek. Egészen megdöbbentő lelépések voltak. Tehát itt már nem csak a randi előtt lépnek, ne, hanem a randi közben, a csetelés közben.
2: Sok év házasság után.
1: Sok év házasság után. Megdöbbentő történetek, igen. Erről beszélgettünk, és idegesítő hangokat, zajokat is kerestünk, mert hogy létezik egy olyan fogalom, ami ugye arról szól, hogy egy kicsit túl hergeled az idegrendszeredet, ez a neurodivergens textúrák, ugye erről volt szó, hogy mi az, ami téged idegesít, hang, zaj, rágás, anyag, bőrkontakt, nagyon jó kis megfejtéseket kaptunk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
2: Kedves barátom, pont pár héttel ezelőtt járt így hosszas csetelmet.
1: Beráfutott a csetre.
2: Meg volt az első randi lehetősége, étterem, emberünk ott grasszált már az étterem előtt fél órával, mert egy úriember, hogy megvárja a csajszit, és a csajszit törölte magát mindenhonnan, ahol
1: ezeket eddig csetelt. Ezeket a ghostingolásokat nem értem.
2: És eltűnt. Úgy tűnt el a csaj, hogy se híre, se hamba. Ráadásul ugye egy ilyen párkereső chat felületen beszélgettek csak, tehát még telefonszámot sincs hozzá.
1: Igen, valószínűleg fél találkozni, addig izgi, amíg ez nem lesz konkrét, és ahogy konkrét, annyira megijedt, hogy egyszerűen ghostingol. Régebb buliban azt mondtam, kimegyek WC-re, mire rájött, hogy nem jövök vissza, már otthon mostam a fogam. Oké, de az buliból eltűnni, az még nem egy személyes randi, tehát azért az úgy még rendben van. Németben éltünk 2 éve, reggel puszi, szeretlek, ölelés, mire hazaértem délután munkából, lakás kipakolva, jegygyűrű asztalon. Se egy levél, egy üzenet. Teló és Facebook letiltva. Na így lett vége egy 5,5 éves kapcsolatomnak.
2: Na, szóval, hogy 5,5 év nem érdemel annyit, hogy leülsz, és azt mondod, hogy figyelj kicsim, elég volt, nem megy, puszi, szia.
1: Igen, tehát azért hazamész, és na, le vagy tiltva, ki van pakolva a kecó, le van rakva a jegygyűrű, paja írta, akkor... tehát ez csaj volt, tehát ez csaj csinálta meg.
2: 5,5 év, akkor itt van a sztori, 2024 szeptemberében a férjem 12 év után feleségül vett, akkor már 10 éves volt a kislányunk, ekkor történt egy megcsalás, ez kiderült meg minden, és a csávó mindenkit tiltott a családból, eltűnt, 13 évet törölt ki így az életéből, és azóta sincs meg.
1: Ne csinálj!
2: 13 év, érted?
1: De a gyerek életéből
2: és
1: is mindenki...
2: Mindenkiéből. Tehát ott hagyta a gyereket, a családot, mindenki...
1: De lehet, hogy meghalt. Nincs ilyen, hogy valahol fekszik ez a csávó azóta.
3: Tehát rohadt mérges vagy, és közben meghalt.
1: Igen, szerencsétlen, meg fekszik a gyárakban.
2: Lehet.
1: 13 év után valaki úgy szívódik föl. Ne csináld. Ez egészen megdöbbentő. Hogy élnek emberek? Bocsi, hogy 4 hónapig gosztoltalak, elhagytam a töltőmet, amúgy ma este mit csinálsz? Küldte valaki idézőjellel, tehát valószínűleg ez is megtörtént vele. Na, hiszem, egy lányzóval 6 órán keresztül beszélgettünk, flörtöltünk, nevetgéltünk, aznap este együtt aludtunk, tiszteletben tartva, hogy ne siessük el a dolgot, nem történt semmi. Ha olyan harmónia volt, ami kicsit érthetetlen, nagyon jól megvoltunk, hazavittem, azóta se hallottam róla semmit, hogy utcára lakunk egymástól. Jó, tehát az egyik fél úgy gondolja, hogy élete estéje, a legnagyobb este, óriási, micsoda harmónia, úristen, mennyire együtt vagyunk, a másik oldalán kész, kirakod 5 utcával arrébb, és ha soha a büdös életben nem halasz róla többet. Na, itt mi megy el? Érted? Igen. Tehát itt is tök máshogy.
2: Hát valószínűleg csak te érezted a nagy harmóniát, lehet, hogy ő tök kellemetlenül érezte magát egész este, és azért tűnt el.
1: Igen.
2: Igen.
1: 2 randi után én nem ghostingoltam valójában a srácot, de ő nem állt velem többet szóba, miután engem elvittek a rendőrök egy foci meccs után, 72 órát tartottak benne, telefon kikapcsolva végig, nem értem. Nem hittem, miután kérgette.
3: Na, ennél jobb sztorit találj ki, kis pofán.
1: Igen, de az, hogy csaj volt, mert pasi nem hitte el. Tehát a csajt vitték be, érted, 2 napra, vagy 72 órára azért az úgy erős ebben a formában.
3: Milyen? Ne panaszkodjatok, nektek legalább írnak a csajok.
1: Igen.
2: bármilyen gumi, tehát például a gumikesztyű fölhúzás, az nekem is nekem néha kell.
1: Hidegrázós? Hidegráz?
2: A körömhöz érés, azt tudod, hogy... Tessék?
1: Azt tudod, ne csináld semmit, nem is értem, hogy mit mondasz.
2: Gumikesztyű körömhöz érés, érzed, mintha a fogadon dörzsölnék a gumikesztyűt, és
1: ott lép az idegrendszered, azt ledobja az égszíjat.
2: És megőrülsz tőle. Azt úgy tudom csak fölvenni, hogy hívják, hintőporozás, hogy valahogy csúszon rajta, és ne érezzem a gumit.
1: De durva, semmi baj, ennek nem ez semmi baj.
2: És mielőtt kérdezed, ószernél nincs.
1: Ez
2: tök fontos. És amikor az ószer a fogamhoz ér,
3: szinte érzem, hogy csikorog a fogamon az ószer.
1: Jó, oké, kinek van rágással kapcsolatos hangja, idegi túlműködése, másik rágja, én rágom, számba veszek valamit rágni, hallom, hogy ropogással kapcsolatos.
3: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Tehát, és ő nem, ezért
2: az
3: nem jár a moziba.
2: Mizofónia?
3: Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted.
1: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
3: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog.
2: Lesz.
3: Igen, hogy picit megszívod a fogadat, te.
1: Műtünk. És nem vacsoráztok
3: nem,
1: együtt,
3: nem
1: eztek
3: nem eszünk együtt.
1: Ő mindig ezért, egyedül eszik?
3: Hát félrevonul.
1: Egy fülessel a fülem.
3: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benne.
1: De durva, hogy ezt mesélted.
3: Teljesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
1: Ne csináld! Ne csináld! Tényleg?
3: Megbírok tőle örülni. Tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
1: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocell. Tehát a hungarocell, ha összedörzsölöd, az összedörzsölöd, és van ennek ez a nyikorgó
3: csikorgó hangja.
4: Nagyon rossz.
1: Csak látom, hogy valaki készül egy hungarocell táblát megfogni, megkérem, hogy kér, léci, ne csinálj, ne nyúj hozzá, ne nyúj hozzá. És van az a nyikorgó hangja, tudod, nem. Amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocell. És azt nézem, hogy másokén tök nem is ér, meg se hallod. Te se bírod?
4: Én nem meg a táblát sem, amikor régen a táblát.
1: Nekem az a semmi bajom, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdte, és nyikorgott. Sikítoztak a lányok.
4: Nekem ugyanez a kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzzák.
1: Igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak.
2: Nem. Csak ennyit csinálok neked.
3: Nem.
1: Tényleg? Nem meghattansz?
4: Teljesen.
1: Van olyan, hogy fog egy vattadarabot, és a vattadarab elkezd nyikorogni. És nyikorog a vattadarab. Semmi? Nem vagy nyikorog a vattadarab. Ugye megfogod a vattát, vattacukrot se tudok enni.
3: De hallottam már, tudom, mi az a hang, amiről beszélsz, de
1: fogod,
3: semmi.
1: Fogod, írja is, aki vattat, és összerakod a vattát, és a vattát így, ahogy összedörzsölöd, van egy ilyen nyikorgó hangja. Figyelj, meghalok tőle.
2: Több rétegű papír zsebkendő, ha elkezdik a csaj előtt szétszedni a rétegeket, az ugye úgy így a szálakkal kapaszkodik egymásba, ahogy elkezdik szétszedni a réteget, és középen még, ahol össze van ragadva, az így emelkedik föl, elkezd hányni. Megfogod így a zsebkendőt, itt írja, a lányismerősről elkezdett széthúzni, és elhányja magát.
1: Mi lehet a kapcsolat? Zsül, neked mi a hangod? Mi az, ami az idegrendszeredet túlterheli? Egyet mondhatsz, mi van?
5: Sejem hálóing. Sejem
2: mikor
5: dolgok. Párna csücskét elkezdik harabdálni.
1: Nagyon szerettem gyerekkoromban. És nyikorog, van egy kis nyikorgás.
2: Igen, jó, villáról foggal lehúzott étel.
1: Egyáltalán nem zavarsult a tányéron a villa, az
2: sem. Megcsúszik a kés.
1: Megcsúszik a villa, nagyon szeretem. És én nézem az asztaltárságot, hogy ki az, aki azonnal fölkiált, hogy ne ezt ne csináld, mert nem bírom.
3: A lapát hangja, amikor a sóderbe vagy a homokba benyomod.
1: Az nem tudom milyen, nem csináltam ilyen. Úgy gyerekek, jó sok. És jött még egy nagy örömmel, nem beszéltünk a kordbársony anyagnak a nyikorgása. Gyerekkorodban. Szeretted? Meghaltam tőle. Nagyon sok kordbársony nadrágom volt.
2: Lehet, hogy ezért már utáltuk, mint a szar.
1: Valószínűleg ez volt egyébként.
3: Jó, nagyon adom izzadtesttel porolni, amikor rátszár a por, és ráragad a bőrödre.
1: Imádom.
3: És lesz, de gyűlölöm!
1: Imádom, semmi bajom vele.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na, itt vagyunk, és gyorsan még a naphallgatóját hívjuk, közben egy M3-as kivezető, Kacsó Pongrácz felüljáró, most marják.
2: Az nagyon jó időben nyáron. Hát nyáron kirándulni megyünk, azt nem akarták akadályozni. Imádom és még őket. Egy most belső SMS. Valaki tudja, mi ez a sok hátizsákos gyerek? Kirándulás?
1: Hova mennek? Mi történik?
2: Mit csinálnak ezek?
6: Balázsék?
1: Hogy van? Jó reggel. Csáó, kapsz egy tapsot, és hogy hívnak? Szia!
6: Roland vagyok.
1: Roland, hello Roland. Ugye beszélgetünk itt az
2: túlféltésről,
1: egy-egyben alvásról, szájra puszi, sok minden szóba jött itt még 8:30 után. Te annyit írtál csak nekünk, Roland, akkor már levegyem a cicizésről a 9 éves kisfiam? Igen, ezt nagyon szeretjük, de még ne.
2: Ő még tarts ki.
1: Nyugodtan.
2: Hát főleg, hogyha te, neked apaként van a cicidem. Tehát az meg
6: hát,
2: még
6: van akkor a cicim, igen.
1: Igen. Jól van, hol hallgatsz bennünket, merre vagy?
6: Tegléden.
1: Tegléden. Oké, van egy szép ajándékod.
7: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Egy jó safari!
2: Ó, a 9 éves gyerek nagyon fog neki örülni. Cicivel vagy cici nélkül, azt nem tudom. Mert kint is tudtok aludni éjszaka.
1: Igen, ez egy kínalvós, ilyen glampingelős, safarizós történet.
6: Oké, messze vagyunk. Jól van.
1: Oké. Küldjük köszi akkor. Szépen. Köszi, ciao, ciao.
6: Ciao,
1: ciao.
2: Hello.
1: Nem mondtuk, de Júli elment az utolsó óráról. Talán föltűnt.
2: Hát figyelj, annyira itt ugye a zavaró zajokról, anyagokról beszélgettünk, hogy az egész adás zavarta, úgyhogy itt jött bennünket.
1: Mondtuk neki, hogy menjen, de egyébként igazoltam van távol. Holnap pedig talán Eszter érkezik már.
2: Juhé!
1: Melegváltásban jön.
2: Hát van, akinek 4 nap a hétvége.
1: Jó, hát kipihenni.
2: Szombat, vasárnap, hétfő, kedd.
1: Így van. Úgyhogy Eszterre folytatjuk. Jövünk holnap, akkor puszi mindenkinek. Sziasztok. Ciao, ciao. We'll be right back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
7: Anya, arra gondoltam,
8: rendet raksz a szobádban,
7: hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
8: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
9: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
11: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
12: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Látom itt az SMS falon Balázsék utolsó üzeneteit, vannak itt reménykedők, akik bíztak abban, hogy a mai nap is Balázs biztosítja majd a zenét a munka mellé, de hát azt hiszem, vissza kell rángatni őket a posványból, vissza kell pofoznom mindenkit a zenei mélyrepülésből. Ígérem, hogy itt csak igazi mai sláger megy a munka mellé, most éppen az elmúlt évek egyik legkedveltebb sporthimnusza, a Die Die a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1-en csak igazi mai slágermeccs. Közöttük hamarosan érkezik a Rádió 1 konténer tele nyereményekkel, úgyhogy az idei ősz is a Rádió 1-ről szól majd, és egy konténernyi nyereményről. Nem tudjuk, hogy idén mit rejt a Rádió 1 konténer, milyen ajándékok lesznek benne, de abban biztos vagyok, hogy egy hallgatónknak idén is megváltozik az élete. Jövő hét hétfőn kezdjük el osztogatni a Rádió 1 konténerhez a kulcsokat, adásban lehet majd nyerni, valamint a kitelepüléseinken, hétfőn délelőtt 10-től kapásból Budapesten a Corvin Plaza bejárata elől. Drága Rádió 1-esek, a Rádió 1 konténerhez a

0: Egyen csak igazi mai sláger megy, a srácok, lányok a suliban, úgyhogy együtt dolgozunk nagyon sokan ezekkel a zenékkel, van, aki pedig vezet. Mogyi szólt, hogy az M1-esen Bicskénél áldogál egy kocsi a határ felé haladó oldalon, 2-3 kilométeres a dugó mögötte. Bálinttól tudom, hogy az M0-áson az M1-es felé haladva a Nagy Duna hídnál dolgoznak, itt is torlódás van. Szintén M0-ás, Vecsésnél volt egy baleset a 37-es kilométernél, 3-4 kilométeren át lehet lassulgatni, Attila írta. 0-6-20-3-111-111 a forrodrót, SMS, telefon, Viber jöhetnek még a további hírek az utakról.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

majd már aznap este a reptéren leszek. Vivi tehát nagyon utazna. Eszter meg ezt írta. Sziasztok, nekem van egy olyan érzésem, hogy egy álomautó idén is lapul majd a rádió egy konténerben. Mondjuk én már annak is örülnék, ha egy szerelő

0: érkezik, aki nagyon közvetlen a rajongóival, viszont emiatt több online balhéba is belefutott már. Többször szólt vissza a kommentelőknek, ha body shaming vagy bunkó beszólás érte. Bibi Rexa nem hagyja magát, egyébként nagyon jól is teszi. Közben a zenei hasítanak, New Religion, ez indítja a következő órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: a Burger King támogatásával. Just the way you are. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadja rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
3: Ne!
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett.
5: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
8: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátékos

10-től 7-ig. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakét!

Hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: át végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
2: 1! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő hét hétfőn délelőtt 10-től a Rádió 1 konténer első kulcsait személyesen tőlem lehet majd megnyerni Budapesten a Corvin Plaza főbejáratánál. Aztán természetesen adásban folyamatosan játszunk majd, értük, mert igen, lesz egy konténerünk, a Rádió 1 konténer tel is tele nyereménnyel, és idén is egy hallgatónk nyeri majd meg. Játék start hétfőtől. Én Györke Attila vagyok, addig játszom az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: I had a

0: mindenkinek ezekkel a zenékkel, és jó utat! Rata azt írta, Komáromban az Erzsébet hídon dolgoznak, aszfaltoznak, úgyhogy csak autóbuszok és megkülönböztető jelzés használó kocsik mehetnek át Komárnóba. Aki autóval menne, a Monostori hídon tegye meg. Melcsótól pedig azt tudtam meg, az M3-ason Bag és 60 között dolgoznak nagyon, emiatt több kilométeres sor van a határ felé haladó oldalon.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs.
1: A pontos idő 11 óra 54 perc.
0: Jó, csak akartam egy ilyet mondani. Azonnal indítjuk a Daily Mixet, hölgyeim és uraim, mutatjuk, hogy mivel.

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
4: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
7: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Dorítricin. A Dorítricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
8: Dorítricin szopogató tabletta. Patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: 4 vármegye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten. A katasztrófa védelem közleménye szerint biológiai lárvagyérítést két területen, Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati, valamint Pest vármegye déli részén a Ráckevei Dunaágon végeznek a szakemberek. A hétvégén tartják az idei retro véradást. Szombaton retro zene, sör, virsli menü várja az önkénteseket, akik ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátószolgálat honlapján lehet tájékozódni. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt köröztek az amerikai hatóságok. A férfi 4 évig bujkált, ebből 2 évig Győrben, ahol márciusban fogták el a magyar rendőrök. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati északnyugati széllel, délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger.

105 rádió, egy csak igazi ma is láger, mert Hello Dunaföldvár és a környék, a stúdióban Márkó, Ródi Petra, a szeptember 1-én is elindult a Daily Mix. Nézzük már is, hogy milyen időjárás várható ma a folytatásban. 28-29 fokos csúccsal érkezik a következő pár óra, napos száraz, csapadékmentes idő várható a jelentések szerint. Esni este sem fog az eső, 24-27 fokot mérhetünk majd a nap végén. Az éjszakai órák sem hoznak egyébként csapadékot ide Dunaföldvárra, a legkevesebb előrejelzett hőmérsékleti érték pedig 18 Celsius fok. Én pedig azt jelzem előre, hogy Félix Ján és a Sáusz dalát hozom már is. Itt dőrög a Walk With Me. Szép kedd délutánt kívánok mindenkinek. Ez a Rádió 1.

88.6 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföld, vár itt a Daily Mix, szép délutánt kívánok, útinformációk jönnek. Elég sűrű volt a forgalom a reggeli órákban, azóta is egy kicsikét, mintha Zizibben lenne a város, úgyhogy óvatosabban. A 6-os városi szakasza elég nagy forgalmat bonyolít le ezekben az órákban is. A 61-es kivezetőjén meg útkarbantartási munkálatok miatt van sávlezárás, forgalom és sebességkorlátozás. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok! Ez Kétóval és Johnnal a Turn the Lights Off DJ Dark remixében.

Itt a 105 rádió, egy csak igazi mai sláger megy, és már nem tudom hányat óra fordul elő, majdnem kiszaladt a számon, úgyhogy elmondom. Szép hétfő délután, ezt akarom mondani. Biztos a szeptember 1-e teszi, pedig kedv van, na csoda keddet kívánok mindenkinek, ez a Daily Mix Kóródi Petrával, a folytatás pedig a fiatal német énekes nőjé, Loyé, aki a német DJ producerrel, David Puentes-zel alkotott egy nagyon jó kis ragyogó nosztalgikus dance pop slágert. Ez a Golden Summer, aranyár, már is szól a Daily Mixben.

105.6 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntök mindenkit itt Dunaföldváron és a környékén, a stúdióban Kóródi Petra, ez a Daily Mix, szép délutánt kívánok. Véget ért a nyári menetrend, 12 helyközi buszvonal változott meg Tolna vármegyében is, szeptember 1-ével az iskola kezdéssel, olvasható az információ a teo.hu-n. Szeptember 1-én a tanítási év kezdetével a nyári menetrendet felváltja a tanítási időszak közlekedési rendje itt a vármegyében és hát Dunaföldváron, na meg a térségben is. A MÁV csoport tájékoztatása alapján összesen 14 Tolna vármegyei helyközi vonalon lépnek életbe a módosítások, legalább 15 meglévő járat indulási időpontja változik, emellett két új járat indul, kettő megszűnik, továbbá útvonal hosszabbítások és új megállóhelyek is várják majd az utasokat. A tanítási napokra meghirdetett járatok ismét elindulnak, míg a kizárólag nyári szünetben közlekedő buszok kimaradnak, ezért a közlekedőknek indulás előtt érdemes alaposan átnézniük a menetrendi jelöléseket, illetve magát a menetrendet is, nehogy aztán egy félreértés kapcsán esetleg valaki lemaradjon a buszról, vagy éppenséggel ne járjon az adott busz, vagy a vonat is természetesen, teszik hozzá a MÁV csoport munkatársai. Elindult tehát az iskola kezdéssel, a szeptember 1-ével az iskola kezdéshez köthető tanítási időszak közlekedési menetrendje, olvasható a teol.hu-n, ennek megfelelően közlekedjünk. Ma szeptember 1-e van, Isten éltesse az Egyed és az Egon nevű hallgatóinkat. Az Egyed görög-magyar eredetű név, jelentése egyetlenke, elsőszülött, az Egon pedig germán eredetű német név, a jelentése pedig kard, erős, merész. Sok boldogságot, kedves névnaposok, és Isten éltesse azokat is, akik a mai napon szintén ünnepelnek. A folytatást nekik dedikálom. Mark Ronson és Miley Cyrus dala érkezik, a Nothing Breaks Like a Heart. This world.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Koródi Petrával.

106.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, itt Dunaföldváron ezt a 60 percet is együtt töltjük. A stúdióban továbbra is Kúródi Petra, hozom a holnap időjárását. 29-30 fokkal jön majd a szerda. Hajnalban és reggel 14-18, estére 24-28 fok valószínű, és egy picikét több lesz a felhő holnap, mint ez a mai időjárás, de azért inkább napos, száraz idő lesz. Ray Dalton és a Blood Running a folytatás.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

105 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár, nézzük az útinfókat. Köszöntök mindenkit, szép keddet. A város forgalma jó, a hatos nagyobb forgalmat bonyolít le, mint az átlag, de hát ugye szepte elsője van. Útépítési munkák a 61-es kivezetőjén, emiatt lassulás tapasztalható, és az átkelésnél is sok az autós, itt is némi lassulásra lehet számítani. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Loidalát meghozom, már is szól a Get Lucky.

95.5 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár, szép keddit délutánt kívánok mindenki számára. Jól mondtam, keddet mondtam, hú, nagyon hétfő érzésem van továbbra is a szeptember elseje miatt, de tudom, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Abban viszont 100%-ig biztos vagyok, hogy az igazi mai slágerek közül ez a dal egy nagyon kiváló szerzemény, és nagy rádió egyes kedvenc hozzáteszem, és hát a VB kapcsán egy világ megismerte, és hát szeretim. Shakira ismét nagyot alkotott. Na, itt van most Burna Boy-jal közösen, szól már is a Die Die!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Köszöntöm Önöket, 2026. szeptember 1-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. A szexuális járás ügyészség indítványára a szexuális járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte annak a 24 éves járművezetői engedéllyel egyáltalán nem rendelkező férfinek a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint Kalocsán jogtalanul felszállt egy kis repülőgéppel, majd a landolást követően egy gépkocsit ellopva akart elmenekülni. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói a férfit jármű önkényes elvétele büntettének és rablásbüntet kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, amely utóbbi bűncselekményt a törvény 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni, részletek a szexádi hírek oldalán. A dr. Bozár Richárd háziorvos által ellátott a bajai 3-as számú felnőtt háziorvosi körzet, melynek címe Baja Vasvári Pál utca 14, rendelési ideje szeptember 1-től megváltozott. Az új rendelési idő hétfőn, kedden, szerdán 10.30-tól 14.30-ig, csütörtökön 14 és 18 óra között, pénteken 10.30 és 14 óra 30 között van rendelés, rendelkezésre állási idő hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. A körzet általános helyettesítését dr. Maros Tivadar Barna háziorvos látja el. Hengül Mirellával, dunaföldvári írópalántával és grafikussal beszélgetett a Partoldalak a Toronya félhold árnyékában című könyv megjelenése kapcsán. A művészettel való találkozása szinte törvényszerű volt, lévén már az óvodában divattervező akart lenni, szeretett ruhákat tervezni és rajzolni. Ez általános iskola alsó tagozatában elmúlt, mivel rájött, hogy csak magának szeret szabni, varni. Összesen 5 évig tanult a Pécsi Művészeti Gimnázium, szakgimnázium és technikumban, ahol idén grafikusként végzett. Pécsi évei alatt kollégiuma online diáklap munkájába is bekapcsolódott, ahol rendszeresen írt és később szerkesztői feladatokat is ellátott. Leginkább filmkritikákat, mese és sorozat ajánlókat szeretett írni. Ekkor vált világossá számára, hogy a grafikát és az írást egyaránt a jövője részeként tekinti. Az újságírói munka meghozta a gyümölcsét, idén-nyáron részt vett a DUE médiahálózat táborában, annak apropóján, hogy az év diáklapja című kategóriában országos másodikak lettek. A dunaföldvári írópalántákhoz való csatlakozása különösen jól jött számára, hiszen már régóta tervezte, hogy valamilyen írói csoport mellé szegődik, erre ráadásul helyben nyílt lehetősége. Ha ősz, akkor Paksi Borbála, idén ismét a Sárgödör téren, szeptember 3-án, 4-én és 5-én a kis színpadon és a nagy színpadon 15 fellépővel várják az érdeklődőket. Lesz egy harmadik zenei helyszín is, valamint borászati, gasztronómiai és családi programokkal is készült a szervező Csengei Dénes Kulturális Központ. Az idei Paksi Borbála újdonsága, hogy a rendezvény tematikája, a világ különböző nemzeteinek zenei kultúrája, e köré szervezték a program kínálatot. A látogatók egy képzeletbeli zenei utazáson vehetnek részt, amelynek során számos ország hangulatát, dallamvilágát ismerhetik meg a fellépő zenekarok, illetve előadók által. A rendezvény teljes ideje alatt nyitott pincékkel is várják a vendégeket, ahol a helyi borok és gasztronómiai különlegességek mellett igazi közösségi élményben lehet részük. További részletek a Telepaks oldalán. Két vereséggel tért haza a szlovákiai Pöstjénből a szexádi KSC csapata. Magyar Bianca és Szabó Gergő értékelte a látottakat a Teol portálnak, és előre tekintett a felkészülés további menetrendjére, így a Sió kupára is, melynek időpontja szeptember 17-18.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a 105 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy. Köszöntök mindenkit itt Dunaföldváron és a környékén, a fedélzeten Kóródi Petra, és kikapcsolódási lehetőségekről lesz szó a folytatást érintően, így érkezik majd a Baba Mama Klub következő foglalkozása, a tüdőszűrés és a Senior Akadémia is. Ezekről biztosan fogok beszélni, és hogyha belefér, akkor a Dunaföldvári vár őszi nyitvatartását is mondani fogom. Szeptember 7-én hétfőn az aktuális havi műsorfüzet szerint 9 órától várja az érdeklődőket a Baba Mama Klub Biztonságban a legkisebbek újraélesztés és gyermek elsősegély. Az előadó Ritu Norbert mentőápoló, a Baba Mama Klub helyszíne pedig a Bertanagy Ilona Városi Könyvtár. Jó szórakozást és hasznos ismeretszerzést kívánok mindenkinek, ez szeptember 7-én lesz, tehát hétfőn 9 órától. Szeptember 9-én, 10-én, 11-én és 14-én pedig naponta 8 és 16 óra között tüdőszűréssel várják az érdeklődőket a Művelődési Központban itt Dunaföldváron. Szeptember 16-án pedig lehet készülni a Senior Akadémiára. Ez egy szerdai nap lesz, és 14 órától várják az információink és a havi műsor füzet szerint az érdeklődőket. Dr. Jászberényi József a kézírás és a naplóírás fontossága időskorban című előadását, valamint Dr. Kerül Judit, vannak-e feladataink idősebb korban című előadását lehet majd meghallgatni a Művelődési Központban. A Senior Akadémia tehát szeptember 16-án szerdán 14 órától várja az érdeklődőket. A vár pedig november 8-ig tart nyitva hétfő kivételével 10 és 18 óra között, a vár látogatása pedig november 8-án az utolsó nap ingyenes. Nos hát erre már most előre lehet készülni. Én az iménti programokhoz jó szórakozást, jó kikapcsolódást és feltöltődést, meg hasznos ismeretszerzést kívánok mindenki számára itt Dunaföldváron és a környékén. A folytatáshoz meg, ahogy mondani szoktam, jó hangos zenehallgatást. Most Taylor Swift veszi át a terepet, már is szól a Fate of Ophelia itt nálunk. Szép kedd délutánt és jó zenehallgatást mellé.

0: Budapest Rádió egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Ez a 105.5 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Búcsúzom Dunaföldvár, további csoda délutánt kívánok mindenkinek, kitartást a kedhez. A folytatásban is jönnek az igazi mai slágerek, szépen sorban egymás után, itt a Rádió 1-en. A közvetlen folytatásban a búcsúdalom szól. Eva Max és a Sweet But Psycho, ez érkezik már is. Kóródi Petrát hallották az elmúlt órákban, ígéretet teszek arra, hogy holnap jövök, most pedig további csoda kedd délutánt kívánok mindenkinek, a viszont hallásra. Oh,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Fox Post. Csomagküldés a tozéig.
2: Forró hangulat, tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
1: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
3: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról

0: végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
2: This is the World is Mine Radio

0: Tőzsdétől hétig. A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió1.hu. Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió1. Indul Magyarország

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Itt a Rádió 1, 14 óra 18 perc, csak igazi mai sláger megy, és ezeket a zenéket óriási gigadugóban hallgatják sokan. Sziasztok! M1-es, M7-es felé az M0-áson több mint 6 kilométer hosszú a sor, üdv Kádroid Miki! Hasonlókat ír Anti, csak ő picit nagyobb dugóról számolt be. M0-ás baleset történt az M6-os csomópont környékén, az M1-es autópálya felé haladó oldalon a dugó legalább 10 kilométeres.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Jó utat, jó zenéket kíván a Rádió 1!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Zenélek és nézem az üzeneteket. Lilla Veszprémből a Rádió 1 konténer tartalmán gondolkodik. Sziasztok, szerintem idén is lesz benne luxus nyaralás, valami olyan helyre, ahol a reggelihez nem ébresztő óra, hanem tengerzúgás jár. Na mi lehet a Rádió 1 konténerben, drága Rádió 1-esek? Játék start hétfőtől!

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Avicii.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy az újabb zenei órában is, ami Taylor Swift-tel kezdődik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chilipaprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
3: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
4: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, aki nagyon várja már, hogy hétfő legyen. Nagyon szeretném, hogy megérkezzen a Rádió 1 konténer. Szeretem ezt a játékot, izgalmas. Nem tudjuk, hogy mit tartogat, hogy mi van benne, és hogy végül ki az, aki megnyerheti. A Rádió 1 konténer kulcsaiért hétfőtől lehet játszani az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

keresni. Most Szabin vagyok, szóval, mint mindig, most is szuper jó a hangulat a Rádió 1-jel. Üdv Bálint! Másik üzenet, sziasztok, én már egy botmixernek is örülnék. Üdv Xenia! Hát, hogyha rádió egy konténer, akkor abban nagyon sok botmixer elfér. Reméljük, hogy legalább

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és a friss rádiós sikerek közül a Golden Summer, amit indítottam, egy fiatal német énekes lány Loi és a német DJ producer David Puentes érkezik, aki rengeteg remixet készít, számára mindig is fontosabb egy erős dallam, mint maga a klubhangzás, ezért egy nagyon szuper rádióbarát zene született.
1: Hey Hungary, it's Loi
2: and David Puentes,
1: and this is our new single,
2: Golden Summer.

0: szeptember 1-e van, a naptári ősz elindult, igen, de mi még két kézzel kapaszkodunk a nyárba, hölgyeim és uraim. Mi még nem akarjuk elengedni, szombaton itt még 33 fokok lesznek, úgyhogy a Rádió 1 Live Mix ma is 2 órás lesz, és Jamina lesz a DJ-nk. Én Györke Attila vagyok, aki még a következő zenei óráért felel, ezzel indítok mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer?

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mindfelett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a

0: További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
2: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak.
4: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
6: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
7: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
8: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
9: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert

A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre

0: zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió egy. Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió 1, 16 óra 17 perc, közlekedési hírek. Tutti írta, kamionos baleset volt az M1-esen Tatabánya centrum csomópontnál a főváros felé haladva. 61-es kilométer, csak a gyorsítósával lehet kerülni őket. 61-es főút, szintén kamion, árokba hajtott előszállás és Alsó Szent Iván között. Éppen mentik, úgyhogy ezért állították meg a forgalmat, írta Kertes. 5 órától jön a Rádió 1 Live Mix Jaminával, addig Györki Attila zenél, és...

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A Rádió 1 konténer, mint mondtam, hétfőn érkezik, Jamina viszont már itt van a stúdióban. Ez a különbség a konténer és Jamina között. Már egy órája itt van Jamina, szerintem rosszul jár az órája. Na majd megkérdezem tőle. Itt lesz egyébként még sokat, 2 órán keresztül, mert hogy a Rádió 1-en mi nem engedjük el a nyarat, nálunk ma is 2 órás lesz a mix. Szombaton 33 fokok lesznek, azt néztem az interneten, szóval itt kérem szépen még nyári hangulat van ezerrel. A folytatásban például az olasz DJ Hypaton zenél az infók után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
3: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
6: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
0: Reklámot hallottak.
9: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Dis-moi qui est le plus beau.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1, 16 óra 41 perc, közlekedési infókat kaptam. Dávid azt írta, rottyon van az M1-es Budapest felé Tatabánya után. Nagyon sok kamion haladott a terelésben a külső sávban, úgyhogy aki abban a sávban marad, az 10-15 perces áldogálásra is számíthat. Ákos írta, lassú Budapesten, Csepelen a második Rákóczi-Ferenc út a Szilvafa utcai kereszteződés környékén, szintén Budapest, 22. kerület Leányka utca is bedugul a Törlei térnél, ezt Szebi írta. Nemrég pedig azt tudtuk meg, kamionos baleset volt az M1-esen Tatabánya centrum csomópontnál, a főváros felé haladva a 61-es kilométernél, itt csak a gyorsítósával lehet elkerülni őket. A 61-es főúton szintén kamion árokba hajtott előszállás és Alsó-Szent Iván között, mentik és ezért állították meg a forgalmat. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111. Én Györke Attila vagyok, a zenék felelőse 5-ig, és a jó zenéket sorra lejátszom a mix előtt. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezután mit tud majd Jamina pattintani nekünk. Biztos vagyok.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget, akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
4: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
5: Hát a 80-as maratonra.
4: 80 kilométer?
5: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
6: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
7: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
7: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.

0: 6-tól 6 óráig. 0630 590 2404. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Kapu Tibor fejlesztőmérnök, kutató űrhajós és Cserény Gyula, erős áramú villamosmérnök, kutató űrhajós, tartalékos reménykedő.
3: A remény magyar hangja.
2: A remény magyar hangja, Gyula. Gyorsan egy-két hallgatói kérdés. Lehet-e valahol élőben követni majd a kilövést?
4: A felbocsátás lehet. A SpaceX rakétával megyünk, és a SpaceX-nek nagy rutinja van már ebben, hogy gyakorlatilag teljesen a kabint is bekamerázzák, és élőben lehet követni. Bátorítunk is mindenkit, mert ez egy eléggé nagy esemény lesz.
5: Lehet-e telefonálni az űrállomásról?
4: Lehetne, de internetes kapcsolatot használnak. Tudok viberezni Balázséknak, hogyha úgy van.
5: Azt de a nagyon menő.
4: Most igyekeztünk el egyébként.
6: Igen.
4: Ezt most úgy érzem.
7: Nagyon ezt most szeretnénk ezt.
2: Legalább egy üzenetet, vagy egy üzenetváltást majd valamelyik reggel, de erről akkor még beszélünk.
5: Igen.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: stílusban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Hú! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
0: Hogy szoktam mondani a Geri, tűbb pontosan 5 óra van. Hello mindenkinek a stúdióban, Jamina!
3: Nagyon jó vagy, Atti, és sziasztok, üdvözlök mindenkit, hello!
0: És a Temurral rendelt Juhász Geri. És nem szeretnénk kérni SMS-eket, nem szeretnénk kérni Viber-eket, hogy szeptember 1-én mi ez a Summer Edition? Igen, nálunk még nyár van, egészen szeptember végéig nyár lesz, hölgyeim és uraim. Most néztem tényleg az interneten, mondtam is, 33 fok lesz szombaton. Miről beszélünk? Itt még nyár van!
3: Így van, ez csak

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy Live Mix Summer Edition 2 órás mix ma is, szeptember 1-én is. A mikrofonnál a Temus Geri és a Jami.
1: Jamóca.
0: A Jamóca.
2: Sziasztok.
0: Tudsz fütyülni, ugye?
1: Tudok fütyülni, miért kell valamit kifütyülnöm?
0: Van itt egy olyan SMS, ami 18 karikás, néha ki kell fütyülnöd. Attila írja, azt a... Úgy bedurrantak a lábaim a biciklizéstől, mint a túledzett vadnyulak, olyan jó mixeket nyomtok, Jamina és Atis, kitekerek a világból.
1: Ja, már tőle nem volt.
0: Nincs ilyen. Köszi szépen, Ati, hogy itt vagy velünk. Jami, meg kell, hogy kérdezzem, mert folyamatosan ugye itt megy a TikTok live, és nagyon sokan érdeklődtek. A DJ versenyedről, a mix versenyedről.
1: Igen, ugye még zajlik javában, mert szeptember 14-re ígértem a legjobb 15 kihirdetését. És
0: csúszni fog?
1: Nem, 14-et azt tartom, mert már csak 100 mix van hátra, ott is 241-ből, és 141-et már lehallgattam és leválogattam. Tehát nyilván azokat úgy, hogy ez jó, ez nem jó. Ilyen 3 kategóriára

0: Mel és Elánnal hallgatom őket, és nagyon szeretnék tényleg lehetőséget adni, majd ugye egy neves helyszínen lesz majd a döntőnk itt Budapesten.
1: Mert az új hallgatóink akkor ebből kitalálhatták, hogy Jamina egy DJ versenyt indított, amire már jelentkezni nem lehetett.
0: Már nem, a nevezési határidő az már lezárult 27-én, augusztusban, és most én rajtam van a nagyobb meló az most kezdődik, és igazából én kezdtem el a munkát ezekkel, hogy leválogassam a mixeket.
1: Én ezt úgy szeretem, hogy felemeled azokat, akiknek nem lenne lehetőségük ebbe a szakmára.
0: Külföld, nem? Külföld.
1: Figyelj, akárhová.
0: Hát nem is úgy mondom, hanem ez ki, külföldön tényleg így mutatják a nagyok, és szerintem ez lenne a cél, hogy itthon is egy picit összefogjunk, és segítsük a másikat.
1: Úgyhogy én nem sokára műsorvezető versenyt indítom.
0: Arra is jelentkeznék,
1: hát
0: mondjuk
1: nem
0: én.
1: Tőlem kell megtanulni, vannak itt jobbak is. Ezért vagyok én a Kamus Geri.
0: Igen.
1: Mivel toljuk tovább, mert hogy itt ebben az órában még nagyjából egy olyan 10-12 percen keresztül mixelünk, aztán folytatjuk a következő órában.
0: Igen, tehát akkor az első óra véghajrája következik, és mindenképpen szerettem volna egy Dua Lipa dalt, úgyhogy jön a Love Again DJ Dark remixében. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1 Summer Editionben.

0: szerintem itt a második óránknak, úgyhogy mindenképpen maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan ki.

lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Buda

0: nagy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
4: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
7: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
11: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel. És élvezd ki exkluzív

0: megosztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
2: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
3: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Reklámot hallottak.
2: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Kapu Tibor fejlesztőmérnök, kutató űrhajós és Cserény Gyula, erős áramú villamosmérnök, kutató űrhajós, tartalékos reménykedő.
7: A remény magyar hangja.
6: A remény magyar hangja, Gyula. Gyorsan egy-két hallgatói kérdés. Lehet-e valahol élőben követni majd a kilövést?
8: A felbocsátás lehet. A SpaceX rakétával megyünk, és a SpaceX-nek nagy rutinja van már ebben, hogy gyakorlatilag teljesen a kabint is bekamerázzák, és élőben lehet követni. Bátorítunk is mindenkit, mert ez egy eléggé nagy esemény lesz.
9: Lehet-e telefonálni az űrállomásról?
8: Lehetne, de internetes kapcsolatot használnak. Tudok viberezni Balázsiknak, hogyha úgy van.
9: Azt de a nagyon menő.
8: Most igyekeztünk el egyébként.
10: Igen.
8: Ezt most úgy érzem.
11: Igen. Ezt most szeretnénk ezt.
6: Legalább egy üzenetet, vagy egy üzenetváltást majd valamelyik reggel, de erről akkor még beszélünk.
8: Igen.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Woo!

0: és Jamina!
1: Igen, sziasztok!
0: És az elmúlt percek elegendőek voltak ahhoz, hogy Jamina meggondolja magát, és ne azzal a dallal indítson, amit beígért nekünk, úgyhogy most mi következik?
1: Igen, itt a

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy, két órás rádió egy live mix Summer Edition szeptember 1-én is, és nagyon sokan hallgatnak minket vezetés közben. Manu írta, baleset volt az M6-oson Pécs felé, három autó érintett, a 100 halombatta észak csomópontnál történt. Béla pedig ismét írt a 61-es főútról, ott a délután folyamán előszállás és Alsó-Szent Iván között volt egy baleset, még mindig mentik azt a bizonyos kamiont, úgyhogy ott moccanni nem lehet. SMS, telefon, Viber 20-as 311-111 jöhetnek a további hírek, infók.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Jami?
2: Menjünk tovább, egy óriási kedvenc egyébként, képzeljétek el, én ezt először Lilinél hallottam, amikor azt hiszem takarított, és kirakott egy videót, hogy ez megy alatta, ez a dal, és nagyon-nagyon megtetszett, tényleg így abszolút a nyár jut eszembe róla, hogy megyünk tovább annyira, jó, azt hittem valamit, takarítsunk, akkor segítünk Erzsinének, megyünk tovább, Bauza és a Magnetic, biztosan ismeritek, úgyhogy megyünk tovább a Tissal.

0: Slager megy, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Jamina mixel és Jamina dala ezekben a percekben. Meg is kapja a maga tapsát, mert szuper jó zene, drága Jami. Nem nagyon tud Jamina beszélni, mert csokit lopott az irodából.
1: Nem igaz, ezt nehogy elmond, mert a Márk mindjárt jön és jól fenékbe rúg.
0: És engem is belevittél egyébként a bűnbe, csak mutattam itt a TikTokon meg a YouTube-on.
1: Hát ha már Stümer reklámunkon, akkor gondoltam biztos, hogy van itt valahol.
0: Úgyhogy ez most elfogy a következő percekben az információk alatt, aztán jövünk vissza valami jó kis dal. Mondj egy dalt, amit nem fogsz leadni.
1: De nem, mert tudom pontosan a Szemfeldtől a Heart Like Mine, úgyhogy mindenképpen azzal fogom indítani a reklám után.
0: Hát akkor, hölgyeim és uraim, Szemfeld, Heart Like Mine, azonnal!
2: Termék megjelenítést tartalmazott. 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Ezért
5: az
4: nem jár a moziba.
5: Mizofónia?
4: Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted.
6: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
4: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog.
5: Lesz.
4: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te.
6: És nem vacsoráztok együtt, nem esztek együtt?
4: Nem eszünk együtt.
6: Ő mindig ezért, egyedül eszik?
4: Hát félrevonul.
6: Egy fülessel a fülem.
4: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benned.
6: De durva, igen, ezt mesélted.
4: Teljesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
6: Ne csináld! Ne csináld!
4: Megbírok tőle ülni. Tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
6: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocel. Tehát a hungarocelt, ha összedörzsölöd, az összedörzsöd, és van ennek ez a nyikorgó ilyen.
4: Csikorgó hangja.
6: Csak látom, hogy valaki készül egy hungarocel táblát megfogni, megkérem, hogy légy, ne csinálj, ne nyúj hozzá. És van az a nyikorgó hangja, tudod, amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocel, és azt nézem, hogy másoként meg se hallod. Te se bírod?
7: Nem, meg a táblát sem, amikor régen a táblát. Én
6: nekem az a semmi bajom, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdte, hogy mikorról. Sikítoztak a lányok.
7: A kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzzák.
6: Igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak. Nem.
5: Csak ennyit csinálok neked.
4: Nem.
6: Tényleg?
7: Nem bírok. Teljesen.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a rádió?

0: zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Folytatódik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi

0: Viber. Lehet kérni a kedvenc zenéket. BB Rexával indítok mindjárt. Jön a New Religion itt a Rádió Egyen.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamarosan.

0: interjú egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
3: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
4: Shell. Go well.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
8: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
9: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, 6 perccel járunk 7 után. Ebben az órában a Temus juhászgeri kívánságokat teljesít, és közlekedési infókat is mondok. Többen is jelezték, 3 autó az M6-oson balesetezett Pécs felé a 100-Halombattai északcsomópontnál. Istvántól tudom, hogy az M4-esen Üllőnél a Törökszent Miklós felé vezető oldalon volt baleset, itt is 3 autó érintett. És Ádi jelezte, hogy nagyon lassú Budapesten a Kacsó-Pongrác úti felüljáró és környéke az M3-as felé haladva.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: 0620 311 111 a forradrót SMS telefon Viber, jöhetnek még az utak hírei, és a dalkérések, ez a kívánság műsor, neked mit játszhatok? Szia!
2: Szia, Fanni vagyok. Hamától kérek egy dalt.
0: Az aktuális kedvencet akkor én el is indítottam, Hug Yourself, kinek küldjük el?
2: Igazából az egész aranygiminek.
0: És jó volt az első nap a gimiben?
2: Igen.
0: Jó, hát elindult, igen, ez a sulis időszak. Mi leszel, ha nagy leszel?
2: Színművészeti a szel, média és kommunikáció szakon.
0: Akkor lehet, hogy egy leendőbeli kollégával beszélek most, és nekijátszom az aktuális kemeret sikert itt a Rádió 1-en.

I like it when you take control, even if

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go! Itt a rádió egy csak igazi mai sláger vagy. 0623111111 a fordulódról SMS telefon Viber. Sziasztok! Ricsinek és Abinak küldenék egy Taylor Swift zenét a melóba. Tartsanak ki, mindjárt itt a vége! Jött az üzenet. A vonalban itt van...
2: Kata.
1: Kata, kinek küldjük el?
2: A férjemnek. Otthon van a két gyerkőccel, és várnak engem haza a munkából.
1: Ó, hát akkor üzeneted a kis családodnak, hogy...
2: Hogy imádom őket.
1: Siess haza hozzá.

0: a Rádió Egyen. Ez a kívánság műsor, és most nyissa ki mindenki a fülét, mert úgy tudom, egy szuper friss kedvenc érkezik, természetesen kérésre. Halló?
1: Halló, én szeretnék kérni egy olyan számot az egyik barátomnak, hogy Robin Schulz Pepper Sides legyen.
0: És még üzenhetsz is a haverodnak.
1: Hát az, hogy jó suli kezdés neki.
0: Jó, szuper volt az első nap?
1: Igen, köszönöm. Jó napot, egy 30 négyzetméteres pizzát szeretnék.
0: A klasszikus vicc, a kívánság műsorban egy jó kis pizza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Denzene után popzene, ráadásul a friss kedvenceink közül egy. Mondhatod?
1: Szia, Gyula vagyok, és a Sakirától kérném a legújabb zenét.
0: Kinek játszam?
1: Minden hallgatónak és nektek a stúdióba, hogy szuperak vagytok, és így tovább.
0: Megértem először, hogy a tiltott mondatot mondod. Majd Gyula, örülök, hogy minket hallgatsz, hogy tetszik a műsor. Itt van Shakirától, Burna Boytól az elmúlt idők legjobb sporthimnusza. Die, die!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, jön a Rádió 1 konténer, hölgyeim és uraim, hétfőtől beindul az őrült játékunk, letesszük a Rádió 1 konténert Budapesten a Corvin Plaza főbejárata elé, és elkezdjük hozzáadni a kulcsokat a helyszínen is, és majd az adásban is, egy kulcs pedig kinyitja majd, és a konténernyi nyereményt egy hallgatónk megnyerheti. Játékstart hétfőtől, Benke Bella írta is az imént Viberen, hogy kérne a kívánság műsorban egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, de ha nem, a Good Life is jó lesz, imádja a Rádió 1-et. A zenét elindítottam, és neked miért játszhatom?
1: Hello, szia, Patrik vagyok. Hát igazából most takarítok, mert képzeld el, beteg lettem, lesz egy lágyéksérvem, aztán holnap megyek sebészetre.
0: És fájdogál lágyéktájon, te meg takarítasz?
1: Igen.
0: Jól tolod. Jó, voltosan jó, vigyázz magadra, az ütemből pedig nem lesz hiány itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, az utolsó kérés a kívánság műsorban. Sziasztok, feleségemnek Szabóné Zavacki Csillának kíván férje Tóni boldog születésnapot Hajdúböszörménybe, blondis dallal, mert imádja. Kinek játszhatom még? Halló?
1: Ja, Kata vagyok.
0: Kata, mit csinálsz te most?
1: Most jöttem haza a reptérről.
0: Nyaraltál?
1: Igen, igen.
0: Merre felé?
1: Bárin voltam Olaszországban.
0: Jó, sok ismerősöm választotta idén Bari tuti célnak. Jól van, remélem jól érezted magad, és végig a Rádió Egyet hallgattad.
1: Így van, így van.
0: Örülök, hogy újra frekvencián hallgatod a műsort. Bulizunk akkor a kérésedre.
1: Jól van, köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
2: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
3: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
5: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
6: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal tovább 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
7: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
8: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
9: a Protexin kell. Gyógyszernek minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
10: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
10: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkósít! A rádió egyen! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert kedd este indul a Diszkósít Rádió Show a stúdióban 3D-ben. Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
4: Ladies and gentlemen, my dame and herr, madame, messze, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdem a publikum. Jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
5: Hello, hello, szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Két hét után visszatérés, 3D-ben nyomjuk az ipart, innentől kezdve miénk az éter, az igazi mai slágereké és a zenei híreké. Ez a Diszkósít.
3: Abszolút, és egy román vérszívóval kezdem az estét, nem a bárány az, hanem Dracula, és ezzel indulunk Temi Impala lemezével, annak is DJ Junior remixével kívánok mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást!

0: Rádió egy csak igazi, mai sláger, megy diszkosít Radio Show 3-asban az ősz első napján DJ Junior, Bárány Attila és jómagam Hanvai Pícsi.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között az Egonok, Egyedek, Artúrok, Fajszok, Ignácok és Izabellák, szülinapos pedig az ismerőseim közül az édesanyám Bárány Attilán és Sebestyén Erzsébet és Piroska Károly. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Isten éltesse édesanyádat, erőben, egészségben, ez nagyon fontos.
1: Köszönöm szépen!
0: Annyit akartam még mondani egyébként, hogy szeptember 1-e elindult az iskola. Szerintem sok fiatal most szomorúan ül otthon, de legalább minket hallgat. Ez nagyon fontos, mi meg hozzuk az igazi mai slágereket. Jugellel, Millivel, illetve a Britneyvel megyünk tovább, és ez a Stay Sexy DJ Juniorban hamarosan jön a YouTube csatornámra egyébként a klip. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen a diszkósítván.

Igazi mai sláger, mely diszkosít, rádió show, 3D-ben DJ Junior, a Hanvaj PG-vel és Bárány Attilával, és ha megkérdeznétek, hogy most mikor lesz a következő diszkosít, akkor meg tudnám mondani. Na, szeptember 12, szombathely! Tessék készülni! Most azonban csak annyit szeretnék mondani, hogy a hétvégén

0: Utána pedig a nyári budapesti rezidenciámon utoljára zenélek a Bad Beach Classic White Party keretén belül új zenéket. Bővebb információ rajongói oldalon a Facebookon.
1: Akkor ez egy rettentően érdekes buli lesz szombaton, ugyebár ez a Bad Beach Classic White buli, mert én is úgy gondolkozom, hogy újat fogok játszani. De majd meglátjuk, és hát elméletileg tisztől vagyok, mert...
0: Csak szeretnéd, az biztos
1: nem. Vagy?
0: Én éjféltől leszek.
1: Hát akkor miért lennék előtted?
0: Hát azért, mert én azt mondom, hogy majd délután megbeszéljük ezt a dolgot.
2: Jó, én meg az jutott eszem, hogy azt is beszéltek meg, hogy egyébként klasszik a buli neve, hogyha jól hallottam.
0: Na várjál, van egy válaszom, nagyon frappán zenei.
2: Igen. Oké, értem. Jó. Na megyünk tovább, én ezzel kezdtem egyébként a vasárnapi Made in Italy bulimat, csináltam egy ikonikus dalra, amelyet Andrea Bocelli énekel, hogyha az angyalok énekelnének, akkor szerintem ilyen hangjuk lenne, mint Bocellinek, elképesztő, a Caruso-ról beszélek, és érkezik az új DJ Junior remix ide a Rádió 1-re.

0: Ez a rádió egy estisója, a diszkos, itt 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrén színnölő zenékkel. Itt van a Bárány, itt van a Hanvai és én DJ Junior. Én egyébként szombaton játszom csak ezen a héten, az elmúlt hét az duró volt, 9 darab fellépés. Most Szlovákiában megyek egyébként fellépni.
1: Szerintem beszéljünk zenei hírről.
0: Jó.
1: I'm an Angel. Hány hete vezeti a listát?
0: Várjál, melyiket?
1: Mindegyiket.
0: Illetve melyiket nem vezeti.
1: Igen, igen. Tehát egy globális lista vezetőről
0: beszélünk. A Beatportot nagyon régóta.
1: Így van.
0: Emellett ugyebár az amerikai listán a Billboardon is betett a lábát, második helyezett az angol listán, és hogyha jól emlékszem, akkor 27 országban egyébként listavezető, és nyugodtan rá lehet ütni a címkét, hogy ez egy magyar dal, és 2026-ban a legnagyobb világsláger.
1: Ez egy zenei hír volt itt a Rádió Egyen.
0: Igen, de ezt a dalt nem játszuk egyébként, viszont egy cover dal folytatásban.
1: Én igen.
0: Egy cover dal a folytatásban. Hát azért nem játszuk, mert nem kötelező már Rádió Egyen, hát érted? De én játszom a DJ Junior remixet, csak hogy nem játszuk hivatalosan. Szabadon válaszod.
2: Abba se lehet.
0: Nem lehet, de ha én azt teszem.
2: A papír szerint abba se lehet, de hát...
1: Várjál, én nem olvastam. Úgyhogy húzd.
0: Na, megyünk tovább egy cover dallal. DJ Junior saját dal, Day by Day a diszkos ittben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show DJ Juniorral, Bárján Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Van még zenei híred?
0: Persze, egy csomó, lenne, mert van egy második daluk is, aminek az a cím, hogy Bad Times, és jelen pillanatban most már több mint 4 hete vezeti egyébként az új dalok között a Shazam listáját. Ezzel párhuzamosan egyébként a vírus listát is, ami azt reprezentálja, hogy mennyire gyorsan terjed el, és mennyire szeretik az emberek, illetve egy harmadik listát is a Shazamon belül, a House listát, a globálban pedig most 4. De amúgy mindegy.
1: Egy újabb zenei hír itt a rádió, egy az igazi mai slágerek között.
2: Én mondok még egyet, ha Bárány befejezi a bokát végre ebből a dalból, akkor meg tudjuk jelentetni a diszkosi dalát videoklip formájában is, kérem
1: jó,
2: szépen.
1: De elment a hangom, nem tudtam énekelni, most már jó.
2: Persze, hagyjon már. Na, megyünk tovább, már megint kamuzik. Ez a diszkosi, és a sorry, elnézést mindenkit, hogy még nem jelentünk meg vele, de játszom itt a rádió egyen.

0: Plotár a szombaton pedig Dunaharasztiban játszom először is, utána Bad Beach, White, Classic, Party, bármit is jelentsen, nem tudom értelmezni, viszont csak fehérbe lehet jönni, én meg játszom, amit játszom, viszontlátásra, Bárány Attila voltam.
1: Ameddig a föld kerekén szolgálok, és zenélek szombaton, szintén ebben a fehér buliban várok mindenkit sok-sok szeretettel. Melyik híd az?
0: Erzsébet.
1: Az Erzsébet híd budai hídfejénél, annál a szórakozó helynél, jó lesz, fehérbe leszünk, és nagyon-nagyon sok új zenét fogunk játszani.
0: Majdnem megfulladtam. Tehát elmúltál 50, és megkérdezted, hogy melyik az a híd, ami ott van?
1: Én sose tudtam, és nem is fogom megtanulni.
2: Atya úr, és na, búcsúzunk mindenkitől. Én azzal, hogy Szlovákiával játszom szombaton, utána pedig egy nagyon kedves barátomnak az esküvője megyek, és ott is fölteszek még egy-két külföldi számot a színes fényekre, viszont egy zenei hírrel búcsúzom. Ez egy nagyon komoly crossover, zenei crossover, bármit is jelent ez a szó. Rosalía, Björk és Yves Tumor, és ez egy DJ Junior remix, amely egyébként már kim van a YouTube csatornámon, mindent ott elértek. Én ezzel búcsúzom, a Bergennel intünk bát mindenkinek. Szavaztok, holnap este 8-kor újra jövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Végy egy nagy levegőt.
1: Végy egy nagy levegőt.
0: Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, kedv van, tudom, hogy ezt az estét mindig különösen várjátok. Technózni is fogunk majd egy kicsit később. Mostantól Jauri a lemezjátszóink mögött. Nézzük, hogy mivel kezdünk. Hello Jauri.
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek. Fateless és Bibi Rex a közöse, a New Religion itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Loco Loco, ő volt Gordo, aki nem is olyan régen még Carnage néven alkotott. Itt a Rádió 1-es World is Mine Radio Show kedd este Jauria lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher az év producere is jön még 11 és éjfél között. Most pedig érkezik az Adriatic.
1: Aki ismer, azt tudja, hogy mennyire szeretem az Adriatic munkásságát, és hogy előszeretettel pörgetem tőlük az újdonságokat. De hát ilyen dal a következő is, ez a Coming Home, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Astăzi, a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na muszolj hozzá a Facebookon! Facebook.com/Radio Egy Hungary.

0: Here we go!
1: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket és új előadókat is. Ebben ma 11-ig Jauri segít, rengeteg friss megjelenést hoztunk. Lost Frequencies érkezik, és szerintem tőle ez az új dal. Hát ez egyszerűen zseni.
2: Elég is slágergyanús. Ez a Live It All címet kapta, úgyhogy szépen bele is megyünk a zenébe. Én kívánok további jó szórakozást mindenkinek. Ez a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Nine Radio Show Jauri a lemezjátszói mögött, és hát az ő segítségével ilyenkor keddenként bizony belekóstolunk a technóba is.
1: Szépen így, ahogy tőlem már megszokhattátok, így kedd esténként az óra második felére azért elkezdünk egy kicsit gyorsulni, és hogyha erről a trances vonalról van szó, akkor nekem abszolút a number one favorit az Marlon Hofstadt, úgyhogy hozom tőle mindig a friss megjelenéseket, ez a következő is ilyen, ez a Breed, itt a Rádió 1-en, a World is Nine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show kedd este Jauria lemezjátszói mögött Hugh Girl, Blondie és David Guetta, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel este 10 után, úgyhogy jó helyen vagytok, maradjatok!
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: kívánom mindenkinek, nagyon vagány zenék jönnek ebben a következő egy órában is, rengeteg újdonság és igazi különlegességek a techno világából. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek, jön Tame Impala és a Dracula a World is My Radio Show-ban.

0: Kedvesténként nem, hogy kéritek, hanem konkrétan szó szerint követelitek tőlünk minden héten ezt a fantasztikus zenét. In Deep, Last Night, a DJ Save My Life, techno köntösben, Bartz Kiasz jó voltából. Ez volt tehát a For The Music, a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem 11-ig Jauri a lemezjátszói mögött, aztán 11 és éjfél között Christopher is jön még jelenleg, ugye, ő az év producere Magyarországon. Jauri?
1: Jön még egy Rádió 1-es nagy-nagy közönség kedvenc, igazi mai sláger, ez pedig Hypaton, és tőle az Out of My Head, úgyhogy megyünk is szépen ezzel a zenével bele a kedd éjszakába. Ez a World Is My Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Marlon Hofstadt egyik, hanem a legújabb dala, a Get Back. Ez egy ilyen nagyon jó kis, ilyen funky, nagyon pattogós dal. Szerintem simán be tud indítani bármilyen bulit. Úgyhogy kezdjük el szépen beindítani a kedd estét is. Megyünk tovább a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is My Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
1: Indulunk! Radio 1 Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarország.

0: Mindenkinek szeptemberben és ősszel is itt leszünk veletek természetesen minden este. Innentől Christopher a házban, ő az év producere jelenleg Magyarországon. Hello Christopher!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Alex Kenji-nek az újdonságával. Bambulio, ezzel nyitom az órát a rádió egy ilyen World is My Radio Show.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show kedveste. Christopher a lemezjátszói mögött ugye idén végre bemutatkoztál Ibizán, több fellépésed is volt, és hát a szettjeidet itt nálunk átíthatja Ibiza.
1: Ez így van, abszolút, ugyanis nagyon-nagyon jó dalokat sikerült kint sazamoznom. Így van, én is az a DJ vagyok egyébként, tudod, aki így bebújik a fal mögé, és így tartja a telefon, így van, sutyiba. Tehát így, de most már az órámon is el tudom indítani, zseniális, úgyhogy a következő is egy ilyen dal lesz még hozzá. Watch the Sunrise érkezik a saját verziómba egy kis tech house-osban. Ezzel megyünk itt a Rádió Egyen tovább. Ez már Radio Show.

0: Szevasz Krisztófer, neked is még egyszer.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri.
0: Nyáron ugye megjártad Ibizát több alkalommal is. Mi volt az, ami abszolút megmaradt? Mi a legemlékezetesebb számodra a buli szigeten?
1: Szerintem az egyik legjobb az, hogy a klubok úgy le vannak hűtve, hogy megfázol bent. Ez zseniális.
0: Komolyan?
1: Igen. Elindul egyébként, képzeld el, a szezon elején májusban a klímarendszer, és egészen szeptember végig, amíg szezon van, nem kapcsolják ki. Se este, se nappal, se hétköznap, és egyszerűen konstans 19 fok van, akármennyien vagyunk bent. Nekem például a Universe-ből abszolút ez marad meg, hogy soha nincs meleged. Nagyon érdekes, tényleg zseniális. Több mint 6800-an voltunk bent az Aeron, és ez az egyik, ami nekem így mindig megragad, hogy mindenhol nagyon hideg van. Ezen kívül meg az, hogy a hangrendszer, meg maga az egész vibe, az egész helyszínen, az egész szigeten, olyan, mint amikor érzed, hogy egyszerűen nem tudsz belecsöppeni rossz buliba, mert oda mindenki azért megy, hogy jól érezze magát. Nincsen az a feszültség, nincsen az, hogy most éppen én mit tudom, én ez vagyok, én ezt az asztalt vettem, és semmi, teljesen korrekt, mindenki, bulizni mennek az emberek, és maradnak is egészen reggel 6 óráig, ami nekem egy kicsit húzós, mert ott a fő idő, az képzeld el, 3 óra után van.
0: Aha.
1: Éjszaka, úgyhogy mi már azért ott ez egy kicsit ilyen 30-hoz közel, már egy 3-30-kor már egy nézelődök, de még azért megvárom, még az Eric Prince-et meghallgatom, meg azért a David Guettának van egy másik fajta szettje, amit a Galaxison játszik, úgyhogy ez egyébként zseniális, úgyhogy aki teheti, egyébként próbálja ki, meg jöjjön majd egy bulimra, és megmutatom, hogy milyen igazán bulizni.
0: Így legyen, nagyon menő, menjünk közben tovább.
1: Érkezik Medúzának a Don't Wanna Go Home, ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Christopher a lemezjátszói mögött, az év producere jelenleg Magyarországon, és jön lassan a mai finálénk, egy jó erős utolsó 15 perc.
1: Van egy dalunk, amit még egy jó ideig szerintem tesztelni fogunk itt a Rádió Egyen. Méghozzá ez a Tukum, amit Macsaszarival és saját magammal közösen írtunk, és ez a Bajanának az utóhatására jött létre, úgyhogy ezt szeretném most nektek még szintén premiereztetni. Már egy jó ideje, úgyhogy még egyszer Tukum, Macsaszari, Christopher, Rádió Egyen.

0: Az időn Christopher állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában, nagy voltál.
1: Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihenés mindenkinek. Szevasztok!
0: Már a Camelfettel zárunk, ez a Feel So Good. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjsz

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.

0: Nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is. A mikrofonnál Kismerti, ebben az órában pedig felbukkannak a medúzás srácok. Elhozom Dua Lipát, Teddy Swims dalát, és itt lesz az aktuális kedvencünk is Robin Schulztól, a Barb's vokájával közös Better Times. A folytatásban pedig az az énekes dalszerző, aki majdnem profi teniszjátékos lett, Ray Dalton, Blood Running. Ezt hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: jó kedvem lesz tőle, nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és ahogyan ígértem, hozom már is Robin Schulz dalát, az aktuális kedvenc dal a Barb's bokájával közös Better Times. Ha ismerős Barb's bokája valahonnan, az hát például Martin Garrix dala Butterflies is lehet, ebben is az ő hangját halljuk. Augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztiválon is fellépett a német sztár DJ. Hozom!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. Ezt hozom a folytatásban. Nemrég ünnepelte a születésnapját az énekesnő. Azt néztem, augusztus 30-án lett 37 éves. Egyébként Brooklynban született, és 4 éves kora óta a zene bűvöletében él. A tehetségét többek között a középiskolájában, a Staten Islandi Tottenville High Schoolban is megmutatta. Abszolút a musicalek világából jön. Hello Dolly, Jézus Krisztus szuperstár, hegedűs a háztetőn. Hát ilyenekben szerepelt, de mostanában a dance pop zenei műfaj az, ami nagyon-nagyon megy neki, amiben nagyon sikeres. Ez a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

nagyon sikeres, már 23 évesen, nem ma volt, 2007-ben David Guetta buliain volt sztár fellépő, és akkor volt egy Kevin Barnett nevű DJ partnere, még jóval a Blond is előtt, és már akkor elindított egy divatmárkát, elképesztően sok mindenbe belefog egyébként. Például Biovinilen jelenteti meg az albumait, harcol az egyszer használatos műanyagok ellen, ilyen nyughatatlan kreatív lélek. Empire of the Sun, most Blondie remixében szól a Walking on a Dream.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az Z-generációs német énekesnőt Lloyd hozom most, és az aktuális kedvencet, a Golden Summer-t. Erőt eszembe Gold, ez volt az első olyan slágere, ami átlépt az ország határokat, vagyis Németországot. 2022-t írtunk ekkor, második lett például Lengyelországban, de nagyot ment itt a szomszédos országokban is, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban is, hát természetesen szülőhazájában. Ez most az aktuális kedvenc tőlem, Lloyd és a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hey,

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kis Márti. A folytatásban pedig a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivál sztárjaiból hozok többet is. Switch Disco, Sam Feld kollaboráció, Rehab-el kiegészülve. A Switch Disco ugye egy DJ duo Angliából, mashup DJ-ként emlegetjük őket, vagyis bekérdeztem őket, hogy ez a mashup dolog, vagyis a két számból egy-egy gyújnak, ez ennyire egyszerű folyamat? Hogy készülnek a dalok, és ezt mondták.
1: We spend a lot of time trying setting it.
2: Igen, ez rengeteg kísérletezés, próbálgatás. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy különböző instrumentális alapszámokat próbálunk össze különböző akapellákkal, énekekkel. Néha a dolgok technikailag ugyanabban a hangnemben vannak, de érzelmileg vagy ritmikailag mégsem működnek együtt. Úgyhogy ez rengeteg laptop előtti ülést jelent, leginkább a repülőgépeken, miközben a különböző kombinációkat próbálgatjuk.
0: Hát így, a folytatásban nem egy klasszikus értelemben vett mashup, csak egy kölcsönvet refrén Amy McDonald dalából.
1: Hey guys, we are Switch Disco,
3: and you're listening to Radio 1 Hungary.
4: Why your body just can't take it?

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban is egy menő olasz house DJ dalát, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió 1 Live Mix a DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi